Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 8-án, kedden, homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Gyarmati Fanni, magyar nyelvtanár és írónő tollából származik, aki Radnóti Miklós felesége volt. Mindent elvisel az ember, csak később ébred tudatára. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során, most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Műsorunk első órájában válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából. A 2. órában áhítatot hallhatnak, amelyet jó magam tolmácsolok, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát Janicskó Mihály Noémivel, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután pedig keresztjén életfelekezet közi műsorunk tegnapi ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében. Műsorunk 3. órájában zenélő köntös komoly zenei rovatunk augusztus 30-ai ismétlését hallgathatják meg Nagyi Baja szerkesztésében, a maradék időben pedig a Fike Band énekel nekünk. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában, ha tehetik, tartsanak velem. A következő 1 órában válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából.

0: homokóra csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 8-án, kedden, az Ágnus Rádió homokóra műsorának második órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Gyarmati Fanni, magyar nyelvtanár és írónő tollából származik, aki Radnóti Miklós felesége volt. Mindent elvisel az ember, csak később, később ébred tudatára. Ez a gondolat motiváljon minket a mai nap folyamán. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő két órában. Hamarosan áhítatot hallhatnak, amelyet ma jó magam tolmácsolok, ezután majd fellapozzuk a nap kalendáriumát Janicskó Mihály Noémivel, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután pedig keresztény életfelekezet közi műsorunk tegnapi ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében. Műsorunk utolsó órájában zenélő köntös komoly zenei rovatunk augusztus 30-ai ismétlését hallgathatják meg Nagy Ibolya szerkesztésében, a maradék időnkben pedig a Fikebent fog nekünk énekelni. Ezzel várom Önöket a következő két órában, ha tehetik, tartsanak velem. A következőkben az áhítatot hallhatják, amelyet ma jó magam tolmácsolok.

Mai áhítatunk címe Üres üvegek. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Pál korintusiakhoz írt levele, 4. fejezet, 10. vers. Mai áhítatunk szerzője Carol Westerland, finnországi testvérünk.

Szeretek üres üvegeket gyűjteni, amelyeket aztán hasznos célra fordítok. Néhányat a saját készítésű folyékony kéziszappannal töltök meg. Az egyik ilyen üvegben a gombgyűjteményemet tartom. Ha szemet kell varnom egy plüss elefántra vagy vízilóra, pontosan tudom, hol keressem. Az egyik legnagyobb üvegemre horgoltam egy díszes borítást, és virágvázává alakítottam. Az üres üveg szépsége éppen abban rejlik, hogy üres, és készen áll arra, hogy megtöltsük valamivel. Néha olyanok vagyunk, mint az üres üvegek. Amikor nehézségekkel szembesülünk, úgy érezzük magunkat, mint egy edény, amely kiüresedett attól, hogy a saját erőnkre és képességeinkre támaszkodtunk. Lehet, hogy sok időbe telik, vagy egy igazi válságra van szükség, mire végre Istenhez fordulunk. Talán arra gondolunk, ugyan hogyan is használhatna Isten minket, de ami nekünk üres térnek tűnik az életünkben, az egyszerűen csak hely a Teremtőnknek arra, hogy munkálkodjon benne és céljaira használja. Amikor imádságban mennyei atyánkhoz fordulunk, bízhatunk abban, hogy megtölt minket az ő jelenléte. Hála Istennek, hogy ő az üres edényeket is használja. Imádkozzunk! Drága Istenünk, tölts be minket a jelenléteddel, és használj áldásos céljaidra. Amen. Istennek jó célja van az életemmel, emeli ki mai áhítatunk szerzője, Carol Westerland finnországi testvérünk. Ma imádkozzunk a kézművesekért.

Az elmúlt percekben az áhítatot hallhatták, amelyet ma jó magam tolmácsoltam. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Janicskó Mihály Noémivel.

Szeptember 8-át írunk, ez az év 251. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 114 nap van hátra. Szeptember 8-ai kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat. A 1566-ban ezen a napon ért véget Szigetvár török ostroma. Zrínyi Miklós horvát bán maradék katonái élén kirohanva hősi halált halt, a vár török kézre jutott. 1636-ban alapították a Harvard Egyetemet a Massachusetts állambeli Cambridge-ben. Ez az Amerikai Egyesült Államok legrégebb óta működő felsőoktatási intézménye. 1853-ban ezen a napon találták meg a Szemere Bertalan miniszterelnök által 1849. augusztus 23-án Orsova mellett elásatott Szent Koronát. 1991-ben Macedónia elszakadt Jugoszláviától és kikiáltotta függetlenségét. 1957-ben a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum előtti Bolyai téren az iskola alapításának 400. évfordulóján leleplezték a bolyaiak szobrát, Izsák Márton és Csorvási István alkotását.

A történelmi események után emlékezzünk azokra a neves személyekre, akik ezen a napon születtek. 1157-ben ezen a napon született első oroszlán szívű Richard angol király. 1840 Antonin Dvorák cseh zeneszerző látott napvilágot. 1850-ben született Blaha Lujza színésznő, akit a nemzet csalogányának neveztek. 1912-ben született Gyarmati Fanni, magyar nyelvtanár, Radnóti Miklós hitvese. 1922-ben született Tomanek Nándor, Jászai díjas színész, érdemes és kiváló művész.

Most pedig emlékezzünk azokra a jelentős személyiségekre is, akik szeptember 8-án hunytak el. 780-ban vesztette életét IV. Leó, a bizánci birodalom császára. 1566-ban ezen a napon hunyt el Zrínyi Miklós horvátbán Szigetvár védője. 1743-ban hunyt el gróf Károlyi Sándor, a Rákóczi szabadságharc tábornoka, a kurucok főhadparancsnoka. 1949-ben hunyt el Richard Strauss, német zeneszerző. 1994-ben ezen a napon halt meg Szentágotai János Kossuth-díjas magyar anatómus, neurobiológus, egyetemi tanár, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, országgyűlési képviselő, az Államfői Testület tagja.

Szeptember 8-a Szűz Mária születésnapja a keresztény hagyományok szerint. Ugyanakkor szeptember 8-a az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja is 1965 óta.

A mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményekről, évfordulókról hallottunk. Szeptember 8-ai kalendáriumunkat lapoztuk.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Janicskó Mihály Noémivel, a következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Szeptember 8-án Adrien, Mária, Adrián, Adriána, Adolján, Irma, Ibolya és Csobán névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Adrien latin-francia eredetű név, az Adrián franciás alakja, jelentése adriai. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Az Adrián a latin Hadrianus névből származik, jelentése a Velence tartományban lévő Hadria városából való férfi.

Az Adriánom, az Adrián, magyarul Adorján férfi névnői párja. Az Adorján latin eredetű, jelentése hadriai. Az Irma, az Irm kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Alok változataival az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin, Irmin germán isten nevéből származik, jelentése Irmin istenség. Más magyarázat szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való. Az Ibolya magyar névalkotás a hasonló virág névből. Ez a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az ivola volt. Az Ibolya szó ebből fejlődött ki. A Csobán török magyar eredetű név, a Csabán név alakváltozata. Török eredetű méltóság név volt. Jelentése pásztor, juhász. Köszöntünk tehát szeptember 8-án minden Adrián, Mária, Adrián, Adriána, Adorján, Irma, Ibolya és Csobán nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük Charlie Néz az ég felé című dalával. Isten éltesse őket nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következőkben keresztény életfelekezetközi műsorunk tegnapi ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A Krónikák első könyve 16. fejezetének 1-7-ig terjedő versei és a 43. vers alapján szól hozzánk ma Isten üzenete a magyarországi Kocsis Áron, a Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreinket követhetik majd figyelemmel. És műsorunk befejező részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Krisztus eljövetele az övéivel című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
3: Áldás békességet! Kocsis Áron hajdunánási lelkipásztor vagyok, és a mai napon a Krónikák első könyvének 16. fejezetének első 7 és utolsó 43. verséből olvasom Istennek igéjét, és azt röviden szeretném lelkét segítségül kérve magyarázni. A fent nevezett igeszakasz így szól. Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Majd égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozat és béke áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. És kiosztott minden izraeli férfinak és nőnek fejenként egy darab kenyeret, présel datolját meg aszuszöllőt. Rendelt az Úr ládájához szolgálattévő lévitákat, hogy hirdessék, magasztalják és dicsérjék Izrael Istenét, az Urat. Ászáf volt a vezetőjük, a helyettese Zekárjá, továbbá Jeiél, Semriámót, Jehuél, Matíjá, Eliáb, Benájáhu és Óbédedóm. Jeiél a lanton és a citerán, Ászáf pedig a cintányéron játszott, Benájáhu és Jaiziel papok voltak az állandó harsonások az Úr szövetség ládája előtt. Azon a napon bízta meg először Dávid Ászáfot és atyafiait, hogy magasztalják az Urat. Azután hazament az egész nép, Dávid is hazament, hogy megáldja háza népét. Kedves testvérek, talán, hogyha nagyon két szélsőséges csoportra osztjuk az embereket, akkor vannak a rendmániások, és vannak a káoszpártiak. Vannak azok, akik otthonaikat, íróasztalukat, autójukat pedáns rendben tartják, tükrözi mindaz, ami körülöttük van, hogy mennyire pontosan és nagy odafigyeléssel viseltetnek dolgaik iránt. Megint másképpen látjuk azoknak életkörülményeit és környezetét, akik valahol a káosz átlátásának zsenialitásával rendelkeznek, és képesek a kaotikus állapotokat megfelelő módon kezelni és

hordozni. De mégis gondot jelent, ha túlságosan nagy a rend, vagy túlságosan nagy a káosz. Talán az előszoba szekrényen ez nem jelent akkora bajt, de az emberi kapcsolatokban erőteljesen és sokszor végletesen jelenik meg. Alaposan megsínylik a viszonyulásainkban az elrendezetlen és elpakolatlan dolgok, a terhelő és nyomorult ügyek, a felesleges állapotok, a meg nem beszélt helyzetek. Mindezeket nehezen tudjuk kezelni. De hogyha nagyon sarkosak vagyunk, ha nagyon rendpártiak vagyunk, azzal is sokszor talán emberi kapcsolataink terhelődnek. Dávidnál azt látjuk, hogy igyekszik rendet tenni. Igyekszik mindenben megtalálni a megfelelő állapotot és helyzetet. Az országot egységesíti, legyőzi az ellenséget, elfoglalja Jeruzsálemet, most már a királyság teljes dicsőségében az övé. Bemutatja az áldozatot a néppel együtt. És a nagy nép ünnepélyen még arra is van ideje, hogy mindenkinek adjon egy darab kenyeret, mindenkinek adjon datóját, mindenkit ellásson, még egy kis aszuszöllővel is. Azzal, hogy így a népet ellátja és a népről gondoskodik, megteremti az egységet, nem csak az asztal egységét, de a kultikus, Isten tiszteleti egységet is. És kialakítja a papok és léviták szolgálatát, kijelöli, hogy kik azok, akik viszik az úrládáját, kik azok, akik énekesek lesznek, kik azok, akik áldozatot mutatnak be, rendet tesz ebből a tekintetből is. Gondoskodik arról, hogy mindenki tudja, mi az ő feladata, hogy tudja, mi az ő küldetése, hogy érezze, hogy szerepe van az Isten dicsőítésében. Vajon mi tudunk-e így rendet tenni magunk körül, még hogyha úgy tűnik, hogy minden nagyon kaotikus, és minden nagyon sok, ami körülöttünk van. El tudjuk osztani a feladatokat? Oda tudjuk bízni a másikra, hogy besegítsen és segítsen nekünk? Tudjuk, hogy mi a mi küldetésünk, és mi a mi munkálkodásunknak célja és kerete? Mindenki érzi-e körülöttünk családunkban, munkahelyünkön, hogy hasznos az ő szerepe? Dávid ezzel az eltökéltséggel, ezzel a szándékkal szervez meg mindent, mert már nem szeretne olyan helyzetet teremteni, amikor valami nem a rendjén működik, valami nem az Isten törvénye szerint történik. Ezért felel neki a nép, amment mondva, és Isten dicsőítve, mert érzik ezt a fajta szándékát. Össze tud kapcsolódni sokak akarata. Szolgálatkészségben, Isten tiszteletében, közös amen mondásban for egybe a lelkeknek és szíveknek sokasága. Mindez azért van, mert látják, hogy Isten csodálatos módon hogyan gondoskodik népéről, hogyan áldja meg őket, hogyan vezeti őket. És Dávid, amikor a nép közösségében megéli mindezt, hazamegy és megáldja az ő háza népét. Haza lehet vinni az isteni örvendezésnek, az Isten dicsőítő szeretetnek és boldogságnak morzsáit, tapasztalását, lelkületét. Különös egyébként, és ez csak úgy zárójelben, hogy nincs ott Dávid háza népe ezen a nagy ünnepségen. De Dávid mégis hazaviszi. Az előző fejezetben részben olvastuk azt, hogy Mikál hogyan távolodik el tőle. De ott van még a ház többi tagja. És Dávid ennek ellenére, hogy ők nincsenek jelen, hogy ők nincsenek ott, mégis hazaviszi azt az áldást, azt az áldó szeretetteljes odafordulást, amelyet ő maga is Isten kegyelméből megtapasztalt. Az áldás kiárasztása és továbbadása, az imádságban való közbenjárás mindannyiunk lehetősége és mindannyiunknak felelőssége. Családtagjainkért, azokért, akik ránk vannak bízva, akik körülöttünk vannak, számukra lehet továbbadni mindezt. Egyház történeti különös tanítás az, hogy Augustinusnak édesanyja hosszú éveken keresztül imádkozik fiáért, hogy jó útra térjen, hogy megismerje a megváltó Krisztust, és beteljesedik, megvalósul az ő könyörgő imádsága. Kell rávárni, kell miatta törődnie, örlődnie, de Isten mégis végül megajándékozza ezzel. Meg tudjuk-e osztani az Istennel való kapcsolatunknak áldásait másokkal? Tovább tudjuk-e adni ezt? Tudjuk-e őket
a mennyei atya elé vinni könyörgő és közben járó imádságokban. Ez legyen ma a mi lehetőségünk, a mi küldetésünk. Amen. Mennyei édesatyánk, olyan sokszor éljük meg, hogy az igének áldott üzenete, az Isten tiszteleti megtapasztalt érzés, élmény, érzület, az mind-mind ott lobog bennünk. Nagy baj, ha ezt nem tudjuk továbbadni. Nagy belső feszültséget jelent oly sokszor, hogy kellene erről beszélnünk, de mégsem megy. Urunk, bátoríts minket, hogy adjuk tovább a tőled nyert áldások örömét. Engedd, Urunk, hogy így legyünk közvetítői a te szeretetednek. Krisztus nevében hallgass meg bennünket.

Isten üzenete Kocsis Áron, a Magyarországi Hajdonánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Krónikák első könyve 16. fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei és a 43. vers alapján. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket. Következzenek keresztény híreink. Keresztény híreink röviden. Megújult műemléktemplom. Változás a zsinati hivatal élén. Zsinati üzenet Mohács 500. évfordulója kapcsán. Súlyosbodó nyomás és vallásüldözés éri a szubszaharai Afrika keresztény közösségeit. Vallásszabadsági ítélet az Egyesült Államokban. A Bánfi kastély átadása Szilágy nagyfaluban a református egyház kezelésében. És most következzenek híreink részletesen. Megújult az agyagfalvi református műemléktemplom Erdélyben. Hálaadó istentisztelet keretében ünnepelte meg az agyagfalvi református gyülekezet a templom felújítását. A történelmi és építészeti szempontból is kiemelkedő műemléktemplom átfogó restaurálása 6 éven át tartott. A munkálatok során sikerült megmenteni és szakszerűen helyreállítani az épület szerkezeti elemeit. Az erdélyi református közösség számára kiemelten fontos a szellemi és épített örökség megőrzése. Az ünnepi alkalmon a helyi hívek mellett az egyházkerület vezetése és a társegyházak képviselői is részt vettek. Az elhangzott igehirdetésben a hálaadásra és az Isten házának közösségépítő erejére helyezték a hangsúlyt. A helyreállítás nem csak az épület megóvását, hanem a gyülekezeti élet megújulását is szolgálja. A felújítás tágabb összefogással egyházi és állami támogatások segítségével valósulhatott meg. Agyagfalva történelmi emlékezetében a templom mindig is a megmaradás és az összefogás szimbóluma volt. A megújult hajlékban a hívek bizakodva tekintenek a jövőbe, tovább adva a hitet az új nemzedéknek. Változás a zsinati hivatal élén a Magyarországi Református Egyházban. Több mint egy évtizedes elkötelezett szolgálata után Gél András László lemondott a zsinati tanácsosi tisztségéről. A döntés fontos mérföldkövet jelent a Magyarországi Református Egyház központi igazgatási életében. Feladatait ideiglenes jelleggel úgyvívő tanácsosként Mező István Mózes zsinati hivatal vezető veszi át. Az átmeneti időszak az új zsinati tanácsos hivatalos megválasztásáig fog tartani. Gél András László hangsúlyozta, hogy lemondása ellenére sem köszön el az egyházi szolgálattól. A jövőben is aktív szerepet kíván vállalni a közegyházi feladatok támogatásában. Lelkipásztori hivatását beosztott lelkészként Érdligeten folytatja a gyülekezet kötelékében. Az egyházvezetőség megköszönte a zsinati tanácsos eddigi felelősség teljes és áldozatos munkáját. A zsinat előtt álló feladatok folyamatossága biztosított marad az átmeneti időszakban is. A döntés a református egyházi struktúra belső megújulásának és szolgálatvállalásának természetes része. A magyarországi zsinat elnökségének üzenete a Mohács 500. évfordulója kapcsán. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége hivatalos üzenetet fogalmazott meg a Mohácsi csata közeledő 500. évfordulójára. A dokumentum hangsúlyozza, hogy Mohács emléke a nemzeti és egyházi széthúzás veszélyeire int bennünket. A történelmi tragédia rámutat arra, hogy csak a közös felelősségvállalás képes megerősíteni a közösséget.
Az elnökség felidézi a 450 évvel ezelőtti hercegszőlősi zsinat örökségét és annak máig ható tanúságait. Isten igéje köré gyűlve a keresztény közösség a legnehezebb történelmi viharokban is megmaradhatott. A körlevél arra hívja a hívőket, hogy tanuljanak a múlt hibáiból, de ne engedjék a félelem uralkodását. A református egyház vezetése egy építő és szolgáló nemzedék felnevelését tűzte ki célul. A gyász és az emlékezés mellett a jövő felé mutató, hithű cselekvésre van szükség a jelenben. Az Istenbe vetett bizalom adja a bátorítást ahhoz, hogy a nehézségek ellenére is útra keljünk. A közvélemény békességre, ökumenikus összefogásra és a szellemi örökség megőrzésére buzdít. Súlyosbodó nyomás és vallásüldözés éri a szubszaharai Afrika keresztény közösségeit. A nemzetközi emberjogi és egyházi megfigyelők legfrissebb jelentései szerint a szubszaharai Afrika vált a globális keresztény üldözés egyik legveszélyesebb központjává. Nigériában, Mozambikban és Mali egyes részein a fegyveres szélsőséges csoportok támadásai mindennaposá váltak a helyi hívőkkel szemben. A falvak elleni rajtaütések következtében keresztények ezrei kényszerülnek otthonaik elhagyására és menekült táborokba húzódásra. A helyi protestáns és evangéliumi egyházak vezetői határozottabb nemzetközi védelmet és humanitárius segítséget sürgetnek. A humanitárius válság miatt sok helyen az alapvető istentiszteleti és gyülekezeti élet ellehetetlenült. A nemzetközi segélyszervezetek élelmiszerrel, ivóvízzel és ideiglenes szállással próbálják támogatni a szorongatott helyzetben lévő családokat. A hatóságok gyengesége és az önvédelmi erők hiánya miatt a hívők védetlensége továbbra is óriási kihívást jelent. A globális egyházi közösségek imaakcióikkal és célzott gyűjtésekkel igyekeznek kifejezni szolidaritásukat. A helyi lelkipásztorok a nehézségek ellenére is a béke, a megbocsátás és a felebaráti szeretet üzenetét hirdetik. A jelentés rávilágít arra, hogy a szubszaharai régió békéje az egész globális kereszténység számára kulcskérdés. Döntő fontosságú bírósági határozat született az amerikai vallásszabadság védelmében. Egy mérföldkőnek számító amerikai bírósági döntés megerősítette a vallási alapon működő oktatási és szociális intézmények jogait. A határozat kimondja, hogy a keresztény felekezeti iskolák és hitéleti szervezetek nem kötelezhetők a hitelveikkel ellentétes állami előírások betartására. A peres eljárás még hónapokkal ezelőtt indult, amikor több protestáns magániskola megtagadta a szövetségi szabályozás egyes rendelkezéseit. Az ítélet indoklása szerint az alkotmány első kiegészítése továbbra is szilárd védelmet nyújt a hitélet szabad gyakorlásának. A keresztény jogvédő szervezetek üdvözölték a döntést, amelyet a vallásszabadság jelentős győzelmeként értékelnek. A döntés ellenfelei ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a határozat gyengíti a megkülönböztetés elleni általános törekvéseket. A jogi szakértők rámutattak, hogy a döntés komoly hivatkozási alapként szolgál majd a jövőbeli hasonló bírósági ügyekben. A protestáns egyházi iskolák vezetése megkönnyebbüléssel fogadta a hírt, így folytathatják megszokott értékrendű oktatási tevékenységüket. Az ügy széleskörű társadalmi és teológiai vitát váltott ki az Egyesült Államokban. A fejlemények a nyugati világ más országaiban élő keresztény közösségek számára is mintaként szolgálhatnak. A Bánffy kastély átadása Szilágynagyfaluban. Régóta vált és jelentős eseménynek adott otthont Szilágynagyfalu az elmúlt időszakban. Ünnepélyes keretek között átadták a református egyház tulajdonában lévő felújított Bánffy kastélyt.
Az elhanyagolt állapotban lévő történelmi épület együttes teljes körű külső és belső rekonstrukción esett át. A kastély a jövőben a helyi és a szilágysági magyar református közösségi élet egyik központja lesz. Az épület helyet ad majd a kulturális rendezvényeknek, egyházi alkalmaknak és fiatalok képzésének is. A beruházás sikere jól példázza az erdélyi magyar egyházak közösségépítő és értékmentő elejét. A helyi gyülekezet lelkipásztora és presbitériuma éveken át kitartóan dolgozott a projekt megvalósulásáért. Az avató ünnepségen a magyar és a romániai egyház és közéleti vezetők is kifejezték örömüket. A kastély megnyitása a turisztikai és regionális örökségvédelem szempontjából is mérföldkő. Az egyházközség reményei szerint a felújított Bánffy kastély évtizedekig szolgálja majd a híveket. Híreinket a református.hu, az Erdélyi Református Egyházkerület, református.ro, az Open Doors International és a Christianity Today, valamint a maszol.ro hírei és beszámolói alapján szerkesztettük.

Krisztus eljövetele az övéivel. Krisztus visszajövetele az új szövetség egyik fő témája, az Úr Jézus beszédeitől a Jelenések könyvéig. Az újra eljövetel kifejezés számára a görög szövegben parúszia áll. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki ott terem, azután megérkezést, állandó ott tartózkodást is jelent. A tanítványok kérdése az, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Máté 24.3. Nem kegyes kíváncsiságból született. Ezt Máté evangélium a 24. részének 3. versében olvassuk. Hitük komoly kérdése volt ez, és a tanítványokhoz nem csak a közvetlenül ezt megelőző beszélgetés hozta közel. Az Úr Jézusnak az ő visszajövetelére való utalása beszédeiben oly következetesen és nyomatékosan visszatérő volt, mint egy fúga témája. Lukács evangélium a 19. részében olvassuk, kereskedjetek, míg eljövök. Máté evangélium a 16. részének 27. verséből így szól az íge, mert eljön az ember fia az ő atyának dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Szintén Máté evangéliumában olvassuk a 24. rész 30. versében, és akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Márk evangélium a 8. részének 38. verséből olvasom, mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében, a szent angyalokkal. Tovább menve, Lukács evangéliuma 12. részében olvassuk, boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jön el az ember fia. Mindazonáltal az ember fia, amikor eljön, vajon talál-e hitet a földön? Lukács evangélium a 18. részének 8. verse. Mindig visszatér a figyelmeztetés, hogy őrködjenek a tanítványok, mert nem tudhatják, hogy mikor jön el az ő uruk. Krisztus visszajövetele elhozza az új világ korszakot. Az, hogy Krisztus újra eljön, a tanítványok számára nem csak az ő vele való személyes újra egyesülést jelenti. Világra szóló esemény az, mert Krisztus azért jön, hogy az új világ korszakot létrehozza. Ha Krisztus eljön, kiteljesedik az uralma. Krisztus az ő tanítványainak nem szűk látóhatárt adott. Nem az volt az ő kilátásuk, hogy a pusztuló világból itt-ott néhány lélek megmenekül és csatlakozik.

csatlakozik a gyülekezethez. Ő a világ megújulására irányította tekintetüket. Ez volt hitük célja. Ma már nem is tudjuk elképzelni, hogy az ős keresztény gyülekezet milyen összpontosított erővel igyekezett e cél felé. Krisztus második eljövetelének nagy reménysége nyomta rá bélyegét az első gyülekezet életére. A Krisztus eljövetelére és a vele járókra irányuló tekintetük legkevésbé volt csupán az áhítat ügye. A gyülekezet életét és magatartását elejétől végig ez határozta meg. Bár a keresztények az apostoli korban föltétel nélkül készek voltak mindenkinek szolgálni, és bár lelkiismeretbeli kérdés volt számukra megadni az államnak, ami az államé, s ahol kellett a nyilvános életben is segíteni, mégis tudtak a világkorszak ideiglenes voltáról. Az első keresztények mindig készenlétben voltak úgy, amint mesterük parancsolta nekik, és amint az megvan írva Lukács evangéliuma 12. részének 35-től 36-ig terjedő verseiben a következőképpen. Legyen derekatok felővezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. A várakozó gyülekezet mentes volt ennek a világkorszaknak kicsi és nagy dolgaitól. Az úgynevezett apostoli tanítás megörökített számunkra egy imádságot, amely ezekkel a szavakkal zárult. Jöjjön a kegyelem, és múljon el ez a világ. A gyülekezet mindaddig, amíg várakozó állapotban volt, nem ismerte a polgári kényelmet, amely lassacskán tért hódított, s amelynek csöndes ideálja az öröklött állapotokban való tétlen várakozás volt. Nem ismerte e világ nagyjai előtt való megalázkodást. Nem engedte magát befogni valamelyik osztály szolgálatában sem úgy, hogy azáltal egy kis csoporthoz közelebb jusson, a többiektől azonban elidegenedjék. Krisztus eljövetele a történelem folyásának célja. Elvesztettük arra a látásunkat, de most kezdjük újra látni, hogy az új szövetségi gyülekezetben mindent, mennyire a Krisztus Jézus napja határoz meg, az egyszerű gyülekezeti tag életétől kezdve a gyülekezeti élet legfontosabb kérdéseiben való döntésig. A keresztény gyülekezet nem hordozhatja tovább annak felelősségét, hogy a sarkaiból kifordult világnak nem hirdeti az új szövetség reménységét. Krisztus eljön, és minden zűrzavarnak véget vet, kezébe veszi a népek sorsát. Ez ideig túl bonyolultak voltunk. Ezernyi dolgot összeolvastunk, és tetszettek a problémák. A Biblia nagy, világos vonalai azonban túl egyszerűek voltak a számunkra. Nincs már azonban messze az idő, amikor majd szívesen lemondunk a könyvhegyekről, és világnézetünk számára elég lesz néhány alapvonal. A Biblia ezekkel a szavakkal kezdődik: kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és ezzel a fohászkodással zárul: jővel, Uram Jézus!

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus eljövetele az övéivel című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra. Békesség Istentől!

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben Keresztény élet felekezetközi műsorunk tegnapi ismétlését hallgathatták meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Homokóra csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is szeptember 8-ai keddi homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Gyarmati Fanni, magyar nyelvtanár és írónő tollából származik, aki egyben Radnóti Miklós felesége is volt. Mindent elvisel az ember, csak később, később ébred tudatára. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk harmadik, egyben utolsó órájában. Ebben az órában zenélő köntős komoly zenei rovatunk augusztus 30-ai ismétlését hallgathatják meg Nagy Ibolya szerkesztésében, a maradék időben pedig a Fike Band énekel nekünk. Ezzel várom Önöket ebben az órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
3: Zenélő köntös.
4: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
5: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Munkám során megszámlálhatatlan alkalommal volt segítségemre Pandi Marian hangversenykalauza, amelynek műfajonkénti kötetei 1972-től kezdve jelentek meg. Köszönetképpen születésének évfordulóján a zenélő köntösben idézem fel munkásságát. Pandi Marian 1924. augusztus 30-án született. Tanulmányait a Budapesti Zeneművészeti Főiskola zongora tanszakán kezdte, de mivel tehetségét kevésnek tartotta a művészpályához, az újonnan indult zenetudományi szakot is elvégezte, és amint szívesen emlegette, ezzel ő lett az első magyar zenetudós nő. Valljuk be, hogy ösztönös tisztelettel távol tartjuk magunkat attól, amit hétköznapi szóhasználatunkban tudós jelzővel illetünk, mert kevésnek érezzük hozzá a rációval megközelíthető tárgyi tudásunkat. Pandi Marian elévülhetetlen érdeme, hogy megtalálta azt az utat, amely élményvilágunkon keresztül vezet el a nagybetűs zenéhez, és amelyen elindulni kedvet kapott legtöbb olvasója és hallgatója. Élő előadásainak

középpontjában elsősorban a magyar és a nemzetközi komoly zene, valamint a népzene kapcsolata álltak. Ezeken kívül a rádióban és a zenei sajtóban is rendszeresen elemzett kortárs és klasszikus műveket. Néhány példát említek csupán. Bartók és a bolgár zene, Kodály és a magyar vers, Vörös Sándor megzenésített versei. Pandi Marian közel 3 évtizeden keresztül, 1958 és 1987 között szerkesztette az Országos Filharmónia műsor füzeteit. 1969 és 84 között pedig ő volt a felelős szerkesztője annak a zenei folyóiratnak, amelyet a magyar zene külföldi megismertetésére hoztak létre, Hungarian Music News címmel. Rendszeresen publikált zenekritikákat a Magyar Nemzetben, a Muzsikában, a Párlándóban és egyéb zenei kiadványokban. Aki követni akarta a magyar zenei élet eseményeit, annak Pandi Marian ismertetői, kritikái és könyvei jelentették az iránytűt. Első könyve 1960-ban jelent meg, az Olasz zene története 2 kötetben. A Kis zenei könyvtár sorozat publikálta Claudio Monteverdi életrajzát és művészetét bemutató könyvét a következő évben, amelynek ürügyén most zenehallgatással szakítjuk meg a Szabolcsi Bence díjjal kitüntetett zenetörténész bemutatását. Claudio Monteverdi Orfeójának egy részletét választottam, mert Orfeó a neve Vashegyi György historikus előadói gyakorlatot követő zenekarának, Pandi Marian pedig az elsők közé tartozott, akik felfigyeltek kiváló karmesteri képességeire.

Monteverdi Orfeó című operájának ötödik felvonásából hangzott el részlet egy 2005-ben a Műpában tartott előadásból. A címszereplő Timothy Benchet, az Orfeó zenekar kísérte, zenei vezető Vashegyi György. A magyar zenekritika Pándi Marian által összeállított 1793 és 1898 közti dokumentum gyűjteménye 1967-ben, mint 100 esztendő magyar zenekritikája jelent meg, 2001-ben pedig az izgalmasabb és vonzóbb Hangászati mulatságok címmel adták ki. Életművének nagy opusza a Hangversenykalauz, amely 1972 és 2006 közt jelent meg, a szimfonikus műveket, versenyműveket, kamarazenét és zongora muzsikát négy kötetbe csoportosítva. Az orosz zene iránti vonzódása főleg fordításaiból derül ki. Olyan alapmunkákat tett hozzáférhetővé a nagy közönség számára, mint Robert Kraft Stravinsky-val folytatott beszélgetései, Sosztakovics testamentuma és Prokofjev életrajza egy szovjet tragédia címmel. Hallgassunk meg egy részletet Prokofjev Hamupipőke című balettjéből.

elhangzott Hamupipőke keringője Prokofjev azonos című balettjéből. Pandi Marián zongoratudásának hasznosítására házi muzsikálásaik során nyílt alkalma. Egy 2005-ben adott interjúban így emlékezett. Húztak a könnyeim a meghatódottságtól, amikor a Mezzón Schubert S-dur trióját mutatták Schiff Andrással, feleségével Jókos Siókávával és Perényi Miklóssal. Férjemmel, Schwimmer Endrével annak idején sokat muzsikáltunk itthon. Ő hegedült, én zongoráztam, Banda Ede járt fel hozzánk csellózni. A két Schubert trió volt az állandó házi számunk. A munkásságáért aranytól életműdíjjal kitüntetett zenetörténész 2009. szeptember 12-én hunyt el. Az említett előadásban következik részlet az S-dur trióból, amelynek nyomtatásban való megjelenését Schubert már nem érhette meg, de a következő szavakkal bocsátotta útjára. E művet senkinek sem ajánlom, kivéve azokat, akiknek tetszik.

0: Pandi Marian zenetörténésztől Schubert S-dur triójának második tételével búcsúztunk, Schiff András, Juko Shiokawa és Perényi Miklós előadásában. Hallgatóitól elköszön a zenélőköntös szerkesztője, Nagy Ibolya. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Az elmúlt percekben zenélőköntös komoly zenei rovatunk augusztus 30-ai ismétlését hallgathatták meg Nagy Ibolya szerkesztésében. A következőkben a Fike Band énekel nekünk.

Az elmúlt percekben a Fike Band énekelt nekünk. Ezzel lassan homokóra műsorunk végére érkezünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, ugyanis 6 órától ugyancsak én várom Önöket reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy újabb recepttel és krédó hitépítő rovatunkkal. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóinktól, ami Gyarmati Fanni, magyar nyelvtanár és írónő tollából származik, aki Radnóti Miklós felesége volt. Mindent elvisel az ember, csak később ébred tudatára. Ez a motiváló gondolat kísérjen minket a mai nap folyamán. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és az, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában a homokóra mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Áldott napot kívánok, a viszont hallásra, békesség Istentől!

Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szeptember 8-án, kedden, az Agnus Rádió reggeli ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Együtt működnek a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség parlamenti frakciói. Mutatjuk a közös prioritásokat. Drágít a legolcsóbb áramszolgáltató, a többiek követhetik a példáját. Emelkedett az Európai Unióból visszaküldött illegális bevándorlók száma. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói kérik az online szavazás megszüntetését a képviselőházban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói ma együttműködési megállapodást írtak alá a jelenlegi parlamenti ciklus ülésszakaira. A közös prioritások között szerepel a közigazgatás reformja, a választási reform és a részmunkaidős foglalkoztatás túladóztatásának megszüntetése. Diana Stoica, a Mentsétek meg Romániát Szövetség képviselőházi frakció vezetője a parlamentben a sajtónak elmondta, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség szenátusi és képviselőházi frakciói azért kötöttek megállapodást, hogy erősítsék együttműködésüket a törvényhozásban. Emlékeztetett, hogy a két pártnak együtt egyharmados súlya van a parlamentben. Az együttműködési megállapodás szerint a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói összehangolják munkájukat a közös törvények és kezdeményezések sikere érdekében, miközben megőrzik politikai függetlenségüket. A dokumentum szerint főszabályként a két párt frakciói azonosan szavaznak a közösen támogatott törvénytervezetekről, és együtt kezdeményeznek jogszabályokat vagy parlamenti határozatokat. Kivételes esetben külön is benyújthatnak kezdeményezéseket, de erről előzetesen értesíteniük kell a másik frakció vezetőjét. A dokumentum rögzíti, hogy a törvényhozási prioritásokat minden parlamenti ülésszak elején határozzák meg a frakcióvezetők előzetes egyeztetése után. Döntött a Hidroelektrika. Ha az ügyfél szerződése lejár, már emelt áru ajánlatot kap. Ez a lépés más szolgáltatókat is rábírhat arra, hogy kövessék a példáját, nyilatkozta Dumitru Kiszalice, energiapiaci szakértő. Becslései szerint az új ajánlatok 10-15%-kal drágábbak lehetnek, és figyelmeztetett, hogy a drágulási hullám az év végéig, sőt akár 2027-ig is eltarthat. A Hidroelektrika eddig a legalacsonyabb árat biztosította a piacon, és piaci vezetőként az általa diktált irányzat határozta meg a többi versenytárs stratégiát. Is, nyilatkozta a Digi24 hírtelevíziónak a szakértő. Az Intelligens Energia Egyesület már az elmúlt hónapban felhívta a figyelmet az őszi drágulások veszélyére. Három lehetséges forgatókönyvet, 3,5%, 10-15%, illetve közel 20%-os növekedés vizsgálva. Jelenleg a 10-15% közötti drágulás látszik a legvalószínűbbnek, a megnövekedett költségekkel küzdő szolgáltatók ennyivel növelhetik az árakat. Az év első felében a tagországok az előző év azonos időszakához képest 3000-rel több, mint egy 33000 maradásra jogosulatlan embert küldtek vissza unión kívüli országokba az EU határ és partvédelmi ügynöksége a Frontex segítségével. Az uniós tartózkodásra jogosulatlan, az év első felében visszaküldött emberek mintegy kétharmada, 21000 ember hagyta el önként az Európai Uniót, szemben az egy évvel korábbi mintegy 19000 fővel, idézi a Frontex tegnap az interneten is közzétett közleményét a Magyar Távirati Iroda. A Frontex segítségével 2022 óta visszaküldött emberek száma körülbelül 215000-re tehető, közölték. Az év első felében 109 szakember dolgozott a visszaküldések előkészítésén és lebonyolításán 15 tagállamban. Megjegyezték, minden Frontex által támogatott visszaküldés esetén az érintett kimerítette az EU-ban maradás jogi lehetőségeit. Önkéntes visszatérés esetén az érintett gyakorlati segítséget kap az utazáshoz, valamint amennyiben jogosult pénzügyi támogatással távozik. Kényszerű visszaküldés esetén a kitoloncolási határozatot azért hajtják végre, mert az illető nem teljesítette a távozásra vonatkozó kötelezettségét, hívták fel a figyelmet. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói azt kérik a képviselőház vezetésétől, hogy szüntesse meg az online szavazást a parlamenti üléseken, és térjen vissza a kizárólag személyes jelenléttel történő szavazáshoz, jelentette be tegnapra Luca Turcan. A liberális képviselő a parlamentben elmondta, hogy a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói hivatalos kérést nyújtottak be a képviselőház házbizottságához az online szavazás megszüntetésére. Emlékeztetett, hogy az online szavazást a világjárvány idején vezették be a parlamentben, majd azért hosszabbították meg, hogy sikeresen lezárhassák az országos helyreállítási tervben vállalt reformokat. A világjárvány véget ért, az országos helyreállítási terv lezárult, ezért már semmi sem indokolja az online parlamenti szavazás fenntartását, jelentette ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Agyar Press hírügynökség, a maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Zsoltárok könyve, 32. fejezet, 10. verse. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Jelenések könyve, 22. fejezet, 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb 19:30 jelentkezem. A következő percekben Krédó hídépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének a 8-tól 15-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Fehér bőrű Jézus című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első rész 8-tól 15-ig terjedő verseiből. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által minnyájatokért, hogy hitetek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok. Sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Testvéreim, érdekes dolog az, hogy Pál, miután bemutatkozik, nem önmagáról beszél, hanem egyenesen hálaadással kezdi az üzenetét. Hálát ad azért, hogy Rómában keresztény gyülekezet él, és hogy hitüknek az egész világon híre van. Túlzásnak tűnik, amit Pál mond, de ha belegondolunk, hogy az akkor ismert hatalmas római birodalom legfontosabb városaiban már voltak keresztény közösségek, akik tudnak a római gyülekezetről és örülnek neki, ez merő csoda az akkori körülmények között. Az, hogy ma is léteznek élő keresztény közösségek szerte a világon, szintén csoda. Főleg, ha belegondolunk abba, mennyi üldözésnek, elnyomásnak volt kitéve a hiteles keresztény hit. Ma is kisebbségben vagyunk, mint egykor Rómában a keresztények, de mi lett volna az utóbbi 2000 év világával, ha hiányoztak volna belőle az imádkozó, elszánt, áldozatos életű szolgáló lelkek, akik kórházakat, árvaházakat, idősek otthonait, más szociális központokat alapítottak, működtettek, osztogatva a Jézus szeretetét maguk körül. Mivel a keresztények ma is kisebbségben vannak, és az egész világon szétszórtságban élnek, ma is szükségük van egymásra. Rá vannak utalva kölcsönös, közbenjáró könyörgésre egymásért. Adósai vagyunk egymásnak a közbenjárás szolgálatával. Ez mindenkinek módjában áll. Gondoljuk el, mit jelent egy kórházban fekvő betegnek, egy fogolynak, egy üldözöttnek, egy magányosnak tudni azt, hogy valaki a háttérben imádkozik érte. Van, akinek az életét mentheti meg az a tudat, hogy őt még nem adták fel, nem mondtak le róla. A közbenjáró imádságnak azért van olyan rendkívüli ereje, mert azt az Istent mozgósítja, akinek semmi sem lehetetlen. Ahonnan számunkra már nincs kiút, Isten oda is belép. Ahol nekünk végünk, ő ott kezdi el az újat. A közbenjáró imádság megváltoztatja a világot, a tiédet és az enyémet is. Ne fáradjunk hát bele. Pálnak imáiban megjelenik egy régi kérése, hogy Isten akaratából eljuthasson Rómába, a keresztény közösségbe. Vágyik a személyes kapcsolatra, de nem a kíváncsiság vagy a kalandvágy hajtja, hanem az az óhaj, hogy adjon és kapjon. Első helyen van az a szándéka, hogy adjon nekik lelki ajándékokat. Ugyanakkor kapni is szeretne tőlük. A keresztények között minden a kölcsönösség jegyében zajlik. Mindnyájan adakozók és elfogadók vagyunk egyszerre. Ahhoz, hogy adni tudjunk, ki kell lépnünk önző magatartásunkból, és ahhoz, hogy elfogadni tudjunk, meg kell tanulnunk megalázkodni. Mindenkinek szüksége van a másikra. Mindenki lehet valakivé a másik számára. Pál többször elhatározta, hogy meglátogatja a római gyülekezetet, de Isten ebben többször megakadályozta. Itt felmerül a kérdés, hogyan is függ össze a kettő? Az ember szándéka, akarata és Isten vezetése. Melyiknek van elsőbsége? Az én akaratomnak, vagy Isten irányításának? Nem könnyű erre válaszolni. Mit tesz Pál?
terveket kovácsol, világos elképzelései vannak missziói munkáját illetően, de minden terv készítése közben hegyezi a fülét Isten utasításaira, amelyekhez alkalmazkodik. Világos döntésekre és egyben éles lelki hallásra van tehát szükség. Pál minden szándékának fő célja az evangélium hirdetése minden nemzetnek és mindenféle beállítottságú embernek. Ez az üzenet ugyanis életeket ment. Hadd kérdezzem, kedves hallgatom, milyen gyakran adsz hálát Istennek más keresztjénekért, azok hitéért? Milyen hatása volt eddig közben járó imádságaidnak? Milyen szándék van első helyen életedben, adni vagy kapni? Hogyan tud az én akaratom Isten irányítása alá kerülni?

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol romabeliekhez írt levele első fejezetének a 8-tól 15-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Fehér bőrű Jézus című részt hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvas fel.

A fehérbőrű Jézus. A rasszista mítosz. A legtöbb amerikai és európai egy barna hajú, barna szemű, jóképű embernek képzeli a Jézust. És persze fehérnek. Kaukázusinak. Lehet, hogy kicsit napbarnított, de mindenképpen fehér. Olyasfajta fehér, amivel Kaliforniában találkozhatunk. Esetleg Minneapolisban. Vagy az Illinois állambeli Peoriában. De ez tévhit. Sok ember és mozgalom élt vissza vele. A Ku Klux Klan a fehér protestánsok felsőbbrendűségét hirdeti a feketék és a zsidók fölött, na meg mások fölött is persze. Néhányan úgy gondolják, hogy Jézus is az ő oldalukon áll, csak azért, mert fehér volt, mint ők. Hitler náci mozgalmának kezdetén Jézus halálát használták fel arra, hogy megindokolják a zsidók elleni támadásokat. A nácik evangéliuma megmagyarázta az áriák felsőbbrendűségét is. Úgy tettek, mintha Jézus természetesen az ő oldalukon állt volna. Végül is fehér volt, nem? Aztán a keresztes hadjáratok, az inkvizíció, a cári Oroszország népirtásai, a rabszolgák elhurcolása az új világba. A rasszista mítoszt rengeteg szörnyű bűnben és kegyetlenségben találhatjuk meg a történelemben. Ez a tévhit még ma is létezik. Az emberek még mindig úgy tekintenek Jézusra, mint egy angol szász megváltóra. Rózsaszín és halvány barack szín tónusokkal festik meg. Európai és amerikai képzeletük szokásait és vonásait vetítik rá. De Jézus egyrészt nem tartozott a középosztályba, másrészt nem volt fehér. Minden valószínűség szerint sokkal sötétebb bőrrel rendelkezett, mint egy átlagos amerikai vagy európai. Zsidónak született, zsidóként élt, zsidó maradt egész életében. Barna bőrük közel-keleti mi volt, tehát valószínűleg még jobban kiemelte az, amikor Pilátus egy világos bőrű római előtt állt. De annak ellenére, hogy Jézus egy bizonyos helyen és időben lett emberré, s viselte az ottaniak vonásait, amik sokkal kevésbé tűnhettek amerikainak, mint ahogy azt Hollywood valaha is ábrázolta, tágabb értelemben véve Jézus átlép a faj és a szín által emelt korlátokon. Zsidó volt, mégis szabadon és tiszteletteljesen beszélt egy samaritánus asszonnyal. Zsidóként a szokás megtiltotta Jézusnak, hogy egy pogány házába lépjen. Mégis, mikor egy római százados a betegen fekvő szolgájáért kérlelte őt, így válaszolt. Megyek, és meggyógyítom. Mikor egy kánaáni asszony üldözte és zaklatta, a kánaániak ősi ellenségei voltak a zsidóknak. Jézus elcsodálkozott a hitén, és meggyógyította a lányát. Sőt, ő maga is rasszista előítéletek áldozata lett. Egyszer, mikor Samárián utazott keresztül, nem fogadták be, mert csak egy zsidót láttak benne, aki Jeruzsálembe tart. Az a társadalom, amiben Jézus beleszületett, három szempontból tett különbséget az egyének között. Az emberek jogait, előjogait és helyzetét a fajuk, zsidó vagy pogány, osztályuk, szabad vagy rabszolga, és a nemük, férfi vagy nő határozta meg. Az örömhír azonban, amit Jézus hirdetett, határozottan szakított a múlt előítéleteivel. Pál így foglalta össze ezt Dióhéjban. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ahogy ezt olvassuk a Galatákhoz írt levél 3. részének 26-tól 28-ig terjedő verseiben. Pár gyerek szerint habfehér kis Jézus, kit adott az íj. Pár gyerek szerint habfehér, szőszke haja beszép. Pár gyerek szerint barna bronz, Isten fia, kit földje vonz. Pár gyerek szerint barna bronz, haja dús és sötét. Pár gyerek szerint mandula szemű, színű a mennyura. Pár gyerek szerint mandula szemű, kit tisztelünk. Pár gyerek szerint oly sötét, mint ők maguk, áldjuk nevét. Pár gyerek szerint oly sötét, mégis ő kell nekünk. Kis Jézus arcán sok gyerek saját arcszínét látja meg, bár kegyelemtől fényesebb szent fény ragyogja át. Tegyétek félre dolgotok,
Szívek, előtte nyíjatok, ő az, akit az ég adott, gyermekélet király. Ahogy írja a Pár gyerek szerint című dalban, amelyet Mikja Zsolt fordításában hallhattunk.

Credo hitépítő műsorunkban az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy miért és miért hiszel tépítek a kereszténységről című könyvből, a Fehérbőrű Jézus című részt felolvasta Jancsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Credo hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő rovatunkat hallhatták Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 8-án, kedden, az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Ami Gyarmati Fanni, magyar nyelvtanár és írónő tollából származik, aki Radnóti Miklós felesége volt. Mindent elvisel az ember, csak később ébred tudatára. Ez a motiváló gondolat kísérjen minket a mai nap során, most pedig lássuk, mivel is várom önöket 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kukta rovatunk következik. Ezután ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor ismét híreket mondok, majd Krédó hitépítő műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül állította a zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A következőkben hírösszefoglalónkat hallhatják. Híreink először címszavakban. Együtt működnek a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség parlamenti frakciói. Mutatjuk a közös prioritásokat. Drágít a legolcsóbb áramszolgáltató. A többiek követhetik a példáját. Emelkedett az Európai Unióból visszaküldött illegális bevándorlók száma. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói kérik az online szavazás megszüntetését a képviselőházban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói együttműködési megállapodást írtak alá a jelenlegi parlamenti ciklus ülésszakaira. A közös prioritások között szerepel a közigazgatás reformja, a választási reform és a részmunkaidős foglalkoztatás túladóztatásának megszüntetése. Diana Stojka, a Mentsétek meg Romániát Szövetség képviselőházi frakció vezetője a parlamentben a sajtónak elmondta, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség szenátusi és képviselőházi frakciói azért kötöttek megállapodást, hogy erősítsék együttműködésüket a törvényhozásban. Emlékeztetett, hogy a két pártnak együtt egyharmados súlya van a parlamentben. Döntött a Hidroelektrika. Ha az ügyfél szerződése lejár, már emelt áru ajánlatot kap. Ez a lépés más szolgáltatókat is rábírhat arra, hogy kövessék a példáját, nyilatkozta Dumitru Kiszalice, energiapiaci szakértő. Becslései szerint az új ajánlatok 10-15%-kal drágábbak lehetnek, és figyelmeztetett, hogy a drágulási hullám az év végéig, sőt akár 2027-ig is eltarthat. Jelenleg a 10-15% közötti drágulás látszik a legvalószínűbbnek, a megnövekedett költségekkel küzdő szolgáltatók ennyivel növelhetik az árakat. Az év első felében a tagországok az előző év azonos időszakához képest 3000-rel több, mint egy 33000 maradásra jogosulatlan embert küldtek vissza unión kívüli országokba az EU határ- és partvédelmi ügynöksége a Frontex segítségével. Az uniós tartózkodásra jogosulatlan, az év első felében visszaküldött emberek mintegy kétharmada, 21000 ember hagyta el önként az Európai Uniót, szemben az egy évvel korábbi mintegy 19000 fővel, idézi a Frontex tegnap az interneten is közzétett közleményét a Magyar Távirati Iroda. Megjegyezték, minden Frontex által támogatott visszaküldés esetén az érintett kimerítette az EU-ban maradás jogi lehetőségeit. Önkéntes visszatérés esetén az érintett gyakorlati segítséget kap az utazáshoz, valamint amennyiben jogosult pénzügyi támogatással távozik. Kényszerű visszaküldés esetén a kitoloncolási határozatot azért hajtják végre, mert az illető nem teljesítette a távozásra vonatkozó kötelezettségét, hívták fel a figyelmet. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói azt kérik a képviselőház vezetésétől, hogy szüntesse meg az online szavazást a parlamenti üléseken, és térjen vissza a kizárólag személyes jelenléttel történő szavazáshoz, jelentette be tegnap Raluca Turcan.
A liberális képviselő a parlamentben elmondta, hogy a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói hivatalos kérést nyújtottak be a képviselőház házbizottságához az online szavazás megszüntetésére. Emlékeztetett, hogy az online szavazást a világjárvány idején vezették be a parlamentben, majd azért hosszabbították meg, hogy sikeresen lezárhassák az országos helyreállítási tervben vállalt reformokat. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreink ez az Agyar Press hírügynökség, a maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem. A következőkben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Janicskó Mihály Noémivel.

Szeptember 8-át írunk, ez az év 251. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 114 nap van hátra. Szeptember 8-ai kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat. A 1566-ban ezen a napon ért véget Szigetvár török ostroma. Zrínyi Miklós horvát bán maradék katonái élén kirohanva hősi halált halt, a vár török kézre jutott. 1636-ban alapították a Harvard Egyetemet a Massachusetts állambeli Cambridge-ben. Ez az Amerikai Egyesült Államok legrégebb óta működő felsőoktatási intézménye. 1853-ban ezen a napon találták meg a Szemere Bertalan miniszterelnök által 1849. augusztus 23-án Orsova mellett elásatott Szent Koronát. 1991-ben Macedónia elszakadt Jugoszláviától és kikiáltotta függetlenségét. 1957-ben a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum előtti Bolyai téren az iskola alapításának 400. évfordulóján leleplezték a bolyaiak szobrát, Izsák Márton és Csorvási István alkotását.

A történelmi események után emlékezzünk azokra a neves személyekre, akik ezen a napon születtek. 1157-ben ezen a napon született első oroszlán szívű Richard angol király. 1840 Antonin Dvorák cseh zeneszerző látott napvilágot. 1850-ben született Blaha Lujza színésznő, akit a nemzet csalogányának neveztek. 1912-ben született Gyarmati Fanni, magyar nyelvtanár, Radnóti Miklós hitvese. 1922-ben született Tomanek Nándor, Jászai díjas színész, érdemes és kiváló művész.

Most pedig emlékezzünk azokra a jelentős személyiségekre is, akik szeptember 8-án hunytak el. 780-ban vesztette életét IV. Leó, a bizánci birodalom császára. 1566-ban ezen a napon hunyt el Zrínyi Miklós horvátbán Szigetvár védője. 1743-ban hunyt el gróf Károlyi Sándor, a Rákóczi szabadságharc tábornoka, a kurucok főhadparancsnoka. 1949-ben hunyt el Richard Strauss, német zeneszerző. 1994-ben ezen a napon halt meg Szentágotai János Kossuth díjas magyar anatómus, neurobiológus, egyetemi tanár, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, országgyűlési képviselő, az Államfői Testület tagja.

Szeptember 8-a Szűz Mária születésnapja a keresztény hagyományok szerint. Ugyanakkor szeptember 8-a az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja is 1965 óta.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel, a következőkben pedig kuktorovatunkat hallhatják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

A mai napon is egy különleges receptet hoztam el a kedves hallgatóknak, amely nem más, mint a sült paprika szószos tészta. Lássuk először, hogy milyen hozzávalókra van szükségünk, ha 4 személyre készítjük ezt a finomságot. 5-6 darab kápia paprika, 25 deka koktélparadicsom, 1 fej fokhagyma, 5-6 ág kakukkfű, 1 ág rozmarink, 8-10 darab bazsalikom levél, 1 csomag tészta, 10 deka parmezán, 1 deci tejszín, 1 deci főzővíz, só, bors, olívaolaj, a tálaláshoz pedig 10 deka fetasajt, 5 deka pirított dió, valamint 6-8 darab bazsalikom levél.

Most pedig lássuk az elkészítést. A sült paprika szószos tészta receptjének elkészítéséhez a zöldségeket megmossuk. A sütőt előmelegítjük 200 fokra. Egy sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük a kápia paprikát, a koktél paradicsomot és egy egész fok hagymát, aminek a tetejét levágjuk, ezután meglocsoljuk olívaolajjal, ízesítjük sóval, borssal, majd fűszerezzük a kakukk fűágakról leszedett levelekkel és aprított friss rozmaring levelekkel. Az olajos fűszerkeverékkel alaposan bedörzsöljük a zöldségeket, majd berakjuk az előmelegített sütőbe 20-25 percre, addig, amíg a paprika és a paradicsom héja barnára, enyhén feketére sül. Amíg a zöldségek sülnek, addig megfőzzük a tésztát a csomagoláson jelzett leírásnak megfelelően, majd leszűrjük úgy, hogy a tészta főzővizéből 1-2 decit félreteszünk a mártáshoz. Ha a zöldségek megsültek, eltávolítjuk a sült paprika csomáját, majd a paradicsommal együtt turmixképbe rakjuk, tetejére bazsalikomleveleket dobunk, majd hozzányomjuk a sült fokhagymát is, amit a héjából nyomunk ki. Jöhet hozzá még a reszelt parmezán és egy kevés olívaolaj, legvégül a tejszín. A gépet lefedjük és nagyjából 4-5 percig turmixoljuk, addig, amíg szép mártás állagú nem lesz a végeredmény. Egy serpenyőbe öntjük a gyönyörű, narancssárgás-pirosas mártást, öntünk hozzá egy keveset a tészta főzőlevéből is, majd alacsony lángon kevergetve melegíteni kezdjük. Hozzáadjuk a tésztát és összeforgatjuk a meleg szósszal. Az elkészült sült paprika szószos tészta tetejét megszórjuk morzsolt fetasajttal, pirított dióval és sifonádra, azaz csíkokra vágott friss bazsalikommal.

Most pedig lássuk még egyszer, hogy milyen hozzávalók szükségesek, ha 4 személyre szeretnénk készíteni a sült paprika szószos tésztát. 5-6 darab kápia paprika, 25 deka koktél paradicsom, 1 fejfok hagyma, 5-6 ág kakukkfű, 1 ág rozmaring, 8-10 darab bazsalikom levél, 1 csomag tészta, 10 deka parmezán, 1 deci tejszín, 1 deci főzővíz, só, bors és olívaolaj, valamint a tálaláshoz 10 deka fetasajt, 5 deka pirított dió és 6-8 darab bazsalikom levél.

Így néz ki a sült paprikaszószós tészta receptje. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd, a mindmegette.hu weboldalon megtalálható a recept. Én jó főzést kívánok önöknek és jó étvágyat!

0: Bukta, ötletek a fazék mellől.
1: A faganál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: Szeptember 8-án Adrien, Mária, Adrián, Adriána, Adolján, Irma, Ibolya és Csobán névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Adrien latin-francia eredetű név, az Adrián franciás alakja, jelentése adriai. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Az Adrián a latin Hadrianus névből származik, jelentése a Velence tartományban lévő Hadria városából való férfi. Az Adriánom, az Adrián, magyarul Adorján férfi név női párja. Az Adorján latin eredetű, jelentése hadriai. Az Irma, az Irm kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Alok változataival az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin, Irmin, germán isten nevéből származik, jelentése Irmin istenség. Más magyarázat szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való. Az Ibolya magyar névalkotás a hasonló virág névből. Ez a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az ivola volt. Az Ibolya szó ebből fejlődött ki. A Csobán török magyar eredetű név, a Csabán név alakváltozata. Török eredetű méltóság név volt. Jelentése pásztor, juhász. Köszöntünk tehát szeptember 8-án minden Adrien, Mária, Adrián, Adriána, Adorján, Irma, Ibolya és Csobán nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

Az elmúlt percekben ünnepeljeinket köszöntöttük a Bagosi Brothers Company Van ez a hely című dalával. Isten éltesse őket még nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következő percekben a Soul Weave énekel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szeptember 8-án, kedden, az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Gyarmati Fanni, magyar nyelvtanár és írónő tollából származik, aki Radnóti Miklós felesége is volt, és így hangzik. Mindent elvisel az ember, csak később, később ébred tudatára. Ez a motiváló gondolat kísérjen minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket egészen 8 óráig. Hamarosan híreket hallhatnak, majd jó hírcsendül, ezután Krédó hitépítő műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra 1 perc, most híreink következnek.
2: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Együtt működnek a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség parlamenti frakciói. Mutatjuk a közös prioritásokat. Drágít a legolcsóbb áramszolgáltató. A többiek követhetik a példáját. Emelkedett az Európai Unióból visszaküldött illegális bevándorlók száma. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói kérik az online szavazás megszüntetését a képviselőházban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói együttműködési megállapodást írtak alá a jelenlegi parlamenti ciklus ülésszakaira. A közös prioritások között szerepel a közigazgatás reformja, a választási reform és a részmunkaidős foglalkoztatás túladóztatásának megszüntetése. Diana Stojka, a Mentsétek meg Romániát Szövetség képviselőházi frakció vezetője a parlamentben a sajtónak elmondta, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség szenátusi és képviselőházi frakciói azért kötöttek megállapodást, hogy erősítsék együttműködésüket a törvényhozásban. Emlékeztetett, hogy a két pártnak együtt egyharmados súlya van a parlamentben. Az együttműködési megállapodás szerint a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói összehangolják munkájukat a közös törvények és kezdeményezések sikere érdekében, miközben megőrzik politikai függetlenségüket. A dokumentum szerint főszabályként a két párt frakciói azonosan szavaznak a közösen támogatott törvénytervezetekről, és együtt kezdeményeznek jogszabályokat vagy parlamenti határozatokat. Kivételes esetben külön is benyújthatnak kezdeményezéseket, de erről előzetesen értesíteniük kell a másik frakció vezetőjét. A dokumentum rögzíti, hogy a törvényhozási prioritásokat minden parlamenti ülésszak elején határozzák meg a frakcióvezetők előzetes egyeztetése után. Döntött a Hidroelektrika. Ha az ügyfél szerződése lejár, már emelt áru ajánlatot kap. Ez a lépés más szolgáltatókat is rábírhat arra, hogy kövessék a példáját, nyilatkozta Dumitru Kiszalice, energiapiaci szakértő. Becslései szerint az új ajánlatok 10-15%-kal drágábbak lehetnek, és figyelmeztetett, hogy a drágulási hullám az év végéig, sőt akár 2027-ig is eltarthat. A Hidroelektrika eddig a legalacsonyabb árat biztosította a piacon, és piaci vezetőként az általa diktált irányzat határozta meg a többi versenytárs stratégiáját is, nyilatkozta a Digi24 hírtelevíziónak a szakértő. Az Intelligens Energia Egyesület már az elmúlt hónapban felhívta a figyelmet az őszi drágulások veszélyére. 3 lehetséges forgatókönyvet, 3-5%, 10-15%, illetve közel 20%-os növekedés vizsgálva. Jelenleg a 10-15% közötti drágulás látszik a legvalószínűbbnek, a megnövekedett költségekkel küzdő szolgáltatók ennyivel növelhetik az árakat. Az év első felében a tagországok az előző év azonos időszakához képest 3000-rel több, mint egy 33000 maradásra jogosulatlan embert küldtek vissza unión kívüli országokba az EU határ és partvédelmi ügynöksége a Frontex segítségével. Az uniós tartózkodásra jogosulatlan, az év első felében visszaküldött emberek mintegy kétharmada, 21000 ember hagyta el önként az Európai Uniót, szemben az egy évvel korábbi mintegy 19000 fővel, idézi a Frontex tegnap az interneten is közzétett közleményét a Magyar Távirati Iroda. A Frontex segítségével 2022 óta visszaküldött emberek száma körülbelül 215000-re tehető, közölték. Az év első felében 109 szakember dolgozott a visszaküldések előkészítésén és lebonyolításán 15 tagállamban. Megjegyezték, minden Frontex által támogatott visszaküldés esetén az érintett kimerítette az EU-ban maradás jogi lehetőségeit. Önkéntes visszatérés esetén az érintett gyakorlati segítséget kap az utazáshoz, valamint amennyiben jogosult pénzügyi támogatással távozik. Kényszerű visszaküldés esetén a kitoloncolási határozatot azért hajtják végre, mert az illető nem teljesítette a távozásra vonatkozó kötelezettségét, hívták fel a figyelmet. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói azt kérik a képviselőház vezetésétől, hogy szüntesse meg az online szavazást a parlamenti üléseken, és térjen vissza a kizárólag személyes jelenléttel történő szavazáshoz, jelentette be tegnap Raluca Turcan. A liberális képviselő a parlamentben elmondta, hogy a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói hivatalos kérést nyújtottak be a képviselőház házbizottságához az online szavazás megszüntetésére. Emlékeztetett, hogy az online szavazást a világjárvány idején vezették be a parlamentben, majd azért hosszabbították meg, hogy sikeresen lezárhassák az országos helyreállítási tervben vállalt reformokat. A világjárvány véget ért, az országos helyreállítási terv lezárult, ezért már semmi sem indokolja az online parlamenti szavazás fenntartását, jelentette ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
3: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
4: Jó hír.
5: De aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Zsoltárok könyve, 32. fejezet, 10. verse. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Jelenések könyve, 22. fejezet, 21. verse.
4: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Hírekkel legközelebb 7:30 jelentkezem. A következő percekben Krétó hídépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének a 8-15-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Fehér bőrű Jézus című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első rész 8-tól 15-ig terjedő verseiből. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok. Sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Testvéreim, érdekes dolog az, hogy Pál, miután bemutatkozik, nem önmagáról beszél, hanem egyenesen hálaadással kezdi az üzenetét. Hálát ad azért, hogy Rómában keresztény gyülekezet él, és hogy hitüknek az egész világon híre van. Túlzásnak tűnik, amit Pál mond, de ha belegondolunk, hogy az akkor ismert hatalmas római birodalom legfontosabb városaiban már voltak keresztény közösségek, akik tudnak a római gyülekezetről és örülnek neki, ez merő csoda az akkori körülmények között. Az, hogy ma is léteznek élő keresztény közösségek szerte a világon, szintén csoda. Főleg, ha belegondolunk abba, mennyi üldözésnek, elnyomásnak volt kitéve a hiteles keresztény hit. Ma is kisebbségben vagyunk, mint egykor Rómában a keresztények, de mi lett volna az utóbbi 2000 év világával, ha hiányoztak volna belőle az imádkozó, elszánt, áldozatos életű szolgáló lelkek, akik kórházakat, árvaházakat, idősek otthonait, más szociális központokat alapítottak, működtettek, osztogatva a Jézus szeretetét maguk körül. Mivel a keresztények ma is kisebbségben vannak, és az egész világon szétszórtságban élnek, ma is szükségük van egymásra. Rá vannak utalva kölcsönös, közbenjáró könyörgésre egymásért. Adósai vagyunk egymásnak a közbenjárás szolgálatával. Ez mindenkinek módjában áll. Gondoljuk el, mit jelent egy kórházban fekvő betegnek, egy fogolynak, egy üldözöttnek, egy magányosnak tudni azt, hogy valaki a háttérben imádkozik érte. Van, akinek az életét mentheti meg az a tudat, hogy őt még nem adták fel, nem mondtak le róla. A közbenjáró imádságnak azért van olyan rendkívüli ereje, mert azt az Istent mozgósítja, akinek semmi sem lehetetlen. Ahonnan számunkra már nincs kiút, Isten oda is belép. Ahol nekünk végünk, ő ott kezdi el az újat. A közbenjáró imádság megváltoztatja a világot, a tiédet és az enyémet is. Ne fáradjunk hát bele. Pálnak imáiban megjelenik egy régi kérése, hogy Isten akaratából eljuthasson Rómába, a keresztény közösségbe. Vágyik a személyes kapcsolatra, de nem a kíváncsiság vagy a kalandvágy hajtja, hanem az az óhaj, hogy adjon és kapjon. Első helyen van az a szándéka, hogy adjon nekik lelki ajándékokat. Ugyanakkor kapni is szeretne tőlük. A keresztények között minden a kölcsönösség jegyében zajlik. Mindnyájan adakozók és elfogadók vagyunk egyszerre. Ahhoz, hogy adni tudjunk, ki kell lépnünk önző magatartásunkból, és ahhoz, hogy elfogadni tudjunk, meg kell tanulnunk megalázkodni. Mindenkinek szüksége van a másikra. Mindenki lehet valakivé a másik számára. Pál többször elhatározta, hogy meglátogatja a római gyülekezetet, de Isten ebben többször megakadályozta. Itt felmerül a kérdés, hogyan is függ össze a kettő, az ember szándéka, akarata és Isten vezetése. Melyiknek van elsőbsége? Az én akaratomnak, vagy Isten irányításának? Nem könnyű erre válaszolni. Mit tesz Pál?
terveket kovácsol, világos elképzelései vannak missziói munkáját illetően, de minden terv készítése közben hegyezi a fülét Isten utasításaira, amelyekhez alkalmazkodik. Világos döntésekre és egyben éles lelki hallásra van tehát szükség. Pál minden szándékának fő célja az evangélium hirdetése minden nemzetnek és mindenféle beállítottságú embernek. Ez az üzenet ugyanis életeket ment. Hadd kérdezzem, kedves hallgatom, milyen gyakran adsz hálát Istennek más keresztjénekért, azok hitéért? Milyen hatása volt eddig közben járó imádságaidnak? Milyen szándék van első helyen életedben, adni vagy kapni? Hogyan tud az én akaratom Isten irányítása alá kerülni?

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk Pál apostol romabeliekhez írt levele első fejezetének a 8-tól 15-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Fehérbőrű Jézus című részt hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvas fel.

A fehérbőrű Jézus, a rasszista mítosz. A legtöbb amerikai és európai egy barna hajú, barna szemű, jóképű embernek képzeli a Jézust. És persze fehérnek. Kaukázusinak. Lehet, hogy kicsit napbarnított, de mindenképpen fehér. Olyasfajta fehér, amivel Kaliforniában találkozhatunk. Esetleg Minneapolisban. Vagy az Illinois állambeli Peoriában. De ez tévhit. Sok ember és mozgalom élt vissza vele. A Ku Klux Klan a fehér protestánsok felsőbbrendűségét hirdeti a feketék és a zsidók fölött, na meg mások fölött is persze. Néhányan úgy gondolják, hogy Jézus is az ő oldalukon áll, csak azért, mert fehér volt, mint ők. Hitler náci mozgalmának kezdetén Jézus halálát használták fel arra, hogy megindokolják a zsidók elleni támadásokat. A nácik evangéliuma megmagyarázta az áriák felsőbbrendűségét is. Úgy tettek, mintha Jézus természetesen az ő oldalukon állt volna. Végül is fehér volt, nem? Aztán a keresztes hadjáratok, az inkvizíció, a cári Oroszország népirtásai, a rabszolgák

elhurcolása az új világba. A rasszista mítoszt rengeteg szörnyű bűnben és kegyetlenségben találhatjuk meg a történelemben. Ez a tévhit még ma is létezik. Az emberek még mindig úgy tekintenek Jézusra, mint egy angolszász megváltóra. Rózsaszín és halvány barack szín tónusokkal festik meg. Európai és amerikai képzeletük szokásait és vonásait vetítik rá. De Jézus egyrészt nem tartozott a középosztályba, másrészt nem volt fehér. Minden valószínűség szerint sokkal sötétebb bőrrel rendelkezett, mint egy átlagos amerikai vagy európai. Zsidónak született, zsidóként élt, zsidó maradt egész életében. Barna bőrük közel-keleti mi voltát valószínűleg még jobban kiemelte az, amikor Pilátus egy világos bőrű római előtt állt. De annak ellenére, hogy Jézus egy bizonyos helyen és időben lett emberré, s viselte az ottaniak vonásait, amik sokkal kevésbé tűnhettek amerikainak, mint ahogy azt Hollywood valaha is ábrázolta, tágabb értelemben véve Jézus átlép a faj és a szín által emelt korlátokon. Zsidó volt, mégis szabadon és tiszteletteljesen beszélt egy samaritánus asszonnyal. Zsidóként a szokás megtiltotta Jézusnak, hogy egy pogány házába lépjen. Mégis, mikor egy római százados a betegen fekvő szolgájáért kérlelte őt, így válaszolt: megyek és meggyógyítom. Mikor egy kánaáni asszony üldözte és zaklatta, a kánaániak ősi ellenségei voltak a zsidóknak, Jézus elcsodálkozott a hitén, és meggyógyította a lányát. Sőt, ő maga is rasszista előítéletek áldozata lett. Egyszer, mikor Samárián utazott keresztül, nem fogadták be, mert csak egy zsidót láttak benne, aki Jeruzsálembe tart. Az a társadalom, amiben Jézus beleszületett, három szempontból tett különbséget az egyének között. Az emberek jogait, előjogait és helyzetét a fajuk, zsidó vagy pogány, osztályuk, szabad vagy rabszolga, és a nemük, férfi vagy nő határozta meg. Az örömhír azonban, amit Jézus hirdetett, határozottan szakított a múlt előítéleteivel. Pál így foglalta össze ezt Dióhéjban: mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ahogy ezt olvassuk a Galatákhoz írt levél 3. részének 26-tól 28-ig terjedő verseiben. Pár gyerek szerint habfehér kis Jézus, kit adott az íj. Pár gyerek szerint habfehér, szőszke haja beszép. Pár gyerek szerint barna bronz, Isten fia, kit földje vonz. Pár gyerek szerint barna bronz, haja dús és sötét. Pár gyerek szerint mandula szemű, s színű a mennyura. Pár gyerek szerint mandula szemű, kit tisztelünk. Pár gyerek szerint oly sötét, mint ők maguk, áldjuk nevét. Pár gyerek szerint oly sötét, mégis ő kell nekünk. Kis Jézus arcán sok gyerek saját arcszínét látja meg, bár kegyelemtől fényesebb szent fény ragyogja át. Tegyétek félre dolgotok, szívek előtte nyíjatok, ő az, akit az ég adott, gyermekélet király. Ahogy írja a Pár gyerek szerint című dalban, amelyet Mikja Zsolt fordításában hallhattunk.

Credo hitépítő műsorunkban az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy miért és miért hiszel tépítek a kereszténységről című könyvből, a Fehérbőrű Jézus című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Credo hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkat hallhatták Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves most becsatlakozó rádióhallgatókat is szeptember 8-án, kedden, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatókat, ami Gyarmati Fanni magyar nyelvtanár és írónő tollából származik, aki egyben Radnóti Miklós felesége is volt. Mindent elvisel az ember, csak később ébredt tudatára. Ez a motiváló gondolat kísérjen minket a mai nap folyamán, most pedig lássuk, mivel várom önöket műsorunk utolsó fél órájában. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik.

0: Híreink először címszavakban. Együtt működnek a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség parlamenti frakciói. Mutatjuk a közös prioritásokat. Drágít a legolcsóbb áramszolgáltató, a többiek követhetik a példáját. Emelkedett az Európai Unióból visszaküldött illegális bevándorlók száma. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói kérik az online szavazás megszüntetését a képviselőházban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói együttműködési megállapodást írtak alá a jelenlegi parlamenti ciklus ülésszakaira. A közös prioritások között szerepel a közigazgatás reformja, a választási reform és a részmunkaidős foglalkoztatás túladóztatásának megszüntetése. Diana Stoica, a Mentsétek meg Romániát Szövetség képviselőházi frakció vezetője a parlamentben a sajtónak elmondta, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség szenátusi és képviselőházi frakciói azért kötöttek megállapodást, hogy erősítsék együttműködésüket a törvényhozásban. Emlékeztetett, hogy a két pártnak együtt egyharmados súlya van a parlamentben. Döntött a Hidroelektrika. Ha az ügyfél szerződése lejár, már emelt áru ajánlatot kap. Ez a lépés más szolgáltatókat is rábírhat arra, hogy kövessék a példáját, nyilatkozta Dumitru Kiszalice, energiapiaci szakértő. Becslései szerint az új ajánlatok 10-15%-kal drágábbak lehetnek, és figyelmeztetett, hogy a drágulási hullám az év végéig, sőt akár 2027-ig is eltarthat. Jelenleg a 10-15% közötti drágulás látszik a legvalószínűbbnek, a megnövekedett költségekkel küzdő szolgáltatók ennyivel növelhetik az árakat. Az év első felében a tagországok az előző év azonos időszakához képest 3000-rel több, mint egy 33000 maradásra jogosulatlan embert küldtek vissza unión kívüli országokba az EU határ és partvédelmi ügynöksége a Frontex segítségével. Az uniós tartózkodásra jogosulatlan, az év első felében visszaküldött emberek mintegy kétharmada, 21000 ember hagyta el önként az Európai Uniót, szemben az egy évvel korábbi mintegy 19000 fővel, idézi a Frontex tegnap az interneten is közzétett közleményét a Magyar Távirati Iroda. Megjegyezték, minden Frontex által támogatott visszaküldés esetén az érintett kimerítette az EU-ban maradás jogi lehetőségeit. Önkéntes visszatérés esetén az érintett gyakorlati segítséget kap az utazáshoz, valamint amennyiben jogosult pénzügyi támogatással távozik. Kényszerű visszaküldés esetén a kitoloncolási határozatot azért hajtják végre, mert az illető nem teljesítette a távozásra vonatkozó kötelezettségét, hívták fel a figyelmet. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói azt kérik a képviselőház vezetésétől, hogy szüntesse meg az online szavazást a parlamenti üléseken, és térjen vissza a kizárólag személyes jelenléttel történő szavazáshoz, jelentette be tegnap Luca Turcan. A liberális képviselő a parlamentben elmondta, hogy a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói hivatalos kérést nyújtottak be a képviselőház házbizottságához az online szavazás megszüntetésére. Emlékeztetett, hogy az online szavazást a világjárvány idején vezették be a parlamentben, majd azért hosszabbították meg, hogy sikeresen lezárhassák az országos helyreállítási tervben vállalt reformokat. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, a következőkben aktuális összeállításunkat hallhatják. amelynek mai témája újra megteltek az iskolák padjai. Újra megteltek diákokkal az iskolák, hétfőn hivatalosan is kezdetét vette az új tanév. A kolozsvári református kollégium közössége a Farkas utcai templomban tartotta évnyitó ünnepségét, ahol a diákok fogadalmat is tettek. Az évkezdés kapcsán Török Gyurkó Zoltán igazgatót arról kérdeztük, milyen célokkal és tervekkel vág neki az intézmény a 2026-27-es tanévnek, az évnyitóra érkező diákok pedig arról számoltak be, mit várnak az új tanévtől, milyen tervekkel érkeztek vissza az iskolába. A riporter Pilbát Kincső.
1: Hétfőn újra megteltek az iskolák padjai, becsengettek az új tanévre. A kolozsvári református kollégium diákjai a Farkas utcai templomban kezdték meg az évet, ahol fogadalmat is tettek. Az évnyitón Török Gyurkó Zoltánt, az intézmény igazgatóját kérdeztük arról, milyen tanév vár a kollégium közösségére, és milyen tervekkel vágnak neki az új iskolai évnek.
2: Istennek hála, hogy jól indítjuk ezt, azért mondom, mert a pedagógusaink mindenhol megvannak. Egy utolsó, amit a mai nap folyamán délután még meg kell oldjunk, a bölcsödébe, egy óvodai kolléganővel, de az is megoldódik. A kedves kollégáknak, amint mondtam, sok-sok türelmet, erőt, kitartást és egészségben gazdag évet, hogy tudják a tudást továbbítani gyerekeinknek. A diákjainknak pedig azt kívánom, hogy minden nap úgy jöjjen ki ezen a kapun, hogy érezzék, hogy igenis a mai nap folyamán valami pluszot kaptam, tudásom gyarapodik, és úgy hagyjam el a református kollégium épületét.
1: Milyen csoportok, osztályok indulnak idén?
2: Tehát nagyjából azt tudom, hogy a két bölcsődei csoportot ugyanúgy működtetjük, a Dónát úton az óvodai csoport ugyanúgy működik. Itt a központi óvodánknál önállóan indult a kis csoportunk, és még működik a vegyes csoport, ahol még 3 éves gyerekeket is fel tudtunk venni. Egy előkészítő osztályunk van, a többi az elemi szinten nem változott, ugyanaz, mint a tavalyi. 5. osztályban úgy szintén egy osztályunk van, és a 9. ez most már megszokott. 5 éve így indítjuk, hogy fél társadalomtudomány, fél humánteológia, és egy egész természettudományi osztály. Plusz emellett a szakosztályoknál sajnos az idén a 7 szakma közül csak 6-ot tudtunk megvalósítani. Számítógépes elosztás van, és engem elkeserít egy kicsit, hogy az asztalos szak nem tudott beindulni, de én bízom benne, már külön beszélgettünk az ottani kollégákkal, 2 szaktanárral, hogy mindent meg kell tegyük, hogy ezt se veszítsük el, és jövő szeptembertől azt tudjam mondani, hogy igen, az is újraindult. A poszlicinél a nővérképzés, asszisztensképző, tehát az öröm számomra, az idén 23-an jelentkeztek, 23 diákot felvettünk, és most a reggel értesültem a kolléganőm által, hogy még 2 érdeklődő van, a múlt hét végén ők is beiratkoztak, tehát velük is megtartjuk azt az interjút, és minden rendben, tehát ez örömteli a múlt évekhez képest, mivel hogy ott, hogyha már 15 összejött a múlt években, az nagyon jó. Most már ott is oda jutottunk, hogy 20 fölött vannak.
1: Milyen jövőbeli terveik vannak a 2026-27-es tanévre?
2: Az eredményeket, ezt meg akarjuk tartani. Tulajdonképpen most már egymás után 3 évben a végzős diákjaink a 2-12-es osztálynál 100%-os volt az átmenés. A 8-osoknál megint nagyon-nagyon jó. És a másik az, hogy minél több 8-ot végzős diák, én azt szeretném, hogy itt tudja folytatni a református kollégiumba. Ugyanúgy fejlesszük tovább a szakoktatást, ugyebár kapcsolatokat teremtsünk más intézményekkel, az országban, a külföldi intézményekkel, és még nagyon-nagyon sok terv. Infrastruktúrán szeretnénk dolgozni, sportpályát próbálunk, amiben lehet felújítani. Tehát a tervekről egy órát tudnánk mesélni, nagyon-nagyon sok van, de ebből egy részét, ha megvalósítjuk, már az is nagyon-nagyon jó lesz.
1: Az évnyitóra érkező diákokat is megkérdeztük, milyen tervekkel néznek az előttük álló hónapokra.
3: Én Jánosi Monika vagyok, erre a tanévre úgy készültem fel, hogy a legjobbakat várom tőle, és izgatott voltam, ugyebár az új emberek miatt, és szeretnék sok barátot szerezni, meg szeretném a legjobbat kihozni magamból a tanulás terén.
4: Az én nevem Sos Katinka Imola, és úgy készültem erre a tanévre, hogy teljes gázzal előre minél többet el szeretnék érni, és minél jobb eredményeket elérni.
1: Mik a jövőbeli terveid?
4: Hát a jövőbeli terveim azok lennének, hogy lehetőleg egy jó helybe beilleszkedjek, egy jó munkahelyre, és próbáljak a legtöbb emberen segíteni, a gyerekeken, mint a felnőtteken, az öregeken, akik kicsit jobban félnek az orvostól, mint kéne.
5: Nagyka Száliza vagyok, és egyébként bentlakó. Amúgy nagyon vártam, hogy visszaéljek, végre találkozzak a barátaimmal, mert hogy nyáron nem sikerült, és most szeretnék jobb eredményeket elérni, mert tavaly nem annyira sikerült tanulni, kórusba is jól teljesíteni.
1: És milyen a bentlakásban, milyen a közösség?
5: Hát most nagyon sokan lettünk, tavaly alig voltunk 10, és most nagyon megsokasodtunk, ugye nagyon jó szerintem.
6: Én Orsi vagyok, 12-es, humános vagyok, társ is, bizakodó vagyok, szeretnék tanulni, és igazából szerintem jól fog menni az érettségi, én nem aggódok, tudom, hogy ha kell, a tanároktól, egyesektől kérhetek segítséget, és szerintem tök jó lesz az az év, tele lesz káosszal, vitatkozásokkal, ruhapróbákkal és tánccal, de szerintem megéri.
1: Milyen jövőbeli terveid vannak egy iskola után?
6: Hát a jövőbeli terveim az egyetem, a pénzügy a Szegán, céget akarok nyitni, vagy marketing menedzser akarok lenni, és igazából művészettel is foglalkozom, úgyhogy nekem így ezek a terveim. Sportolni is szeretnék, így mindenből egy kicsit szeretnék csinálni így az életbe.
7: Én Százferkő Eszter vagyok, és 12. osztály kezdem, és őszintén szóval nagyon nem készültem annyit erre az évre, inkább idegileg és mentálisan.
1: És mi lesz ebben az évben szerinted kihívás?
7: Hát ebben az évben kihívás az szerintem a tanulás lesz, és az, hogy én ezt minden nap folyamatosan meg tudjam csinálni.
1: És van-e valamilyen célkitűzésed a tanévre, illetve majd utána a 12. befejezése után?
7: A tanévre az az, hogy ne foglalkozzak kicsinyes dolgokkal, hanem tényleg foglalkozzak a tanulással, és hogy átmenjek az érettségin, és folytassam az életemet ott, ahol szeretném.
8: Az én nevem Egei Mária Ildikó, és a tanévre nagyjából a tantárgyakból készültem, amiből adtak nekünk házikat, a könyveket, amiket kellett, kiolvastam. Nagyon jók voltak, a kedvenceim voltak, imádom a tanáraimat, és ez az év remélem, hogy nagyon jó lesz, de az előző is nagyon jó volt.
9: Én Máté Andrea vagyok, 12B osztályos. Tudom, hogy sok stressz lesz ebben az évben, és hogy nehéz lesz, de én úgy vagyok vele, hogy a szép pillanatokat kell megragadni, és hogy azokból úgymond így táplálkozni, hogy valahogy kibírjuk épp észre ezt az évet.
1: És 12. után mik a terveid?
9: Vásárhelyi orvosira.
10: Az én nevem Tamás Lukács Ingrid, én is szintén 12. osztályos vagyok most már. Én is remélem, hogy szép pillanatokkal teli lesz ez az év, mert ugye ez az utolsó évünk így együtt. Jövőbeli tervem, hát én szeretnék vegyészmérnökire menni, itt Kolozsváron, úgyhogy ez lenne az egyik célom.
1: És mi az, ami a legjobban fog hiányozni a refiből?
10: Szerintem a közösség, mert egy nagyon összetartó közösségnek gondolom a refis közösséget. A tanárok is, mert hogy jó fejek. A reggeli áhítatok. Igen, korábban kell felkelni, de megéri, és erőt ad.
1: Neked mi az, ami a legjobban fog hiányozni?
9: Hát a közösség az egyértelműen, őszintén maga az épület is egy egyértelműen, őszintén maga az épület is egy kicsikét, mert nem tudom, így otthonos

Mai áhítatunk címe Üres üvegek. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Pál Korintusiakhoz írt levele, 4. fejezet, 10. vers. Mai áhítatunk szerzője Carol Westerland, finnországi testvérünk.

Szeretek üres üvegeket gyűjteni, amelyeket aztán hasznos célra fordítok. Néhányat a saját készítésű folyékony kéziszappannal töltök meg. Az egyik ilyen üvegben a gombgyűjteményemet tartom. Ha szemet kell varnom egy plüss elefántra vagy vízilóra, pontosan tudom, hol keressem. Az egyik legnagyobb üvegemre horgoltam egy díszes borítást, és virágvázává alakítottam. Az üres üveg szépsége éppen abban rejlik, hogy üres, és készen áll arra, hogy megtöltsük valamivel. Néha olyanok vagyunk, mint az üres üvegek. Amikor nehézségekkel szembesülünk, úgy érezzük magunkat, mint egy edény, amely kiüresedett attól, hogy a saját erőnkre és képességeinkre támaszkodtunk. Lehet, hogy sok időbe telik, vagy egy igazi válságra van szükség, mire végre Istenhez fordulunk. Talán arra gondolunk, ugyan hogyan is használhatna Isten minket, de ami nekünk üres térnek tűnik az életünkben, az egyszerűen csak hely a Teremtőnknek arra, hogy munkálkodjon benne és céljaira használja. Amikor imádságban mennyei atyánkhoz fordulunk, bízhatunk abban, hogy megtölt minket az ő jelenléte. Hála Istennek, hogy ő az üres edényeket is használja. Imádkozzunk! Drága Istenünk, tölts be minket a jelenléteddel, és használj áldásos céljaidra. Amen. Istennek jó célja van az életemmel, emeli ki mai áhítatunk szerzője, Carol Westerland finnországi testvérünk. Ma imádkozzunk a kézművesekért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma jó magam tolmácsoltam. A következőkben a Bagosi Brothers Company énekel.

Az elmúlt percekben a Bagosi Brothers Company énekelt nekünk. Ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Janicskó Mihály Noémi számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre, illetve sok más érdekességre számíthatnak. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, ami Gyarmati Fanni, magyar nyelvtanár és írónő tollából származik, aki egyben Radnóti Miklós felesége is volt. Mindent elvisel az ember, csak később ébredt tudatára. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Én ezzel munkatársaim és magam nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Áldott napot kívánok a kedves hallgatóinknak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Híreink először címszavakban. Együttműködnek a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség parlamenti frakciói. Mutatjuk a közös prioritásokat. Drágít a legolcsóbb áramszolgáltató. A többiek követhetik a példáját. Emelkedett az Európai Unióból visszaküldött illegális bevándorlók száma.

0: A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói kérik az online szavazás megszüntetését a képviselőházban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói együttműködési megállapodást írtak alá a jelenlegi parlamenti ciklus ülésszakaira. A közös prioritások között szerepel a közigazgatás reformja, a választási reform és a részmunkaidős foglalkoztatás túladóztatásának megszüntetése. Diana Stoica, a Mentsétek meg Romániát szövetség képviselőházi frakció vezetője a parlamentben a sajtónak elmondta, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség szenátusi és képviselőházi frakciói azért kötöttek megállapodást, hogy erősítsék együttműködésüket a törvényhozásban. Emlékeztetett, hogy a két pártnak együtt egyharmados súlya van a parlamentben. Az együttműködési megállapodás szerint a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói összehangolják munkájukat a közös törvények és kezdeményezések sikere érdekében, miközben megőrzik politikai függetlenségüket. A dokumentum szerint főszabályként a két párt frakciói azonosan szavaznak a közösen támogatott törvénytervezetekről, és együtt kezdeményeznek jogszabályokat vagy parlamenti határozatokat. Kivételes esetben külön is benyújthatnak kezdeményezéseket, de erről előzetesen értesíteniük kell a másik frakció vezetőjét. A dokumentum rögzíti, hogy a törvényhozási prioritásokat minden parlamenti ülésszak elején határozzák meg a frakcióvezetők előzetes egyeztetése után. Döntött a Hidroelektrika. Ha az ügyfél szerződése lejár, már emelt áru ajánlatot kap. Ez a lépés más szolgáltatókat is rábírhat arra, hogy kövessék a példáját, nyilatkozta Dumitru Kiszalice, energiapiaci szakértő. Becslései szerint az új ajánlatok 10-15%-kal drágábbak lehetnek, és figyelmeztetett, hogy a drágulási hullám az év végéig, sőt akár 2027-ig is eltarthat. A Hidroelektrika eddig a legalacsonyabb árat biztosította a piacon, és piaci vezetőként az általa diktált irányzat határozta meg a többi versenytárs stratégiáját is, nyilatkozta a Digi24 hírtelevíziónak a szakértő. Az Intelligens Energia Egyesület már az elmúlt hónapban felhívta a figyelmet az őszi drágulások veszélyére. 3 lehetséges forgatókönyvet, 3-5%, 10-15%, illetve közel 20%-os növekedés vizsgálva. Jelenleg a 10-15% közötti drágulás látszik a legvalószínűbbnek, a megnövekedett költségekkel küzdő szolgáltatók ennyivel növelhetik az árakat. Az év első felében a tagországok az előző év azonos időszakához képest 3000-rel több, mint egy 33000 maradásra jogosulatlan embert küldtek vissza unión kívüli országokba az EU határ és partvédelmi ügynöksége a Frontex segítségével. Az uniós tartózkodásra jogosulatlan, az év első felében visszaküldött emberek mintegy kétharmada, 21000 ember hagyta el önként az Európai Uniót, szemben az egy évvel korábbi mintegy 19000 fővel, idézi a Frontex tegnap az interneten is közzétett közleményét a Magyar Távirati Iroda. A Frontex segítségével 2022 óta visszaküldött emberek száma körülbelül 215000-re tehető, közölték. Az év első felében 109 szakember dolgozott a visszaküldések előkészítésén és lebonyolításán 15 tagállamban. Megjegyezték, minden Frontex által támogatott visszaküldés esetén az érintett kimerítette az EU-ban maradás jogi lehetőségeit. Önkéntes visszatérés esetén az érintett gyakorlati segítséget kap az utazáshoz, valamint amennyiben jogosult pénzügyi támogatással távozik. Kényszerű visszaküldés esetén a kitoloncolási határozatot azért hajtják végre, mert az illető nem teljesítette a távozásra vonatkozó kötelezettségét, hívták fel a figyelmet. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói azt kérik a képviselőház vezetésétől, hogy szüntesse meg az online szavazást a parlamenti üléseken, és térjen vissza a kizárólag személyes jelenléttel történő szavazáshoz, jelentette be tegnap Raluca Turcan. A liberális képviselő a parlamentben elmondta, hogy a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói hivatalos kérést nyújtottak be a képviselőház házbizottságához az online szavazás megszüntetésére. Emlékeztetett, hogy az online szavazást a világjárvány idején vezették be a parlamentben, majd azért hosszabbították meg, hogy sikeresen lezárhassák az országos helyreállítási tervben vállalt reformokat. A világjárvány véget ért, az országos helyreállítási terv lezárult, ezért már semmi sem indokolja az online parlamenti szavazás fenntartását, jelentette ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreink, ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Zsoltárok könyve, 32. fejezet, 10. verse. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Jelenések könyve, 22. fejezet, 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 260 ukrán gyermek érkezett a Rákóczi Szövetség táborába.
1: Mondhatjuk azt, hogy ez most már egy hagyomány. Hagyomány azóta, hogy ez a sajnálatos háború tart. Folyamatosan fogadunk ukrán diákokat is itt a Rákóczi táborban. Ugyan a mögöttünk hagyott nyáron közel 1500 kárpátaljai gyermek, magyar ajkú gyermek is járt itt, viszont ez a hét, most szeptember első hete, ez az ukrán diákoké.
0: Kovácsi István lelkész kutatójával beszélgetünk Ács Péterrel.
2: Gyülekezethez tartozó a történet, az újszegedi református gyülekezetnek vagyok a presbitere, és az elmúlt időszakban több lelkésznek az életét kutattuk, akik a szegedi református egyházban gyülekezet alapító, templomépítő lelkészek voltak, és ott Bakó László személyé keresztül ismertem meg Kovácsi István. Bakó László 1922 és 1950 között volt a városban a lelkész.
0: Megtekinthető a Kallószász kiállítás a 17. kolozsvári Magyar Napokon.
3: Hát a vándor kiállítás az az egész emlékévnek egy pontja, egy kis szelete igazából, tehát egy olyan komplex programnak egy része, amit szeretnénk, hogy bejárja az egész Kárpát-medencét, vagy akár az egész világot is.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. 260 ukrán gyermek érkezett Magyarországra, hogy egy héten át táborozzon és közösségi élményekkel gazdagodjon. A Rákóczi Szövetség ukrán diáktáborába Ukrajna 10 megyéjéből érkeztek fiatalok. A gyermekek között sokan vannak olyanok is, akik a háború következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket. A tábor célja, hogy a nehéz élethelyzetben lévő fiatalok számára egy olyan hetet biztosítson, amelyben a közösség, a kikapcsolódás és a törődés kerül a középpontba. A táborozókat Mariana Marusinec, kárpátalja oktatási főosztály vezetője is elkísérte. A programról és annak küldetéséről Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatják, aki kérdez Birta Zoltán.
1: A Rákóczi Szövetség táborközpontjában folyamatosak a táborok, és éppen 260 diák érkezett Ukrajna 10 megyéből az elmúlt napokban, és ők vannak tábornak a lakóiként. Meséljünk ennek a tábornak a hátteréről. Nem első alkalommal érkeznek Ukrajnából diákok, egy visszatérő közösség lehet ez már.
2: Mondhatjuk azt, hogy ez most már egy hagyomány. Hagyomány azóta, hogy ez a sajnálatos háború tart. Folyamatosan fogadunk ukrán diákokat is itt a Rákóczi táborban. Ugyanúgy mögöttünk hagyott nyáron közel 1500 kárpátaljai gyermek, magyar ajkú gyermek is járt itt. Viszont ez a hét, most szeptember első hete, ez az ukrán diákoké. Ez most már így van harmadik éve, hogy ilyenkor olyan diákokat fogadunk az ottani hivatalos szervek és a ungvári főkonzulátus, magyar főkonzulátus közreműködésével, akik valahol valamiért talán a legjobban rászorulnak arra, hogy egy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból, és hát nagy szeretettel vártuk ide a gyerekeket. Olyan kárpátaljai diákok, egyetemista diákok vannak itt velük, akik jól beszélik az ukrán nyelvet is, és hát az elmúlt most már a harmadik napja zajlik a tábornak, azt látjuk, hogy fülig ér mindenkinek a szája, és ez a legfontosabb, hogy érezzék azt, hogy jó helyen vannak, biztonságban vannak, és a mi dolgunk pedig az, hogy megpróbálunk minél több szeretetet adni ezeknek a gyerekeknek.
1: Mit kell tudni a helyszínekről, honnan érkeznek a kapcsolatban, ha Beregszász, illetve az ungvári főkonzulátus és konzulátusok vannak helyi szervezőként, mit kell tudni a helyszínekről, kik ők?
2: Ezek a gyermekek, ahogy elhangzott szerkesztő úr felkonferálásában is, Ukrajna 10 megyéből jöttek. Vannak itt gyermekek Szomból, vannak Szumiból, vannak Lemberg környékéről, és hát is lehetne sorolni a többi megyét, térségét, régióját is Ukrajnának. Ugye körülbelül az jelenti, hogy 20-25 gyermek jött egy-egy régióból. Vegyes a korosztály is, vannak felső tagozatos gyermekek, vannak olyan diákok is közöttük, akik már talán középiskolások. Nagyon sokféle helyzetből jöttek ezek a gyermekek, nagyon sok mindent hoztak

0: hátizsákjukba. Mi ebben nem is akarunk, mi ebben bele nézni. Mi azt szeretnénk, hogy itt érezzék jól magukat, érezzék azt, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol odafigyelnek rájuk, ahonnét jó érzéseket kapnak, ahol reményünk szerint sok szeretetet tudnak kapni. És hát ez a hét is úgy van összeállítva a programok tekintetében, hogy rengeteg mozgás van benne, tánc, sport, kirándulás, mennek a Füzéri Várhoz, mennek sárkányhajózni. Van itt egy nagyszerű medence, sportpályák, de meglátogatta a gyermekeket Ukrajna magyarországi nagykövete, járt itt a kárpátaljai oktatásnak a főosztály vezetője, az országgyűlés az ukrán szószólója. Itt volt Bacskai főkonzul úr, aki szintén köszöntötte a gyermekeket, de hát emellett kézműveskednek, ijászkodnak, minden olyan dolgot csinálnak, ami a jó táborhoz hozzátartozik. Próbálunk olyan ételeket főzni nekik olyan mennyiségben, hogy véletlenül sem maradjanak éhesek, és hát reméljük, hogy feltöltekezve egy nagyon szép élménnyel tudnak majd innét hazatérni. És én azt gondolom, hogy ami a gyermeknek jó, hazamegy és elmeséli, akkor az a családjának is örömet okoz, meg a tágabb környezetének is, és én azt gondolom, hogy ez a két nép, a két ország közötti barátságot is a népi diplomácia szintjén biztosan erősíteni tudja.
1: Elképesztő az az információ, amikor először érkeztek hozzánk belső Ukrajnából menekültek, hogy egyáltalán nyugodtan tudnak aludni éjszaka, az egy fantasztikus kegyelmi ajándék számukra, mert nagyon sok ideje már a légiriadók miatt nem tudnak nyugodtan éjszaka aludni. Lehet, hogy már csak ebből a megközelítésből is hatalmas ajándék, hogy önöknél lehetnek több mint 260-an.
0: Ez biztos, hogy így van. Azok a gyerekek, akik Hersonból érkeztek ide, elmesélték, hogy 5-szer vagy 6-szer kellett átszállniuk a vonaton, sőt azt is elmondták, hogy volt egy olyan szakasza az utazásnak, amikor a vonat megállt, és ki kellett menekülniük a vonatból a mezőre, majd egy órával később tudták csak folytatni az utazásukat. Tehát egészen biztos, hogy ezek a gyerekek sok mindent megéltek, és sok mindenféle szorongás és mindenféle érzések lehetnek bennük, viszont ez a hét itt sátorolja új helyen arról szól, hogy jól érezzék magukat, és próbálják meg egy kicsit háttérbe szorítani mindazt, amit otthon hagytok.
1: A Rákóczi Szövetség tábor központja gyakorlatilag mondhatnánk, hogy a világ magyarság számára egy találkozó hely, mert nem csak a Kárpát-medence magyarsága tud kapcsolatokat építeni, pihenni, feltöltődni, hanem szinte a világ magyarsága különböző részeiről el tud ide jutni, és egyfajta kapcsolódási pont lehet a nemzetrészek között. Milyen volt az idei nyár?
0: Hát ez egy nagyon nagy forgatag volt, amit magunk mögött hagytunk a június 4-i nemzeti összetartozás napján. Itt eldördült a startpisztoly képletesen a táboraink előtt, és 20 000 fiatal, közel 20 000 fiatal fordulhatott itt meg 30 országból. Az volt a közös bennük, hogy mindenki beszélt magyarul. Ahogy említettem, körülbelül 1500 kárpátaljai gyermek is volt itt, de voltak itt Új-Zélandtól egészen Kanadáig, meg Izraeltől, Buenos Airesig, de az egész Kárpát-medence magyarság is itt volt, és hát természetesen a táborozóinknak a nagy része magyarországi gyermek volt. Voltak itt olyan középiskolás táborok, amelyek összegyűjtötték a világ magyarságát, voltak itt anyanyelvi táborok, amelyek a szórványban, illetve a diaszpórában élő gyermekeknek szóltak, de volt egyetemista tábor, tanártábor. Próbáltuk az egyes korosztályokat is valahogy egymás mellé rendezni ezekben a táborokban, és hát minden héten gyakorlatilag 900 gyermek adta itt egymásnak a kilincset, ami egy nagyon nagy kihívás volt, és köszönettel tartozunk a szülőknek is, kárpátaljai szülőknek is, akik ránk bízták a gyermekeiket egy-egy hétre, és annak a nem kevés egyetemista fiatalnak, köztük is nagyon sok kárpátaljai fiatalnak, akik itt voltak velünk egész nyáron, és segítettek ezeket a táborokat lebonyolítani, mert ahhoz, hogy ezek a táborok jó hangulatúak voltak, ez kellett az ő dinamizmusuk, meg nyilván a korosztályi közelség a kommunikációhoz, és a sikere talán pont ez volt a táboroknak, hogy a fiatalok készítették a programokat, megvezényelték le a táborokat a még fiatalabbakkal.
1: Szeptember van, a tanévkezdés után vagyunk, és azért fantasztikus ajándéknak tartom én magam szülőként, hogy gyermekeink, akik első osztályban mennek, azok a Rákóczi Szövetség által ajándékozott táskát kapják meg minden évben. 2026-ot írunk, hogyan sikerült ez az ajándékozó program ebben az esztendőben?
0: Ugye az iskolaválasztási programja a Rákóczi Szövetségnek, most már azt mondhatjuk, hogy mint 3 évtizedes program. Ez a legfontosabb ügy a Rákóczi Szövetségnek, talán ez van a legmagasabbra író azon a zászlón, amit a Rákóczi Szövetség 1989-ben kitűzött, mégpedig az, hogy minden olyan család, aki nem Magyarország területén él és beszél magyarul, az lehetőség szerint magyar iskolát válasszon a gyermekének. Ezért végezzük a különböző iskolai kampányainkat, a bátorításainkat, amelyeket a szülőknek küldünk, ezért foglalkozunk az óvónőkkel, a tanítókkal, ezért igyekszünk megkeresni az újszülötteket, és hát ilyenkor a szeptemberi iskola kezdéskor pedig arra törekszünk, hogy megköszönjük a szülőknek, a családoknak azt, hogy a gyermeküknek a magyar iskolán keresztül a magyar jövőt is választották, és hát miközben ők ezt nem lehet elégszer megköszönni, és eléggé megköszönni, és hát ennek a köszönetnek minden évben része az a magyar adófizetőknek köszönhetően, hogy egy jó minőségű iskolatáskát tudunk ajándékozni 10 000 olyan gyermeknek a Kárpát-medencében, aki magyar iskolába lép, és hát szeretnénk eljuttatni majd a következő hetekben azt a szimbolikus ösztöndíjunkat is családoknak, szülőknek, amivel pedig szeretnénk szintén demonstrálni azt, hogy ez a döntés, amit meghoztak, ez nem csak nekik, a családnak és a iskolának volt fontos, hanem az egész tágabb értelemben vett magyar társadalomnak, magyar nemzetnek is.
1: 30 év munkájáról beszélünk, mi magunk is érezzük a bőrünkön ennek a pozitív hatásait. Hogyan látja ennek a sok évi tevékenységeknek a gyümölcseit?
0: Hát én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik adott esetben velünk táboroztak a nyáron, azok azért lehettek itt, mert magyar iskolában jártak. Hogy azok a tanárok, akikkel itt mi találkozhattunk, és megköszönhettük nekik a munkájukat, ők is nagyon fontos szövetségesei ennek a munkának. És érdemes néha föltennünk azt a kérdést is, bár ez egy filozófiai kérdés, hogy mi lett volna akkor, ha nem történt volna meg az, ami megtörtént, ha az a sok-sok jó érzésű ember nem fogott volna össze, és nem tette volna azt, amit tett az elmúlt időszakban, akkor valószínűleg a közösségeink, a helyzetünk az teljesen más lenne. És tudom, így is van nagyon sok kihívás a demográfiában, az elvándorlásban is sorolhatnánk meg annyi nehézségét a magyar közösségeknek, akár Kárpátalján, akár más részein a Kárpát-medencének, vagy akár a nagyvilágban, de azt gondolom, hogy érdemes megbecsülnünk is azt, ami van, és érdemes néha megköszönni egymásnak is, meg a gondviselésnek is azt, hogy azt, amit elértünk, az egy fontos dolog, és nem tudhatjuk azt, hogy amit egy fiatal gyermek kap egy találkozásban, egy élményben, amit elvisz magával adott esetben egy életre szóló emlékben, az aztán hogyan tudja az ő egyéni életét is segíteni, illetve hogy a találkozásokból, a barátságokból aztán mennyi minden tud később életükben keletkezni. Hát talán ezek azok a gondolatok, amelyek miatt azt hiszük, hogy amit a Rákóczi Szövetség is tesz, az egyfajta befektetés a jövőbe, és mi csak megköszönni tudjuk minden támogatónak és minden jó akaró, együttműködő munkásunknak, segítőnknek, akár Kárpátalján, akár máshol, azt, amit ebben a Rákóczis közösségben tesznek.
2: Az elmúlt percekben Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatták.

0: az anyaország. Hazafias indíttatásból akart református lelkész lenni, de mire elvégezte a teológiát, úgy érezte, legfőbb feladata a magyarokat Krisztushoz vezetni. Kovácsé István, később a Duna melléki egyházkerület főjegyzője és a budapesti teológia professzora is lett. A politikai pálya is érdekelte, képviselő és államtitkár is volt egy ideig, de aztán visszavonult, és csak egyházi ügyekre fókuszált. Bár próbálták ellehetetleníteni, sosem hagyta el Jézusát, egyházát. Ács Péterrel, az újszegedi református egyházközség presbiterével, Kovácsé István lelkész kutatójával beszélgetünk. A riporter Hegedűs Márk.
1: Hogyan került a látókörödbe kutatási témaként Kovács J. István élete, életútja?
2: Gyülekezethez tartozó a történet, az újszegedi református gyülekezetnek vagyok a presbitere, és az elmúlt időszakban több lelkésznek az életét kutattuk, akik a szegedi református egyházban gyülekezet alapító, templomépítő lelkészek voltak, és ott Bakó László személyé keresztül ismertem meg Kovácsé Istvánt. Bakó László 1922 és 1950 között volt a városban lelkész, nagyon aktív munkát végzett, és az ő szatmárnémeti életszakaszában, az gimnáziumban volt a lelkésze Kovácsé István, illetve 14-ben mind a ketten átjöttek Magyarország mai területe Budapestre tovább tanulni, és az teológián találkoztak újra, a tanára lett, professzora lett később, életének az egyik mentora Bakó Lászlónak, Kovácsé István.
1: És Bakó Lászlón keresztül találtad meg akkor az ő történetét?
2: Igen, akkor került képbe az ő személye, és most egy másik alkalomból újra elővettük a személyét a gyülekezet szempontjából, hiszen ez a Bakó László 1928-ban alapította az újszegedi gyülekezetet, amelynek a működési területe Szeged külső területek a körülötte lévő 20 település reformátusainak a lelki ellátása volt a feladata a gyülekezetnek. Ehhez tartozott Kistelek is, és Kovácsé István Kisteleken született. De másfél éve, novemberben alakult egy önálló református egyházközség Kisteleken, és ennek az egyéves évfordulójára tavaly novemberben úgy gondoltam, és úgy gondoltuk, hogy többen a gyülekezetből, hogy a helyi reformátusság megtámogatására bemutatjuk Kistelek szülöttét, akiről a városban semmit nem tudtak. Ott született Kisteleken, igaz, kevés időt, 6 évet élt ott, de onnan ment el Budapestre, tanult, és a végén lett református teológiai professzor, a igazgatója is a teológiának, és ő volt az, aki később, 1922-ben Bakó Lászlót többekkel elkísérte Szegedre, bemutatta itt a helyieknek, mint a Bethlen Gábor körnek az elnökét, és ezen a tevékenységen keresztül került képbe Bakó László személye, és lett később, 22-ben még a gyülekezetnek a megválasztott lelkésze. Így kötődik össze a személy, így kötődik össze Szeged, Kistelek Kovács Isten személyével, és az új gyülekezet indulását szerettük volna megerősíteni avval, hogy bemutassuk, hogy milyen jelentős református személyt adott Kistelek ennek az országnak.
1: És Kovács Isten mikor született?
2: 1880. november 20-án született.
1: Csak azért akartam tisztázni, hogy akkor az nem volt időben összeegyeztethető, hogy Kisteleken kereszteljék meg, mint szorványreformációs gyülekezetben, mert akkor itt a dátumok így nem jönnek össze.
2: Kovácsé István katolikusként született.
1: Na pláne.
2: Ez egy érdekes történet. Maga a család, református család, Debrecen közelében lévő Konyárban éltek, ez 1700-as évekig visszamenőleg követhetően az anyakönyvekbe, és mesteremberek voltak. Mesteremberként Kovács István nagyapja, János, elvándorolt Temesvárra, aztán Szegedre, és mivel az akkori időszakban a protestánsok és a zsidók letelepedése nagyon bonyolult volt, engedélyhez kötött, ezért egy egyszerűbb utat választott, katolizált, feleségül vett egy katolikus lányt 1840-ben, így letelepedhetett, lakatos mesterséget űzhetett, és aztán pár év múlva elköltözött Kistelekre, ahol már ott élt tovább haláláig. Az ő fia lett Kovács Alajos, aki még szintén katolikusként a Kisteleken, még a város vezetésében is benne volt, lakatosként, és a család viszont emlékezetekben, iratokban mindig is őrizte a református múltat. Tehát amikor később Kovács István életében eljött az a pillanat, hogy visszatér a református egyházhoz, akkor ez neki egy, szabad azt mondani, egyfajta hazatérés volt az előzmények ismeretében.
1: Vigyük kronológiailag az életét, tehát 6 éves koráig volt Kisteleken, utána hova került, hol kezdte el az iskoláit?
2: Édesapja fölköltözött Budapestre, és ott a gyerekeit iskoláztatta. Őt általános iskolát is, és a középiskolát is Budapesten végezte, mégpedig a Reál Tanoda utcai gimnáziumban. Kiváló tanárok voltak akkor, ez jellemző az akkori időszakra, hogy a tanári karba 5 Magyar Tudományos Akadémia tag oktatott. Itt érettségizett, és az érettségi után nem az apja és a család őseinek szakmáját, nem gépésznek ment, vagy egyéb műszaki vonalra, hanem jogi szakra jelentkezett az egyetemre. A jogi szakot, hát a 4 évet elvégezte 2 év alatt, úgyhogy egy nagyon jó eszű, jó tudású, igyekvő fiatalember volt. Életének ebben az időszakában viszont történt egy nagyon érdekes lelki elindulás a hazafiasság felé. Az egyetemen a magyar kultúrának, a magyar történelemnek, a múltnak az ápolásában, a diákoknak az egyik vezéralakjává nőtt, Kossuth emlékének az ápolása, Rákóczi hanvainak, a hazatalának az intézése, de csinált még egyéb olyan dolgokat is, amiben a diákság számára például kezdeményezte az egyetemeken, hogy legyenek kollégiumi helyek, tehát a szociális megoldások is legyenek a szegényebbek számára. Szóval kinőtt a jogi karon egy ifjúsági vezérré, akinek az élete tele volt a tudáson, a jogi ismereteken túlmenően egy hazafias cselekvő akarattal és képességgel. És ebből az irányba ment tovább, jellemző az akkori állapotokra és az ő képességeire. 4 év tanfolyamot 2 év alatt végezte el, és az a helyzet állt elő, hogy Amerikából hazajöttek néhányan, és elújságolták azt, hogy milyen jól megy kint a magyaroknak, akik kint vannak. Egyrészt abból a szempontból, hogy kint a magyarság az eszét, a képességét, a tudását ki tudja használni. Ezt azért is kezdték el mondogatni, mert elindult egy mozgalom, megpróbálták azt megcsinálni, hogy ezeket a magyarokat hozzuk haza, hogy az itthoni életet ugyanúgy felvirágoztassák, megmozgassák. Ezt 905-ös, 4-es, 5-ös évek környékén volt, és akkor valaki konkrétan elmesélte Kovács Istvánnak, hogy milyen sokat köszönhet az ottani magyarság a református lelki pásztoroknak, hiszen az egyik legfőbb támaszuk ott lévő magyaroknak a hit, a múlt kultúrápolás szempontjából a református lelkész keresztül végzett lelki gondozás, szolgálat, oktatási rendszer, stb. És amikor ezt elmesélte, akkor azt mondta önmagába ez az ember, Kovács István, hogy hát megvan a helyünk, hogy mit csináljunk. El kell menni református lelkésznek, hogy szolgálni tudjam a saját hazámat, és megtegyek mindent azért, amiért egyébként lelkesedett, mint egy ifjú, becsülhető és értékelhető módon. Később erre úgy emlékezett, hogy visszatekintve látom, hogy csodálatosan terelgett mennyei atyám kegyelme országának szolgálatára. Azon a területen ragadta meg lelkemet ellenállhatatlan erővel, ahol a legkönnyebben fog tüzet, és leggyorsabban ad visszhangot a nem is sejtett helyről hangzó hívószóra. Még csak annyit tudok mondani, megyek. Szóval bement a barátjával a református teológiára, képzettségük, még görög nyelvvizsgája is volt a gimnázium időszakból. Olyan volt, hogy rögtön felvették a református teológiára. Tehát szembesülünk egy olyan valakivel, aki kiválasztott az életének egy szakaszában egy nagyon becsülhető és tisztességes irányt és elvet, és ezt úgy gondolta, hogy ezt mint református lelkész valósítja meg. Ma gondolhatjuk, hogy hát milyen elhívás az ilyen, hogy nem a hitén keresztül, a megelőző tapasztalataink keresztül, hanem Isten egész más úton nyúlod az életébe, de alázatos ember volt. Elindult ezen az úton, és majd látni lehet, hogy az élete hogyan vesz fordulatot, és a benne lévő értékek, amelyek elindították úgymond a lelkészi pályára, mennyire módosulnak, és mennyire más célok törnek elő az életébe ezen az úton.
1: Ha a jogi egyetemet 4 év felett 2 év alatt végezte el, a teológiánál volt ilyen rövidítése?
2: A teológiát ugyanígy elvégezte 2 év alatt, nem csinált bele problémát. A helyzet az, hogy maga az oktatási rendszer nem követelte meg a jelenlétet, a folyamatos jelenlétet, és szigulázták volna, hogy ott volt annyi alkalom előadásra, amennyik vizsgához kötötték. És a vizsgákat előrevették, levizsgáztak hamarabb, fel annyi idő alatt elvégezték az egyetemet. Viszont ebből állt elő egy következő érdekes helyzet, hogy miután elvégezte a református teológiát, a 904-905 és a 905-906-os tanévben a 2 év alatt végezte a 4 évnek a vizsgáját, utána a visszaemlékezés megint azt mondja erről az időszakról, azt mondja, mi lett volna belőlem, ha csak ennyi teológiai képzettséggel kellett volna egyházam szolgálatába állanom. Magyarul úgy értékeli, hogy megtanulta a szakmát, úgymond a betűket. És akkor történik megint egy érdekes dolog az életében. A 906-907-es tanévben elmegy a skót az Egyesült Szabadegyházakhoz, Edinburgh-ba a teológiára. Ott már a napjainak az egyéb szabadidejét nem töltik le a ifjúsági mozgalomból továbbra vitt ilyen nemzeti érzetű különböző alkalmaknak, lehetőségeknek a szervezése és lebonyolítása. Ott csupán az igére figyelt, a teológiai oktatásra, és ebből megint úgy fogalmazza meg az életrajzában, hogy Isten irgalma, hogy a budapesti teológia elvégzése után kivisz az evangéliumi világ klasszikus földjére, Skóciába, ahol nem csak azt láthatom meg, amit idehaza elmulasztottam megismerni, de azt is, amit idehaza sem ismerhettem volna meg. Magyarul a kinti évek jelentenek a számára egy olyan lelki fordulást, amikor az ige, a lelkészi munka már nem csak egy megtanult szakma, hanem egy szívből Isten iránt, Krisztus iránt végzett szolgálat lesz.
1: Szerinted ez, ami történt vele Skóciában, ez függ össze azzal is, hogy megváltozott a fókusza? Tehát értem, hogy a teológiai tudását kiegészítette, de ez ebben az elhívása is változott, vagy a hozzáállása, a lelki élete, ez mennyire kideríthető a forrásokból?
2: És azt lehet látni, hogy az életének a fő célja, amit addig kitűzít, és amiért lelkész lett, hogy majd a magyarság tudatot érdekében dolgozom ezen a területen, ezt fölváltja az isteni elhívásnak a lényege, hogy azért vagyok itt, hogy magyarokat Krisztushoz vezessem. Azért vagyok itt, hogy az egyházat és a szolgálatát fejlesszem, annak az érdekében, hogy hívő emberekké váljanak, mert ez elsőbbrendű dolog, mint jó magyarnak lenni.
1: Amikor visszatér és belevág abban a munkába, hogy akkor a magyarokat Krisztushoz vezesse, ott mik a sarokkövei az ő munkájának? Említetted a beszélgetés elején, hogy teológiai tanár is lesz, oda hogy jut el, gyülekezetben volt-e lelkész? Mesélj ezekről az időszakokról.
2: Hát amikor visszajön, ugye 907-ben leteszi a második lelkész vizsgáját, magyarul befejezi teljesen a teológiát, és elmegy Szlavóniába, horvát és német gyülekezetekben, inkább német, horvát területen, de német anyanyelvű gyülekezetekben, református gyülekezetekben németül szolgálni. Ez megint egy érdekes. Azt kell tudni róla, hogy angolul, németül és franciául beszélt, írt. Később a teológián francia nyelvet oktatott is, valamiért szükség volt az adott időszakban, és elvállal egy ilyen kihívás, hogy Szlovéniába elmegy német anyanyelvű magyar református egyházhoz tartozó gyülekezetbe szolgálni. Aztán fölkerül különböző kisebb, nagyon rövid időszakig egy-két helyen töltött, például Nagykőrösön, vagy Veresegyházán töltött segédlelkészi hónapok után fölkerül a Kálvin térre, Pestre. Lényegében hittanoktatással folytatja, tehát hittanoktató lelkészként folytatja a tevékenységét, de itt már töményen, nagyon keményen benne van a gyülekezeti életbe. Visszaemlékezik olyanra, hogy a Kálvin téren volt olyan vasárnapja, hogy 4 esküvő, 27 keresztelés volt, és még a délután istentiszteletet meg kellett tartania neki egyetlen egy vasárnapon. 1911 és 14 között 3 évre választják meg, meghívják és megválasztják a szatmárnémeti gyülekezet lelkipásztorává. Itt találkozott Bokó Lászlóval, amit már említettem. Ami megint az életére egy jellemző sztorival kezdődik. Eljöttek a presbiterek hozzá Budapestre, és mondták, hogy hát szeretnék meghívni. Beszélgettek a részletekről, megegyeztek, hogy akkor megy, rendben van, és akkor mondják a presbiterek, na, erre ígyunk át. És akkor mondják a presbiterek, na, erre ígyunk áldomát.

0: szempontból ő hasonlít esetben alkoholfogyasztás megengedett. De végezte munkáját azért, hogy ezen a területen is szolgálni tudjon, és ha ezek valakik ilyen problémával küzdenek, akkor biztatni tudja elő életét.
1: Az kirajzolódik előtted, hogy ez neki miért volt fontos? Ez a vállalása, az antialkoholista vállalás. A dokumentumokban, amiket kutattál, van is egy ilyen bizonylatszerű, vagy ilyen vállalásszerű díszes papír, amire be lehetett írni, hogy ő ezt vállalja.
0: Igen, igen.
1: Tehát gondolom, ez a korszakban ez egy bevett forma volt.
0: A 910-es évekből, megvan a 40-es évekből egy-egy aláírt dokumentuma, egy szép nyomtatott papíron, amiben tulajdonképpen egy fogadalmat ír alá. Az a klasszikusok az ő életében nem merült fel, hogy a családban alkoholista lett volna. És emiatt kellett volna választani ezt az utat. Nem derül ki az életrajzából, hogy miért. Én gyanítom, hogy ő neki voltak a elgondolásai az élet különböző területén, hogy végzi a munkáját, mint végzi. Erre fölhívhatta valaki a figyelmét, és ő ezt elvállalta, ezt a plusz dolgot ahhoz, hogy a későbbiekben a lelkészi tanári szolgálatában el tudjon érni egy olyan réteget is, akik ettől a szenvedélytől szenvednek, és akik számára a szabadítást, a terhektől való megmenekülést tudja elmondani, mint aki megél nélkül, minden további nélkül.
2: Ács Péterrel, az Újszegedi Református Egyházközség presbiterével beszélgettünk.

0: Erdély. Kallós Zoltán öröksége és a kalotaszegi népi kultúra értékei most Kolozsvár főterén is megelevenednek. A tárlat betekintést enged a néprajzkutató gazdag életművébe és abba a kulturális örökségbe, amelyet egész életében gyűjtött és őrzött. A kiállításról Magyarósi Ágnest, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény kurátorát kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
1: Miért volt fontos, hogy Kallós Zoltán 100. születési évfordulójára éppen egy vándorkiállítással emlékezzetek meg? Szerinted mi az, amit egy ilyen tárlat képes megmutatni az életművéből?
2: Hát a vándorkiállítás az az egész emlékévnek egy pontja, egy kis szelete igazából, tehát egy olyan komplex programnak egy része, amit szeretnénk, hogy bejárja az egész Kárpát-medencét, vagy akár az egész világot is. Tulajdonképpen a vándorkiállítás ötlete az már nagyon régen megszületett a fejembe, és úgy gondoltam, hogy aki hallott már Kallós Zoltánról, az nem biztos, hogy a munkásságának minden részéről hallott már, mert egy olyan átfogó munkát végzett ő, amit egy egész alapítvány végez most a napjainkban, tehát

0: Rendkívül sok rétű, nagyon szerteágazó, és véleményem szerint nagyon-nagyon fontos. És a vándorkiállítás az egy nagyon jó eszköz arra, hogy sok-sok helyszínen viszonylag könnyen meg tudjuk mutatni azt a munkásságot, amit először Kallós Zoltán, és utána mi az alapítványban próbálunk képviselni.
1: A kiállítás személyes emlékeken keresztül mutatja be Kallós Zoltánt. Milyen történetekkel, tárgyakkal vagy személyes pillanatokkal találkozhatnak a látogatók, amelyek talán közelebb hozzák őt az emberhez is, nem csak a névrajzkutatóhoz?
0: Hát a fő mondani valója az egész kiállításnak az végül is mindig ez az egy gondolat motoszkált a fejembe, hogy az emberi oldalát próbáljuk megmutatni. Például a lakásának a bizonyos elemeit, vagy olyan tárgyakat, amik különösen közel álltak hozzá, ugye családi fotókat, visszaemlékezéseket barátoknak az emlékeiből, nem csak rá vonatkozóan, hanem a munkásságára vonatkozóan is, ugye a balladáskönyv az mindenképpen helyet kellett kapjon, és ugye viszonyítási alapnak ott van az, amit aztán később 2010-es éveknek a vége felé adott ki az alapítvány. Pont ezt a folyamatosan működő munkát akartam ezzel valahogyan kifejezni, hogy ő nem állt meg a halálának a pillanatáig. Tehát ugyanúgy vásárolta a tárgyakat a gyűjtemény számára, egy élő közösséget tartott ő fent a kapcsolatálóján keresztül, és ezt tartom én nagyon fontosnak az alapítvány munkásságában is. Ezek az apró finomságok, ezért került bele például a lambériájának a díszítése is, mert látom, hogy a látogatók, akik hozzánk jönnek a gyűjteménybe, mindig megemlítik a kolozsvári házat. És akkor gondoltam, hogy ez egy olyan gyűjtőpont lehet, ami a táncház mozgalomban lévők számára egy ilyen kis kikacsintás, hogy gyere már, te is voltál itt, te is ismered, de lehet, hogy ezt a részét meg még nem láttad az ő munkásságának. Tehát valahogy így képzeltem ezt el.
1: A kiállítás, hogy te is említetted, a táncház mozgalom gyökereire is kitér. Mennyire meghatározó Kallós Zoltán munkássága abban, hogy az erdélyi népzene és néptánc ma nem csak múzeumi örökség, hanem sokak számára élő kultúra?
0: Hát egy szóval nagyon. Ő az egyik alapembere volt a táncház mozgalom létrejöttének, tehát ő felismerte azt, hogy az élő táncház, tehát mondjuk a széken, ugye akkor még élő hagyományként működő péntekesti táncháznak milyen szerepe és milyen hatása van egy közösségre. És ő igazából végig támogatta, hol a háttérből, hol nagyon is komolyan az ügy mellé állva, hogy a táncház mozgalom az elindulhasson, létezhessen. Támogatta azokat a zenészeket, akik tanulni akartak. Összekötötte őket olyan adatközlőkkel, akikről tudta, hogy olyan muzsikát játszanak, amit jó lenne megőrizni. Kazettákkal, felvételekkel segítette legfőképpen a zenészeket, és hát a táncosoknak is a tudásának a bővítésére bármikor kapható volt, vagy hogy is mondjam, tehát hogy segítség volt.
1: Hogyan lehet egy 100 évvel ezelőtt született néprajzkutató örökségét úgy továbbadni a mai fiataloknak, hogy az ne pusztán múltidézésnek, hanem számukra is személyes és átélhető élménynek hasson?
0: Nekem tulajdonképpen az egész munkám erről szól. Mi nem csak látogatókat fogadunk a gyűjteménybe, hanem múzeumpedagógiai foglalkozásokat találunk ki, és valósítjuk meg őket, gyerekeket hívunk és várunk a gyűjteménybe. Gyerekmúzeum foglalkozásokat tartunk itt Kolozsváron is, tehát van egy része, például ugye a táncházas közösség, aki már rájött arra, hogy ennek a megtartására szükség van, tehát meg akarják tanulni a táncokat, meg akarják tanulni a tájegységeknek a zenei hagyatékát is, de a tárgyaknak is van olyan üzenete, ami releváns a mai világban. Tehát én úgy gondolom, hogy a jelenünket és a jövőnket nehéz a múltunk nélkül elképzelni. És az, hogy ezt megismerjük, az egy kulcsfontosságú dolog. És ennek az átadásával próbálkozunk mi akár múzeumpedagógiával, akár kézművességgel, akár népi játékok, fejlesztő játékoknak a kitalálásával és elkészítésével, kiadványoknak a kiadásával. Tehát minden részét Kallós hagyatékának próbálunk becsatornázni olyan tevékenységekbe, amik ma is élőek és fontosak. Tehát egy délutáni szakkörben megmutatni ezt a néphagyományoknak egy részét, az teljesen természetes, és szerintem beépíthető a mai világba is, viszont egy olyan tudást ad, amire még majd szükségünk lesz, én tudom, és hiszek benne nagyon komolyan.
1: Kallós Zoltán munkássága szorosan összekapcsolódik a magyar identitás megőrzésével, ahogy te is említetted. Szerinted mit üzenhet erről egy kiállítás egy olyan korban, amikor a hagyományok átadása egyre nagyobb kihívást jelent?
0: Hát nem tudom, egyre nagyobb kihívást jelent. Lehet, hogy csak én élek egy olyan buborékban, ahol ez annyira nem nagy kihívás. Tehát, hogy most a Kallós százas programjainkon találkozunk azzal, hogy nagyon nagy az érdeklődés, hála Istennek, hozzátenném. Van rá igény, és szerintem egyre nagyobb igény lesz rá, vagyis én bízom benne. Kézműves táboraink tele vannak, a tánctáboraink tele vannak, a pedagógus továbbképzőink szintén tele vannak, úgyhogy inkább a módszert kell megválasztani, én úgy gondolom, de az igény az megvan rá. Itt az a lényeg, hogy az igény az meg is maradjon. Tehát, hogy olyan élményszerű dolgokkal kell ezt az egészet bemutatni, prezentálni, hogy az emberek visszavágjanak, és akkor nem lesz gond.
1: És egy utolsó, lezáró kérdés. Ha valaki úgy érkezik erre a kiállításra, hogy alig tud valamit Kallós Zoltánról, mit szeretnétek, hogy mivel távozzon ezután, és mi lenne az az egy gondolat vagy érzés, amit mindenképpen magával kéne vigyen egy látogató? Mit szeretnétek, ha legjobban megmaradna?
0: Én, amit mindig is csodáltam Kallós Zoltánban, Toli bácsiban, hogy a kapcsolatteremtő képessége az szerintem legendás volt. Tehát, hogy olyan szociális hálót mai csúnya szóval tudott kiépíteni magának, ami ma is megtartja a Kallós Zoltán alapítványt.
2: Az elmúlt percekben Mogyorósi Ágnest, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény kurátorát hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békesség!

Híreink először címszavakban. Együttműködnek a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség parlamenti frakciói. Mutatjuk a közös prioritásokat. Draghi a legolcsóbb áramszolgáltató.

0: A többiek követhetik a példáját. Emelkedett az Európai Unióból visszaküldött illegális bevándorlók száma. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói kérik az online szavazás megszüntetését a képviselőházban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói együttműködési megállapodást írtak alá a jelenlegi parlamenti ciklus ülésszakaira. A közös prioritások között szerepel a közigazgatás reformja, a választási reform és a részmunkaidős foglalkoztatás túladóztatásának megszüntetése. Diana Stoica, a Mentsétek meg Romániát szövetség képviselőházi frakció vezetője a parlamentben a sajtónak elmondta, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség szenátusi és képviselőházi frakciói azért kötöttek megállapodást, hogy erősítsék együttműködésüket a törvényhozásban. Emlékeztetett, hogy a két pártnak együtt egyharmados súlya van a parlamentben. Az együttműködési megállapodás szerint a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói összehangolják munkájukat a közös törvények és kezdeményezések sikere érdekében, miközben megőrzik politikai függetlenségüket. A dokumentum szerint főszabályként a két párt frakciói azonosan szavaznak a közösen támogatott törvénytervezetekről, és együtt kezdeményeznek jogszabályokat vagy parlamenti határozatokat. Kivételes esetben külön is benyújthatnak kezdeményezéseket, de erről előzetesen értesíteniük kell a másik frakció vezetőjét. A dokumentum rögzíti, hogy a törvényhozási prioritásokat minden parlamenti ülésszak elején határozzák meg a frakcióvezetők előzetes egyeztetése után. Döntött a Hidroelektrika. Ha az ügyfél szerződése lejár, már emelt áru ajánlatot kap. Ez a lépés más szolgáltatókat is rábírhat arra, hogy kövessék a példáját, nyilatkozta Dumitru Kiszalice, energiapiaci szakértő. Becslései szerint az új ajánlatok 10-15%-kal drágábbak lehetnek, és figyelmeztetett, hogy a drágulási hullám az év végéig, sőt akár 2027-ig is eltarthat. A Hidroelektrika eddig a legalacsonyabb árat biztosította a piacon, és piaci vezetőként az általa diktált irányzat határozta meg a többi versenytárs stratégiáját is, nyilatkozta a Digi24 hírtelevíziónak a szakértő. Az Intelligens Energia Egyesület már az elmúlt hónapban felhívta a figyelmet az őszi drágulások veszélyére. 3 lehetséges forgatókönyvet, 3-5%, 10-15%, illetve közel 20%-os növekedés vizsgálva. Jelenleg a 10-15% közötti drágulás látszik a legvalószínűbbnek, a megnövekedett költségekkel küzdő szolgáltatók ennyivel növelhetik az árakat. Az év első felében a tagországok az előző év azonos időszakához képest 3000-rel több, mint egy 33000 maradásra jogosulatlan embert küldtek vissza unión kívüli országokba az EU határ és partvédelmi ügynöksége a Frontex segítségével. Az uniós tartózkodásra jogosulatlan, az év első felében visszaküldött emberek mintegy kétharmada, 21000 ember hagyta el önként az Európai Uniót, szemben az egy évvel korábbi mintegy 19000 fővel, idézi a Frontex tegnap az interneten is közzétett közleményét a Magyar Távirati Iroda. A Frontex segítségével 2022 óta visszaküldött emberek száma körülbelül 215000-re tehető, közölték. Az év első felében 109 szakember dolgozott a visszaküldések előkészítésén és lebonyolításán 15 tagállamban. Megjegyezték, minden Frontex által támogatott visszaküldés esetén az érintett kimerítette az EU-ban maradás jogi lehetőségeit. Önkéntes visszatérés esetén az érintett gyakorlati segítséget kap az utazáshoz, valamint amennyiben jogosult pénzügyi támogatással távozik. Kényszerű visszaküldés esetén a kitoloncolási határozatot azért hajtják végre, mert az illető nem teljesítette a távozásra vonatkozó kötelezettségét, hívták fel a figyelmet. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói azt kérik a képviselőház vezetésétől, hogy szüntesse meg az online szavazást a parlamenti üléseken, és térjen vissza a kizárólag személyes jelenléttel történő szavazáshoz, jelentette be tegnap Raluca Turcan. A liberális képviselő a parlamentben elmondta, hogy a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói hivatalos kérést nyújtottak be a képviselőház házbizottságához az online szavazás megszüntetésére. Emlékeztetett, hogy az online szavazást a világjárvány idején vezették be a parlamentben, majd azért hosszabbították meg, hogy sikeresen lezárhassák az országos helyreállítási tervben vállalt reformokat. A világjárvány véget ért, az országos helyreállítási terv lezárult, ezért már semmi sem indokolja az online parlamenti szavazás fenntartását, jelentette ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Zsoltárok könyve, 32. fejezet, 10. verse. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Jelenések könyve, 22. fejezet, 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.
10: Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája az iskola kezdés. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet az Ágnus Rádió készített. Ezt követi egy bizonyságtétel, amelyet szintén az Ágnus Rádió készített. Majd a Miskolci Európa Rádió folytatja szakértői tájékoztatóval. Végül a Beregszászi Pulzus Rádió igei tanításával zárjuk műsorunkat. Az iskola kezdés nem mindig jár kellemes élményekkel. Játszva tanulás által a gyerekek, felnőttek és a pedagógusok is maradandó értékkel fognak maradni. Hallgassanak meg néhány tanácsot az iskola kezdéssel kapcsolatosan Bálint Enikőtől.
11: Az óvodalátogatás nem csak a képességek fejlesztésében és a szocializációs folyamatokban játszik nagy szerepet, hanem az iskolás éveket is előkészíti. Az iskolakezdés mégis okozhat nehézséget a kicsik számára, hiszen egy teljesen új világba csöppennek, amikor első osztályosokká válnak. Ez az időszak nem csupán fizikailag és szellemileg jelenthet plusz kihívást a gyerekeknek, hanem pszichésen is megterhelő lehet. Amíg az óvodakezdésnél a gyermeknek ahhoz kell alkalmazkodni, hogy bizonyos időre el kell válni a szüleitől és a megszokott környezetétől és új szabályrendszerhez, valamint a közösségi együttéléshez is hozzá kell szokni, addig az iskolakezdés egy teljesen új közösség elfogadása mellett számos más elvárást is támaszt a gyermekek elé. Mindezekkel a kihívásokkal a gyermek mellett a szülőknek is meg kell küzdeniük, amely eleinte nagyobb testi és lelki erőfeszítést kíván meg a család minden tagjától. Nem csak a családnak, de az általános iskolai pedagógusoknak nagy szerep jut a kisgyermekek tanulása nevelésében és az iskola elfogadtatásában. Azonban ez csak úgy sikerülhet jól, ha az iskola kezdés előtt a szülők a megfelelő előkészületekkel megalapozzák ezt a folyamatot. Napirend lényegesen kötöttebbé válik a korábbinál. Folyamatos teljesítményhelyzetbe kerül a gyermek, ami eddig ismeretlen volt számára. Új típusú fizikai terhelés éri a kicsiket. Kötöttebb viselkedési elvárásokkal szembesülnek a gyerekek. Nagyon fontos, hogy az iskola elkezdése előtt a gyermek érdekeit szem előtt tartva mérlegeljünk. Fogadjuk el, amennyiben gyermekünk még nem mondható iskolaéretnek. Ezt az óvónők többnyire reálisan és objektíven ítélik meg. De kérhetünk segítséget a helyi pedagógiai szakszolgáltatóktól is, ha bizonytalanok vagyunk. Ez azért jelentős szempont, mert ha még nem alakult ki a gondolkodási és a viselkedési mód a gyermekben, amit az iskola elvár, akkor az ebből fakadó stressz helyzetekkel az évkezdés után nagyon hamar szembesülni fogunk. Ami nagyobb baj, hogy a gyermek is azonnal szembe találja

0: magát azzal, hogy nem képes megfelelni az egyre növekvő elvárásoknak. A kudarc élmény pedig hosszú távú negatív hatást fejthet ki a lelkivilágára és a tanulmányi előmenetelére is. Így hangoljunk hatékonyan az iskola kezdésre a csemeténket, ahhoz, hogy a gyermeknek a lehető legkönnyebben legyen az átállás, a szülőknek mindenképpen fel kell készíteni az iskola kezdésre őket, de nem mindegy, hogy hogyan. Ne rémizgessük a gyerekeket az iskolával. Az iskolában nem játszhatsz majd annyit, a suliban nem mehetsz ki akármikor most dobba. Ezek és az ehhez hasonló mondatok könnyen elbizonytalaníthatják a gyerekeket, esetleg félelemérzetet okozhatnak bennük, ezért kerüljük az efféle negatív érzéseket, esetleg szorongást kiváltó figyelmeztetéseket. Meséljünk spontán az iskoláról. Jó ötlet a saját iskolaéveinkről beszélni, hiszen a gyermek így meggyőződhet róla, hogy egyszer mi is átéltük azt, ami rá vár, így bizalommal fordul majd később is hozzánk a kérdéseivel. A történetekben és az iskoláról szóló beszélgetésekben javasolt inkább az iskolába járás pozitív oldalait kidomborítani.
1: Néhány tanácsot hallgattunk meg az elmúlt percekben az iskola kezdéssel kapcsolatosan Bálint Enikőtől. Most következzen egy bizonyságtétel. Esős és napsütéses nyár után ősszel megnyílnak az iskolák kapui, és elkezdődik a tanítás, tanulás a gyerekek, pedagógusok számára. Az egyik legfontosabb, hogy a gyerekek jól érezzék az iskolában magukat, Szabó Kinga, két gyerekes édesanya szerint. Az iskolakezdés szépségéről és a pedagógus gyerekszülő kapcsolatáról mesél. A riporter Bálint Enikő.
0: Mesélj a gyerekeidről, hány évesek?
2: Igazából már elég nagyok. 16 éves a fiam, 11 éves a lányom. Fiam most megy 11. osztályba, a lányom pedig 5.
0: Tudnál mesélni, visszaemlékezni, nosztalgiázni az iskola kezdésről? Milyen volt, amikor legelőször a fiad ment iskolába?
2: Ez nagyon szép pillanat volt, minden esetre nagyon-nagyon izgatottan vártuk, hogy hogy fog neki tetszeni, hogy jó-e a választás, ami mellett döntöttünk. Nem volt nehéz, inkább azt mondanám, hogy szép volt. Amiután elhatároztuk, hogy milyen iskolába megy, utána már nagyon simán ment a dolog. Egy kicsit úgy persze minden szülő aggódik, hogy a gyermek a tanítójával majd megtalálja-e a megfelelő hangot, hogy jól fogja érezni magát az iskolában. Tehát igazából nekünk ez volt a legfontosabb, hogy a gyermek meg érezze ott jól magát. Oda szívesen menjen, örömteli pillanatokat éljen át, és nagyon örülünk annak, hogy ez valóban így sikerült, és nem volt hajtás, tehát nem úgy éltük meg aztán az iskolát, hogy nap mint nap küzdelem, és hogy a magas elvárásoknak meg kell felelni. Tehát nagyon-nagyon szerencsénk volt, hogy olyan volt a tanítónénink, aki a gyermekeket hagyta, hogy gyermekek maradhassanak. Tehát, hogy azért megvolt a megfelelő szint nyilván, tehát azért a gyermek mindent megtanult, amit kellett, de nem éreztük, végig nem éreztük, hogy most hajtani kell, vagy szorongva menne iskolába, mert olyan nagyok a követelmények, s nem tudunk annak megfelelni.
0: Tudnál mesélni azokról az évekről, ami előtt iskolába ment volna, az óvodás évekről, milyen volt neked és mint neki is szülőkről való leválás, meg alkalmazkodás társokhoz?
2: Nem volt nehéz. Tehát az a helyzet, hogy már pici korától fogva kismama klubba jártunk, ami azt jelentette, hogy heti egyszer legalább hozzászokhatott a gyermektársasághoz. Nem is volt még 3 éves, amikor óvodába kellett mennie, és az elején azt hittem, hogy olyan nehéz lesz, hogy nehezen fog ott maradni, szinte szorongtam én jobban, mint ő. Emlékszem világosan, hogy első nap, amikor bevittük az óvodába, hát egyből beszaladt a csoportba, hátra se nézett. Persze miután elköszönt egymástól. És utána mi ketten a szülei szorongva álltunk az ajtóban, hogy jaj, mi lesz, semmi nem lett. Elkezdett játszani, tényleg az óvónéni is azt mesélte, hogy semmi gondja nem volt, egyszer sem sírt, tehát nagyon-nagyon könnyen beilleszkedett. Azt hiszem, hogy nekünk nehezebb volt őt elengedni, mint ahogy ő le tudott válni. Én szerintem nagyon sokat számít pici kortól kezdve, hogy a kötődés biztonságos legyen. Tehát olyan kötődés alakuljon ki a szülők és a gyermek között, hogy az a gyermek akkor is érezze, hogy a szülő ott van vele, amikor éppen fizikailag nincs ott, és akkor nem lesz gond se az óvodában, se az iskolában.
0: Mi alapján választottátok, hogy melyik iskolába fog beiratkozni?
2: Nekünk nagyon fontos volt az, hogy a zene közelében nőjenek fel mind a ketten, ezért gondolkoztunk, tehát 2 opciónk volt, egy normál, úgymond idézőjelben normál iskola is, ahol ismertük a tanítónénit, és tudtuk, hogy nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogy ő foglalkozzon vele, illetve aztán volt a zeneliceum, és azt gondoltuk, hogy ha a normál iskolába megy, akkor mindenképpen a délutáni zeneiskolában fog zenét tanulni, de végül mégis a zeneliceum mellett döntöttünk, mert úgy gondoltuk, gondoltuk, hogy akkor kevesebb a terhelés, tehát az a helyzet úgy alakul, hogy ha valaki délutáni zeneiskolába jár, akkor legalább háromszor egy héten vissza kell járjon délutáni órákra. Míg a zeneliceumban igazából a zenelmélet az az órarendben van, és akkor csak a hangszerórákra kell esetleg délután visszamenni, tehát akkor kétszer egy héten. Úgyhogy végül így döntöttünk a zeneliceum mellett, és nem bántuk meg egy percig sem a döntésünket. Nagyon-nagyon szeretjük az iskolát. Nagyon nagy szerencsénk volt, mert a tanítónéni, akihez került, a fiam is, meg aztán utána a lányom is, tényleg egy rendkívüli ember, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ő foglalkozott a gyermekeinkkel.
0: Fontos volt számodra, hogy milyen tanítónénihez kerül voltak szempontjaid, hogy ha nem is tölti be azt a bizonyos évet, úgyis ahhoz a tanítónénihez fogod például beiratni.
2: Igazából nem spekuláltunk mi ezen sokat. Amit már az előbb is mondtam, az első szempont nyilván az, hogy a gyermek szívesen menjen az iskolába. Persze a pedagógusnak ebben szerepe van, tehát ha iskolába kellett menjenek, akkor főleg amikor a fiam ment, mert már a lányom esetében nem volt kérdés, hogy zeneiskolába megy, tehát akkor persze tudtuk, hogy a városban kik fognak első osztályt kezdeni, és nyilván elgondolkoztunk azon, hogy ki lenne a legmegfelelőbb, ezért volt az, hogy az egyik normál iskolában azt a tanítónéni úgy szerettük volna, de végül aztán mondom, a zeneiskolában is teljesen jól sikerült a dolog, és másodjára pedig pont úgy alakult, hogy ugyanaz a tanítónéni kezdett akkor, amikor a kislányom ment, úgyhogy tényleg a lehető legjobban sikerült, és a pedagógus választásnál is szerintem nem is azt kellene, hogyha általánosan beszélünk, nem azt kellene megnézzék a szülők, hogy mennyire idézőjelben sztár tanítónéni kezdi XY iskolában az első osztályt, vagy az előkészítő osztályt, hanem inkább azt kéne megfigyelni, hogy a gyermek személyiségéhez mennyire illik annak a bizonyos tanítónak a személyisége.
0: Tudnál mesélni a nehézségekről, illetve a szépségeiről az iskolai éveknek? Milyen volt a közös tanulás otthon, vagy útbaigazítás?
2: Nagyon sima dolgunk volt, tehát egyáltalán nem ütköztünk nehézségekbe. Valószínű, hogy a gyermekek is olyanok, hogy a nehézségeket könnyen vették, de igazából nem is voltak nehézségek. Másik meg az, hogy keveset kellett velük otthon tanulni. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a tanítónéni mindig igyekezett az iskolában megtanítani és begyakoroltatni a lehető legjobban, amit kellett. Tehát nem maradt sok házi feladat otthonra, illetve csak olyasmi házi feladat volt, ami igazából begyakorlás, tehát amit a gyermekek egyedül is tudtak végezni. Ezért otthon nem volt egyáltalán nehéz, tehát nem izzadtunk ott a tanulnivaló mellett, mint ahogy nagyon sok esetben hallom, hogy a szülők otthon aztán órák hosszat kell a gyermekek mellett üljenek. Sőt, a kislányom annyira önálló volt első perctől kezdve, és annyira ügyesen egyedül végezte, és szerette egyedül végezni a feladatait, hogy én sokszor nem is tudtam, hogy mit tanulna. Tehát ez teljesen ő ki is kérte magának, hogy ez az ő magánügye. Mai napig is így van. Tehát az egyedüli, amivel többet kellett foglalkozni a fiam esetében, a hangszer tanulás. Na, a hangszer tanulás nehezebben ment, nem sikerült első perctől kezdve egy olyan kapcsolat kialakítása a hangszertanárral, hogy a gyermeknek örömteli legyen a gyakorlás. Ez egy kicsit rosszul sikerült, de azután váltottunk, és azután a dolgok helyre jöttek. Tehát az első években mondhatom azt, hogy csak a hangszer tanulás volt az, amivel több időt kellett otthon eltölteni, úgyhogy én, mint szülő, a gyermek mellett kellett üljek. Azon kívül teljesen rendben volt, és simán ment a dolog.
0: Mennyi időt kellett mégis szánjatok a tanulásra, és mint a hangszer tanulásra, illetve voltak-e külön szabályait, hogy mikor, milyen tevékenységet csináljanak otthon?
2: Tudom, hogy a modern pedagógia meg általában ezek az elméletek azt írják elő, hogy legyen a gyermeknek egy napi rendje. Hát nyilván próbáltunk mi napi rendhez alkalmazkodni, de most elég rég volt az, amikor kicsik voltak, de azért én nem emlékszem, hogy lett volna egy ilyen nagyon szigorú órarend, hogy hánytól hányig kell leülni, tanulni. De nem is tevődött fel azért, mert a gyermekek tényleg tudták azt, hogy amikor hazajönnek az iskolából, tehát maguktól ők minél hamarabb leültek, megcsinálták a leckét, megtanulták a tanulnivalót, hogy ne kelljen aztán később ezzel foglalkozni. Tehát a mi napi rend a mi életünkben az inkább a köré szerveződött, hogy tudtuk, hogy mikor vannak a hangszerórák délután, vagy mikor kell elmenni ilyen heti rendszeres tevékenységre otthonról, és akkor nyilván ahhoz próbáltunk igazodni, hogy az legyen meg időben, tudjunk időben elindulni, és akkor annyi, hogy előtte meg kellett legyen a házi feladat, vagy meg kellett legyen a gyakorlás, hogy ne este későre maradjon.
0: Összehasonlításként a kisfiadnak, aki már nagyfiú, vagy a kislányodnak ment könnyebben az iskola kezdés, vagy a tanulás, vagy az alkalmazkodás?
2: egyiknek se volt nehéz, mind a kettőnek könnyen ment. A kislányomnak abból a szempontból volt könnyebb, hogy ő nagyon sok mindent a nagytól már megtanult, amire iskolába kellett menni. Tehát így visszagondolok, emlékszem, hogy a fiam természetesen és valóban első osztályban tanulta meg a betűket, akkor a tananyaggal, ahogy haladtak, úgy tanult meg olvasni, írni. A kislányom pedig teljesen egyedül tanult meg még óvodás, nagycsoportos korában, úgyhogy nagy nyomtatott betűkkel írt és olvasott, a nagy nyomtatott betűket olvasta, mire előkészítőbe került. De emlékszem, hogy, és tényleg erre senki nem tanította, na most az, hogy ő egyszer-egyszer kérdezte, hogy ez milyen betű, persze az ember válaszol, de mi nem tanítottuk őt erre, hogy na most gyere, ülj le, hogy tanítsalak olvasni, vagy valami. Ő ezt teljesen magától, amit látott, esetleg rákérdezett, és jó pofa volt, hogy a városban sétálás közben betűzgette a feliratokat, nyilván a nagybetűs feliratokat, és sokszor még románul is kibetűzte, és akkor az persze nagyon vicces volt, ahogy a román szót magyarul olvasta ki. Tehát ebből a szempontból neki könnyebb volt, tehát mire iskolába ment, addigra ő már elég jól olvasott, tehát az olvasással tényleg, de tényleg semmi gond nem volt. Nagyon hamar megtanult olvasni, írni, és nagyon helyesen ír mai napig is. Hát a fiam lassabban tanult meg, de gond nélkül. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ez is nagyon simán ment. Én szerencsés szülő vagyok ezek szerint, hogy nem volt ilyesmivel gondunk.
0: Kislányod most fejezte be a negyedik osztályt, és ötödikbe megy. Hogyan éltétek meg ezt a befejezést és új kezdést?
2: Nagyon megható volt, még most is úgy meghatódom, amikor arra gondolok, hogy a negyedik osztály végére a tanítónénitől hogyan búcsúztunk. Az egyik szülőtársnak volt egy ötlete, hogy egy Konzsuzsa számnak a szövegét egy pici-picit alakítsuk át, és azt énekeljék el a gyermekek a tanítónéninek, tehát nagyon-nagyon szép dal. Azt valóban meg is tanultuk a gyermekeknek, odaadtuk a szöveget, titokban tanulgatták, és egyszer mentem be hozzájuk vallásórán a gitárral, akkor azt elgyakoroltuk, és azután pedig az évzáron elénekeltük a tanítónéninek, hát tényleg mindenki könnyekig meghatódott. És van még olyan gyermek az osztályban, akinek a testvérét, illetve testvéreit is ugyanez a tanítónéni tanította, és akkor persze nekünk azért dupla-tripla élmény volt ez, tehát hogy kétszer-háromszor búcsúztunk ugyanattól a tanítónénitől, hát az most nem azt jelenti, hogy nem fogjuk ezután is tartani vele a kapcsolatot, persze fogjuk, tehát a gyermekek napi szinten találkozhatnak vele az iskolában. Azt gondolom, hogy nagyon szép dolog, amikor olyan kapcsolat tud kialakulni 4 év alatt, 5 év alatt egy tanító és gyermekközösség, illetve tanító és szülői közösség között, amikor az elválás tényleg egy megható és egy szép dolog tud lenni, és egy szép emlék tud maradni.
1: Szabó Kingával való beszélgetést hallották az iskolakezdés és a pedagógus gyerekszülő kapcsolatáról. Következzen egy szakértői tájékoztató, amelyet a Miskolci Európa Rádió készített. Kezdődik az iskola, hamarosan mindenhol becsengetnek. Nehéz lehet az átállás a gyerekeknek, főleg az iskolakezdőknek. Lelki és testi tüneteket egyaránt produkálhatnak az izgalomtól. Balogh Beáta, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus azt tanácsolja, hogy a szülők vonják be a gyerekeket a készülődésbe, így megkönnyíthetik az iskolakezdést. Kojsza Péter interjúja.
3: Az iskola kezdés kapcsán érdemes belegondolnunk, akár szülők vagyunk, akár gyerekek, hogy most még az utolsó napokat kihasználva a gyerek feje tulajdonképpen a strandon, a nagyinál, a lángosnál jár, míg a szülők már egyre nagyobb szorongással készülnek az évkezdésre. Érdemes külön választani a most első osztályban lévő még óvis gyerekeket, illetve már az idősebb korosztályokat. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek iskolai retten kerüljenek az óvodából az iskolába, hiszen ettől várható a megfelelő testi, lelki, szellemi és lelki fejlődés. Van ugyan az óvodákban, ugye május környékén szokott lenni egy összefogó vizsgálat, egy komplex vizsgálat, amely kimondja a gyermekről, hogy iskola érett-e, de sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon sok gyerek ennek ellenére úgy kerül be az iskolába, hogy nem teljesen iskola érett. Talán az iskola érettségről pár szót érdemes mondani. Ugye az egy dolog, hogy a gyerek eléggé okos, érdeklődik a számok, a betűk iránt, de ez önmagában még nem jelenti, hogy iskola érett. Sokkal fontosabb tényezője, hogy szociálisan is érett legyen a gyermek. Ennek főbb összetevői egyrészt az, hogy képes legyen az önálló munkavégzésre. Tehát, hogyha a tanítónéni azt mondja, hogy vedd elő a sárga ceruzát, és nyisd ki a könyved a második oldalon, akkor ezt mindenféle kérdés és probléma nélkül meg tudja tenni, eligazodjon a táskájába, tudja, hogy melyik a sárga színű ceruza, és ne tegyen fel plusz kérdéseket, hiszen mondjuk egy 30 fős osztályban nem lehet az, hogy a tanítónéni egyenként külön-külön mindenkinek elmagyarázza, hogy mi a teendő. A másik része, hogy kialakult legyen a feladattudata, szabálykövetéssel tisztában legyen, hogy legyen egy átlagosan megfelelő tempója, és hogy kitartóan képes legyen dolgozni azzal a fajta kitartással, ami akaratlagosan szabályozható. Tehát ha ezek bármelyike hiányzik, akkor a gyermek nem iskolaérett. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az iskolában tulajdonképpen kicsi óvodások kerülnek be, akik teljesen meglepődve és sokszor döbbenettel veszik észre, hogy egészen máshogy kell itt működni, mint az óvodában. Nagyon fontos, hogy mind a szülő, mind a tanítónéni megfelelő türelemmel viseltessen a gyerekek iránt, és rá szocializálják, rá tanítsák az iskolai életmódra. Nagyon sokszor okoz problémát, egyrészt maga a nagy társadalmi elvárások, hogy milyen gyorsan kell a gyerekeknek akár olvasni, megtanulni, akár írni, megtanulni, illetve még nagyobb a szülői elvárás. Ezek együtt okozhatnak mindenféle pszichés problémákat, amelyek több mindenben, több területen megnyilvánulhatnak. Lehet egyszerűen csak maga a teljesítményszorongás, lehet félelem, pánikos jellegű szorongásos tünetek magától az iskolába meneteltől, reggelenként nem akar felkelni, elkészülni, amely esetleg testi tünetekben is megnyilvánul, többnyire fejfájás, hányinger, hasmenés, de lehet egyszerű alkalmazkodási, beilleszkedési zavar, depresszió, sőt, ha végső esetet nézzük, akár valamilyen deviáns viselkedés is.
4: Hogyan tudnak segíteni a szülők abban, ilyenkor, illetve a pedagógusokkal együtt, hogy a gyerek végül is zökkenőmentesen vegye az akadályokat? Ilyenkor évelején ugye sok gyerek megy haza fáradékonyan, a pedagógus panaszkodik, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, nem úgy teljesít. Meg kell ilyenkor ijednie a szülőnek, vagy sokkal inkább fel kell venni a kesztyűt, és valamilyen megoldást kell találni arra, hogy ez miért lehet?
3: Hát először is érdemes a szülőnek elgondolkozni azon, hogy miért alakulnak ki ezek a tünetek, problémák. Amennyiben tartósan súlyos tünetekkel fennállnak, természetesen érdemes szakemberhez fordulni, de ezért van néhány dolog, amit a szülő önmaga is meg tud tenni, és érdemes megtennie. Ilyen például az, hogy az iskolába induló kis óvodást készítsük fel az iskola kezdésre. Nagyon fontos az, hogy együtt készüljünk az iskolára, tehát együtt szerezzük be az iskolaszereket, táskát, füzeteket, beszélgessünk az iskoláról. Vannak olyan gyerekek, akik sokkal szorongosabbak, és félnek magától, az ismeretlentől, ezért érdemes nekik akár ilyen vizuális fogódzókat adni. Egyrészt érdemes meglátogatni az iskola épületét, tehát hogy tudja, hogy hová fog menni. Érdemes beszélgetni olyan gyerekekkel, akik már oda járnak az iskolába, illetve én szoktam javasolni azt is, ugye nagyon fontos, hogy a gyerek biztonságérzete megmaradjon. Ez egy idegen helyen, egy idegen környezetben nagyon könnyen megborul, ezért mindig azt javaslom, hogy adjanak valami apró dolgot a gyereknek, ami az otthonhoz, az otthon biztonságához köti az idegen környezetben is. Ugyanúgy, mint az óvodás gyerekekkel is szoktak vinni valamilyen alvókát, vagy kis plüssállatot, az iskolásnál is meg lehet ezt tenni, nyilván magasabb szinten. Például jelvényt szoktam javasolni, valamilyen kis jelvényt, vagy ha megengedik, ugye a testnevelő tanárok nem nagyon szokták szeretni, valamilyen kis karkötőt, ami jelképezi számára az otthoni biztonságot, és onnantól kezdve talán már az egész probléma megoldódott. A másik dolog, hogy nagyon fontos, hogy reggelenként nyugodt körülmények közül menjen a gyerek iskolába, tehát ha a szülő kapkod, ideges, idegbajos, hogy elkésnek, hogy nincs minden összepakolva, akkor a gyerek is átveszi ezt a fajta feszültséget, és nyilván ő sem nyugodtan, odafigyelve tud az iskolában működni. Természetesen a napi rendet is át kell struktúrálni, mind a nyárból, mind pedig az óvis életből, hiszen egy sokkal kötöttebb és sokkal nagyobb időbeosztással kell élni. Ezért érdemes a szülőnek erre önmagának is készülnie, tehát nem csak a gyereknek kell időben lefeküdni, hanem én, a szülő is fontos, hogy nyújtsam ezt a mintát számára. Az érzelmi biztonságát a gyermeknek lehet úgy növelni, hogy reggel is beszélgetünk arról, hogy mi vár ránk a nap többi részében, lehet biztatni a gyermeket azzal, hogy majd délután, az iskola után újra találkozunk, esetleg valamilyen örömteli közös programot csinálunk, illetve mindenképpen javasolt este egy kicsit összebújni, beszélgetni arról, hogy mi történt az iskolából, milyen jó és rossz élményei voltak. Tehát ezzel mind oldani az ő feszültségét.
4: Új környezet, új barátok, talán emiatt az elsősök egy kicsit várják is egyébként az iskolát, és ezek a tünetek később jelentkeznek, amikor mondjuk már teljesíteni kell. De mi van azokkal a gyerekekkel, azokkal a diákokkal, akik már jártak iskolába, tehát nem első osztályba mennek, ők talán jobban tudják, hogy mi vár rájuk, és lehet, hogy néhány napja még a Balatonparton nyaraltak, számukra talán nehezebb lehet az átállás. Mire érdemes odafigyelni ebben az esetben?
3: Hát mindenképpen náluk is az idő struktúrálása fontos, tehát azért az iskola előtti egy-két napban már érdemes az alvási szokásokat visszaalakítani az iskolai időszakéhoz, tehát hogy időben lefeküdni és korábban felkelni. Én azt tapasztaltam, hogy ez szokott a legnehezebben menni, tehát az a végsőkig húzzák, és ezért ez az átállás többnyire át is csúszik az iskola néhány első napjába vagy hetébe is akár. Azt gondolom, hogy az idei iskola kezdés ebből a szempontból még nehezebb lesz, hiszen csütörtökön kezdődik, tehát innentől kezdve szerintem még az a hét rá fog menni erre az átállásra.
4: Igen, ilyenkor talán jobban is stresszelnek ugye ezek a diákok, mert eszükbe jut, hogy mi az, amit nem csináltak meg, mik azok a kötelezők, amiket nem olvastak el, és ilyenkor talán nagyon gyorsan próbálnak bepótolni mindent.
3: Én azt látom, hogy inkább már ugye nyár közepe fele, tehát ilyen július vége, augusztus elején a gyerekek elkezdenek unatkozni. És kifejezetten várják az iskolát, az iskolai közeget, hogy újra együtt lehessenek. Nyilván nem a tanulást várják ennyire, hanem a közös élményeket. Mert hogy ez alatt a két hónapos időtartam alatt nagyon sokan úgy tűnik, hogy nem tudják értelmesen lefoglalni magukat, ezért unatkoznak, és ezért fordulhat elő, hogy mindenféle nem kívánt dolgokba esetleg belekavarodnak.
4: A szülőkről már beszéltünk, illetve a gyerekekről is, de hát egy új kihívás talán a pedagógusoknak is mindig egy új tanév, hiszen ugye számukra is szünet volt az elmúlt egy hónapban. Náluk mit tudna tanácsolni, mire érdemes figyelni, hogyan vágjanak neki egy új tanévnek, ami ugye sok pedagógus számára már nem is az első, hanem a sokadik?
3: Nagyon fontos lenne, hogy a pedagógusok a szünetben ki tudják magukat pihenni, ezt ők tudják, hogy mennyire sikerül. Nagyon fontos lenne, hogy mind testileg, mind lelkileg felkészülten, kipihenten kezdjék a tanévet. Ami az ő kiégésüket megelőzheti, az mindenképpen az a fajta hozzáállás, hogy ne évről évre ugyanazt az anyagot, ugyanolyan módon, ugyanazokkal a példákkal levezetve próbálják meg előadni, átadni a gyerekeknek, hanem igenis próbáljanak újdonságokat behozni, esetleg játékos formában, főleg a kisebb, de akár a nagyobb gyerekek számára is. Nagyon fontos, hogy ők maguk is élvezzék a tanítást és az óráikat, mert ha a pedagógus nem élvezi a saját óráját, akkor a gyerekek sem fogják, és ezáltal nem képes átadni azt a tananyagot, azt az ismeretanyagot, amire szükség lenne.
4: Az iskola rendszerrel kapcsolatban egyébként nagyon sok panasz fogalmazódik meg ugye a formális oktatási rendszerrel kapcsolatban. Sok szülő mondja, hogy túlterhelt a gyermek, nagyon sokáig van bent az iskolában, amikor hazamegy már, nincs ideje a házi feladatra, vagy ha ideje lenne, akkor energiája nincs rá. Ön mi az, amit tapasztal ezzel kapcsolatban?
3: Igen, én is azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon leterheltek a gyerekek, főleg most ugye ezzel az egésznapos iskolával alsó tagozatban. Nem azt mondom, hogy nem lehetne ezt jól csinálni, de a jelenlegi gyakorlatban azt gondolom, hogy az iskolák erre nem elég felkészültek. Se az iskolák, se a szülő. Tehát nincs még ennek az a gyakorlata, amiben a szülő, a tanár és a gyerek jól együttműködve, egészségesen tudná ezt az egésznapos iskolát véghez vinni. A probléma az, hogy ma a társadalom részéről borzasztóan nagy teljesítményelvárások vannak, és ezért az iskola nagyon-nagyon nagy lexikai tudást próbál a gyerekek fejébe önteni. Ugyanakkor tudományosan már nagyon sokszor bizonyították, hogy ez a nagy lexikai tudás, ez nem azonos sem az intelligenciával, sem pedig a gyakorlati alkalmazhatósággal. Sokkal fontosabb lenne, hogy nyugodt, testileg, lelkileg egészséges, és az életet örömmel megélni tudó gyerekeket neveljünk, ez pedig nem feltétlenül az kell, hogy 2 hónap alatt meg tudjon tanulni olvasni, lehet, hogy hosszabb időre van szüksége, de alaposan képes erre, amit aztán majd az életben sokkal alaposabban is tud alkalmazni.
1: Egy szakértői tájékoztatót hallottak, amelyet a Miskolci Európa Rádió készített. Balogh Beáta, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus azt tanácsolta, hogy a szülők vonják be a gyerekeket a készülődésbe, így megkönnyíthetik az iskola kezdést. Kojsza Péter interjúját hallották. Végül egy IKEA-i tanítással zárjuk mai műsorunkat, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Szemere Judit, a Beregszászi Református Gyülekezet segédlelkészének áldása következik az iskola kezdő tanárokra, diákokra és szülőkre.
5: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Szemere Judit vagyok, Beregszászi Református Gyülekezet segédlelkésze. Isten igéjét olvasom Mózes 2. könyvéből, a 33. részből a 14. és 15. verset. Az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. A felolvasott igében egy Mózes és Isten közötti közvetlen beszélgetés egy részét hallottuk. Mózes sok mindent élt meg Istennel és az ő népével. Megtapasztalta, hogyan használta fel őt Isten Izrael népének szabadításában Egyiptomból. Átélte a 10 csapást, és azt, ahogyan Isten mindig megóvta az ő népét. Átélte a csodás átkelést a Vörös-tengeren. Mindezt, ahogyan a pusztában Isten gondoskodott népéről. Isten törvényeket ad a népnek. De amíg Mózes fenn van a hegyen Istennel, az emberek aranyborjút készítenek, mint egy Isten trónszékeként, és azt imádják. Az Úr pedig nem akar a nép között maradni. Azt mondja a korábbi szakaszban Mózesnek, hogy egy angyalt küld majd, ő vezeti tovább őket. Az angyal szó küldöttet jelent. Mózes pedig tapasztalatból tudja, hogy Isten egy küldöttön keresztül is tud csodát tenni, tud vezetni. Hiszen ő is Istennek egy küldötte, aki önmagától nem képes többre, mint bármelyik másik ember, de Isten eszközeként ő lehet a nép vezetője. Azonban Mózes nem akar úgy tovább menni a néppel, hogy Isten csak egy angyalt küld velük, többet akar. És nagyon bátran, már-már szemtelenül megy oda az Isten elé és kéri, mutassa meg, hogy valóban megnyerték jó indulatát, mutassa meg azáltal, hogy továbbra is velük marad. Az Úr orcája kifejezés az Úr kegyelmes odafordulását jelenti a nép felé. Azt, hogy személyesen maga gondoskodik a népről, ott van közöttük, elérhető. Az orcát elrejteni azt jelentette, hogy megveti, elveti Isten a népet, kárhoztató ítéletet mond ki. Mózes azért könyörög, hogy Isten orcája továbbra is közöttük maradjon. Azért könyörög, hogy bűnösségük ellenére ne vesse el őket Isten. Ne mondjon ki ítéletet fölöttük, hanem gyakoroljon kegyelmet, bűnbocsánattal forduljon oda népéhez. Ennélkül nem akar tovább menni. Az iskolai tanévkezdés mindig egy új elindulást jelent. Elindulást egy olyan időszakra, mely sok munkát, kihívást tartogat, úgy a diákok, mint a tanárok vagy a szülők számára. Nem tudjuk, milyen kihívásokkal kell szembenéznünk. Vajon fontos-e nekünk, hogy hogyan indulunk el erre az új útra? Fontos-e nekünk, ahogyan Mózesnek fontos volt, hogy Isten orcája velünk jöjjön? Tudunk-e, akarunk-e könyörögni az ő jelenlétéért, vezetéséért? Merjük-e kimondani Isten előtt, hogy ha ő nem jön velünk, akkor mi sem akarunk elindulni? Kérjük-e, hogy ő kegyelmesen forduljon hozzánk, vesse el a mi bűneinket, és ne tekintsen azokra többé, hanem szeretetével, kegyelmével vezessen, mint az ő népét. A római levélben azt olvassuk, nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Isten nem akarja elrejteni orcáját előlünk. Jézus Krisztus által már nincs ellenünk kárhoztató ítélet. És maga Jézus Krisztus ígéri, hogy tanítványaival lesz minden napon a világ végezetéig. Én kívánom mindenkinek, hogy mielőtt elindulunk az új tanévre, álljunk meg Isten előtt. Kérjük tőle, hogy jöjjön velünk az ő orcája. Kérjük személyesen a magunk, gyermekeink, diákjaink életére nézve. Bízzunk abban, hogy ha hívjuk, akkor ő ott lesz velünk. És akkor jöhet bármilyen nehézség, bármilyen nagy kihívás, akkor lehet nagyon fárasztó, és akár megterhelő a tanév. Nem kell elcsüggednünk, hiszen Istentől jön erő a terhek elhordozására, jön bölcsesség a nehéz helyzetekre. Tőle kapunk kedvet a nehéz időkben, a tanulásra, tanításra, továbbindulásra. Kívánom mindenkinek, hogy legyen ilyen fontos az Isten jelenléte és áldása, és ne a magunk erejéből akarjunk csupán tovább menni, hanem várjuk az erőt, ami mennyei atyánktól. Amen.
1: Igen.
5: Amen.
1: Igen.

látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

0: Híreink először címszavakban. Együtt működnek a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség parlamenti frakciói. Mutatjuk a közös prioritásokat. Drágít a legolcsóbb áramszolgáltató. A többiek követhetik a példáját. Emelkedett az Európai Unióból visszaküldött illegális bevándorlók száma. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói kérik az online szavazás megszüntetését a képviselőházban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói együttműködési megállapodást írtak alá a jelenlegi parlamenti ciklus ülésszakaira. A közös prioritások között szerepel a közigazgatás reformja, a választási reform és a részmunkaidős foglalkoztatás túladóztatásának megszüntetése. Diana Stoica, a Mentsétek meg Romániát Szövetség képviselőházi frakció vezetője a parlamentben a sajtónak elmondta, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség szenátusi és képviselőházi frakciói azért kötöttek megállapodást, hogy erősítsék együttműködésüket a törvényhozásban. Emlékeztetett, hogy a két pártnak együtt egyharmados súlya van a parlamentben. Az együttműködési megállapodás szerint a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói összehangolják munkájukat a közös törvények és kezdeményezések sikere érdekében, miközben megőrzik politikai függetlenségüket. A dokumentum szerint főszabályként a két párt frakciói azonosan szavaznak a közösen támogatott törvénytervezetekről, és együtt kezdeményeznek jogszabályokat vagy parlamenti határozatokat. Kivételes esetben külön is benyújthatnak kezdeményezéseket, de erről előzetesen értesíteniük kell a másik frakció vezetőjét. A dokumentum rögzíti, hogy a törvényhozási prioritásokat minden parlamenti ülésszak elején határozzák meg a frakcióvezetők előzetes egyeztetése után. Döntött a Hidroelektrika. Ha az ügyfél szerződése lejár, már emelt áru ajánlatot kap. Ez a lépés más szolgáltatókat is rábírhat arra, hogy kövessék a példáját, nyilatkozta Dumitru Kiszalice, energiapiaci szakértő. Becslései szerint az új ajánlatok 10-15%-kal drágábbak lehetnek, és figyelmeztetett, hogy a drágulási hullám az év végéig, sőt akár 2027-ig is eltarthat. A Hidroelektrika eddig a legalacsonyabb árat biztosította a piacon, és piaci vezetőként az általa diktált irányzat határozta meg a többi versenytárs stratégiáját is, nyilatkozta a Digi24 hírtelevíziónak a szakértő. Az Intelligens Energia Egyesület már az elmúlt hónapban felhívta a figyelmet az őszi drágulások veszélyére. 3 lehetséges forgatókönyvet, 3-5%, 10-15%, illetve közel 20%-os növekedés vizsgálva. Jelenleg a 10-15% közötti drágulás látszik a legvalószínűbbnek, a megnövekedett költségekkel küzdő szolgáltatók ennyivel növelhetik az árakat. Az év első felében a tagországok az előző év azonos időszakához képest 3000-rel több, mint egy 33000 maradásra jogosulatlan embert küldtek vissza unión kívüli országokba az EU határ és partvédelmi ügynöksége a Frontex segítségével. Az uniós tartózkodásra jogosulatlan, az év első felében visszaküldött emberek mintegy kétharmada, 21000 ember hagyta el önként az Európai Uniót, szemben az egy évvel korábbi mintegy 19000 fővel, idézi a Frontex tegnap az interneten is közzétett közleményét a Magyar Távirati Iroda. A Frontex segítségével 2022 óta visszaküldött emberek száma körülbelül 215000-re tehető, közölték. Az év első felében 109 szakember dolgozott a visszaküldések előkészítésén és lebonyolításán 15 tagállamban. Megjegyezték, minden Frontex által támogatott visszaküldés esetén az érintett kimerítette az EU-ban maradás jogi lehetőségeit. Önkéntes visszatérés esetén az érintett gyakorlati segítséget kap az utazáshoz, valamint amennyiben jogosult pénzügyi támogatással távozik. Kényszerű visszaküldés esetén a kitoloncolási határozatot azért hajtják végre, mert az illető nem teljesítette a távozásra vonatkozó kötelezettségét, hívták fel a figyelmet. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói azt kérik a képviselőház vezetésétől, hogy szüntesse meg az online szavazást a parlamenti üléseken, és térjen vissza a kizárólag személyes jelenléttel történő szavazáshoz, jelentette be tegnap Raluca Turcan. A liberális képviselő a parlamentben elmondta, hogy a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói hivatalos kérést nyújtottak be a képviselőház házbizottságához az online szavazás megszüntetésére. Emlékeztetett, hogy az online szavazást a világjárvány idején vezették be a parlamentben, majd azért hosszabbították meg, hogy sikeresen lezárhassák az országos helyreállítási tervben vállalt reformokat. A világjárvány véget ért, az országos helyreállítási terv lezárult, ezért már semmi sem indokolja az online parlamenti szavazás fenntartását, jelentette ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Zsoltárok könyve, 32. fejezet, 10. verse. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Jelenések könyve, 22. fejezet, 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
9: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A Krónikák első könyve 16. fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei és a 43. vers alapján szól hozzánk ma Isten üzenete a magyarországi Kocsis Áron, a Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreinket követhetik majd figyelemmel. És műsorunk befejező részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus eljövetele az övéivel című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
10: Áldás békességet! Kocsis Áron hajdunánási lelkipásztor vagyok, és a mai napon a Krónikák első könyvének 16. fejezetének első 7 és utolsó 43. verséből olvasom Istennek igéjét, és azt röviden szeretném lelkét segítségül kérve magyarázni. A fent nevezett igeszakasz így szól. Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Majd égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozat és béke áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. És kiosztott minden izraeli férfinak és nőnek fejenként egy darab kenyeret, préselt datolját meg aszuszöllőt. Rendelt az Úr ládájához szolgálattévő lévitákat, hogy hirdessék, magasztalják és dicsérjék Izrael Istenét az Urat. Ászáf volt a vezetőjük, a helyettese Zekárjá, továbbá Jeiél, Semriámót, Jehuél, Matíjá, Eliáb, Benájáhu és Óbédedóm. Jeiél a lanton és a citerán, Ászáf pedig a cintányéron játszott, Benájáhu és Jaiziel papok voltak az állandó harsonások az Úr szövetség ládája előtt. Azon a napon bízta meg először Dávid Ászáfot és atyafiait, hogy magasztalják az Urat. Azután hazament az egész nép, Dávid is hazament, hogy megáldja háza népét. Kedves testvérek, talán, hogyha nagyon két szélsőséges csoportra osztjuk az embereket, akkor vannak a rendmániások, és vannak a káoszpártiak. Vannak azok, akik otthonaikat, íróasztalukat, autójukat pedáns rendben tartják, tükrözi mindaz, ami körülöttük van, hogy mennyire pontosan és nagy odafigyeléssel viseltetnek dolgaik iránt. Megint másképpen látjuk azoknak életkörülményeit és környezetét, akik valahol a káosz átlátásának zsenialitásával rendelkeznek, és képesek a kaotikus állapotokat megfelelő módon kezelni és hordozni. De mégis gondot jelent, ha túlságosan nagy a rend, vagy túlságosan nagy a káosz. Talán az előszoba szekrényen ez nem jelent akkora bajt, de az emberi kapcsolatokban erőteljesen és sokszor végletesen jelenik meg. Alaposan megsínylik a viszonyulásainkban az elrendezetlen és elpakolatlan dolgok, a terhelő és nyomorult ügyek, a felesleges állapotok, a meg nem beszélt helyzetek. Mindezeket nehezen tudjuk kezelni. De hogyha nagyon sarkosak vagyunk, ha nagyon rendpártiak vagyunk, azzal is sokszor talán emberi kapcsolataink terhelődnek. Dávidnál azt látjuk, hogy igyekszik rendet tenni. Igyekszik mindenben megtalálni a megfelelő állapotot és helyzetet. Az országot egységesíti, legyőzi az ellenséget, elfoglalja Jeruzsálemet, most már a királyság teljes dicsőségében az övé. Bemutatja az áldozatot a néppel együtt. És a nagy nép ünnepélyen még arra is van ideje, hogy mindenkinek adjon egy darab kenyeret, mindenkinek adjon datóját, mindenkit ellásson még egy kis aszuszöllővel is. Azzal, hogy így a népet ellátja és a népről gondoskodik, megteremti az egységet, nem csak az asztal egységét, de a kultikus, Isten tiszteleti egységet is. És kialakítja a papok és léviták szolgálatát, kijelöli, hogy kik azok, akik viszik az úrládáját, kik azok, akik énekesek lesznek, kik azok, akik áldozatot mutatnak be, rendet tesz ebből a tekintetből is. Gondoskodik arról, hogy mindenki tudja, mi az ő feladata, hogy tudja, mi az ő küldetése, hogy érezze, hogy szerepe van az Isten dicsőítésében. Vajon mi tudunk-e így rendet tenni magunk körül, még hogyha úgy tűnik, hogy minden nagyon kaotikus, és minden nagyon sok, ami körülöttünk van. El tudjuk osztani a feladatokat? Oda tudjuk bízni a másikra, hogy besegítsen és segítsen nekünk? Tudjuk, hogy mi a mi küldetésünk, és mi a mi munkálkodásunknak célja és kerete? Mindenki érzi-e körülöttünk családunkban, munkahelyünkön, hogy hasznos az ő szerepe? Dávid ezzel az eltökéltséggel, ezzel a szándékkal szervez meg mindent, mert már nem szeretne olyan helyzetet teremteni, amikor valami nem a rendjén működik, valami nem az Isten törvénye szerint történik. Ezért felel neki a nép, amment mondva, és Isten dicsőítve, mert érzik ezt a fajta szándékát. Össze tud kapcsolódni sokak akarata. Szolgálatkészségben, Isten tiszteletében, közös amen mondásban for egybe a lelkeknek és szíveknek sokasága. Mindez azért van, mert látják, hogy Isten csodálatos módon hogyan gondoskodik népéről, hogyan áldja meg őket, hogyan vezeti őket. És Dávid, amikor a nép közösségében megéli mindezt, hazamegy és megáldja az ő háza népét. Haza lehet vinni az isteni örvendezésnek, az Isten dicsőítő szeretetnek és boldogságnak morzsáit, tapasztalását, lelkületét. Különös egyébként, és ez csak úgy zárójelben, hogy nincs ott Dávid háza népe ezen a nagy ünnepségen. De Dávid mégis hazaviszi. Az előző fejezetben részben olvastuk azt, hogy Mikál hogyan távolodik el tőle. De ott van még a ház többi tagja. És Dávid ennek ellenére, hogy ők nincsenek jelen, hogy ők nincsenek ott, mégis hazaviszi azt az áldást, azt az áldó szeretetteljes odafordulást, amelyet ő maga is Isten kegyelméből megtapasztalt. Az áldás kiárasztása és továbbadása, az imádságban való közbenjárás mindannyiunk lehetősége és mindannyiunknak felelőssége. Családtagjainkért, azokért, akik ránk vannak bízva, akik körülöttünk vannak, számukra lehet továbbadni mindezt. Egyház történeti különös tanítás az, hogy Augustinusnak édesanyja hosszú éveken keresztül imádkozik fiáért, hogy jó útra térjen, hogy megismerje a megváltó Krisztust, és beteljesedik, megvalósul az ő könyörgő imádsága. Kell rávárni, kell miatta törődnie, örlődnie, de Isten mégis végül megajándékozza ezzel. Meg tudjuk-e osztani az Istennel való kapcsolatunknak áldásait másokkal? Tovább tudjuk-e adni ezt? Tudjuk-e őket a mennyei atya elé vinni könyörgő és közben járó imádságokban? Ez legyen ma a mi lehetőségünk, a mi küldetésünk. Amen. Mennyei édesatyánk, olyan sokszor éljük meg, hogy az igének áldott üzenete, az Isten tiszteleti megtapasztalt érzés, élmény, érzület, az mind-mind ott lobog bennünk. Nagy baj, ha ezt nem tudjuk továbbadni. Nagy belső feszültséget jelent oly sokszor, hogy kellene erről beszélnünk, de mégsem megy. Urunk, bátoríts minket, hogy adjuk tovább a tőled nyert áldások örömét. Engedd, Urunk, hogy így legyünk közvetítői a te szeretetednek. Krisztus nevében hallgass meg bennünket. Amen.

Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Krónikák első könyve 16. fejezetének 1-7 terjedő versei és a 43. vers alapján. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket. Következzenek keresztény híreink. Keresztény híreink röviden. Megújult műemléktemplom. Változás a zsinati hivatal élén. Zsinati üzenet Mohács 500. évfordulója kapcsán. Súlyosbodó nyomás és vallásüldözés éri a szubszaharai Afrika keresztény közösségeit. Vallásszabadsági ítélet az Egyesült Államokban. A Bánfi kastély átadása Szilágy nagyfaluban a református egyház kezelésében. És most következzenek híreink részletesen. Megújult az agyagfalvi református műemlék templom Erdélyben. Hálaadó istentisztelet keretében ünnepelte meg az agyagfalvi református gyülekezet a templom felújítását. A történelmi és építészeti szempontból is kiemelkedő műemlék templom átfogó restaurálása 6 éven át tartott. A munkálatok során sikerült megmenteni és szakszerűen helyreállítani az épület szerkezeti elemeit. Az erdélyi református közösség számára kiemelten fontos a szellemi és épített örökség megőrzése. Az ünnepi alkalmon a helyi hívek mellett az egyházkerület vezetése és a társegyházak képviselői is részt vettek. Az elhangzott igehirdetésben a hálaadásra és az Isten házának közösségépítő erejére helyezték a hangsúlyt. A helyreállítás nem csak az épület megóvását, hanem a gyülekezeti élet megújulását is szolgálja. A felújítás tágabb összefogással egyházi és állami támogatások segítségével valósulhatott meg. Agyagfalva történelmi emlékezetében a templom mindig is a megmaradás és az összefogás szimbóluma volt. A megújult hajlékban a hívek bizakodva tekintenek a jövőbe, tovább adva a hitet az új nemzedéknek. Változás a zsinati hivatal élén a magyarországi református egyházban. Több mint egy évtizedes elkötelezett szolgálata után Gél András László lemondott a zsinati tanácsosi tisztségéről. A döntés fontos mértföldkövet jelent a magyarországi református egyház központi igazgatási életében. Feladatait ideiglenes jelleggel úgyvívő tanácsosként Mező István Mózes zsinati hivatal vezető veszi át. Az átmeneti időszak az új zsinati tanácsos hivatalos megválasztásáig fog tartani. Gél András László hangsúlyozta, hogy lemondása ellenére sem köszön el az egyházi szolgálattól. A jövőben is aktív szerepet kíván vállalni a közegyházi feladatok támogatásában. Lelkipásztori hivatását beosztott lelkészként Érdligeten folytatja a gyülekezet kötelékében. Az egyházvezetőség megköszönte a zsinati tanácsos eddigi felelősség teljes és áldozatos munkáját. A zsinat előtt álló feladatok folyamatossága biztosított marad az átmeneti időszakban is. A döntés a református egyházi struktúra belső megújulásának és szolgálatvállalásának természetes része. A magyarországi zsinat elnökségének üzenete a Mohács 500. évfordulója kapcsán. A magyarországi református egyház zsinatának elnöksége hivatalos üzenetet fogalmazott meg a mohácsi csata közeledő 500. évfordulójára. A dokumentum hangsúlyozza, hogy Mohács emléke a nemzeti és egyházi széthúzás veszélyeire int bennünket. A történelmi tragédia rámutat arra, hogy csak a közös felelősségvállalás képes megerősíteni a közösséget.
Az elnökség felidézi a 450 évvel ezelőtti hercegszőlősi zsinat örökségét és annak máig ható tanúságait. Isten igéje köré gyűlve a keresztény közösség a legnehezebb történelmi viharokban is megmaradhatott. A körlevél arra hívja a hívőket, hogy tanuljanak a múlt hibáiból, de ne engedjék a félelem uralkodását. A református egyház vezetése egy építő és szolgáló nemzedék felnevelését tűzte ki célul. A gyász és az emlékezés mellett a jövő felé mutató hithű cselekvésre van szükség a jelenben. Az Istenbe vetett bizalom adja a bátorítást ahhoz, hogy a nehézségek ellenére is útra keljünk. A közvélemény békességre, ökumenikus összefogásra és a szellemi örökség megőrzésére buzdít. Súlyosbodó nyomás és vallásüldözés éri a szubszaharai Afrika keresztény közösségeit. A nemzetközi emberjogi és egyházi megfigyelők legfrissebb jelentései szerint a szubszaharai Afrika vált a globális keresztény üldözés egyik legveszélyesebb központjává. Nigériában, Mozambikban és Mali egyes részein a fegyveres szélsőséges csoportok támadásai mindennaposá váltak a helyi hívőkkel szemben. A falvak elleni rajtaütések következtében keresztények ezrei kényszerülnek otthonaik elhagyására és menekültáborokba húzódásra. A helyi protestáns és evangéliumi egyházak vezetői határozottabb nemzetközi védelmet és humanitárius segítséget sürgetnek. A humanitárius válság miatt sok helyen az alapvető istentiszteleti és gyülekezeti élet ellehetetlenült. A nemzetközi segélyszervezetek élelmiszerrel, ivóvízzel és idéglenes szállással próbálják támogatni a szorongatott helyzetben lévő családokat. A hatóságok gyengesége és az önvédelmi erők hiánya miatt a hívők védetlensége továbbra is óriási kihívást jelent. A globális egyházi közösségek imaakcióikkal és célzott gyűjtésekkel igyekeznek kifejezni szolidaritásukat. A helyi lelkipásztorok a nehézségek ellenére is a béke, a megbocsátás és a felebaráti szeretet üzenetét hirdetik. A jelentés rávilágít arra, hogy a szubszaharai régió békéje az egész globális kereszténység számára kulcskérdés. Döntő fontosságú bírósági határozat született az amerikai vallásszabadság védelmében. Egy mérföldkőnek számító amerikai bírósági döntés megerősítette a vallási alapon működő oktatási és szociális intézmények jogait. A határozat kimondja, hogy a keresztény felekezeti iskolák és hitéleti szervezetek nem kötelezhetők a hitelveikkel ellentétes állami előírások betartására. A peres eljárás még hónapokkal ezelőtt indult, amikor több protestáns magániskola megtagadta a szövetségi szabályozás egyes rendelkezéseit. Az ítélet indoklása szerint az alkotmány első kiegészítése továbbra is szilárd védelmet nyújt a hitélet szabad gyakorlásának. A keresztény jogvédő szervezetek üdvözölték a döntést, amelyet a vallásszabadság jelentős győzelmeként értékelnek. A döntés ellenfelei ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a határozat gyengíti a megkülönböztetés elleni általános törekvéseket. A jogi szakértők rámutattak, hogy a döntés komoly hivatkozási alapként szolgál majd a jövőbeli hasonló bírósági ügyekben. A protestáns egyházi iskolák vezetése megkönnyebbüléssel fogadta a hírt, így folytathatják megszokott értékrendű oktatási tevékenységüket. Az ügy széleskörű társadalmi és teológiai vitát váltott ki az Egyesült Államokban. A fejlemények a nyugati világ más országaiban élő keresztény közösségek számára is mintaként szolgálhatnak. A Bánffy kastély átadása Szilágy Nagyfaluban. Régóta vált és jelentős eseménynek adott otthont Szilágy Nagyfalu az elmúlt időszakban. Ünnepélyes keretek között átadták a református egyház tulajdonában lévő felújított Bánffy kastélyt.
Az elhanyagolt állapotban lévő történelmi épület együttes teljes körű külső és belső rekonstrukción esett át. A kastély a jövőben a helyi és a szilágysági magyar református közösségi élet egyik központja lesz. Az épület helyet ad majd a kulturális rendezvényeknek, egyházi alkalmaknak és fiatalok képzésének is. A beruházás sikere jól példázza az erdélyi magyar egyházak közösségépítő és értékmentő elejét. A helyi gyülekezet lelkipásztora és presbitériuma éveken át kitartóan dolgozott a projekt megvalósulásáért. Az avató ünnepségen a magyar és a romániai egyház és közéleti vezetők is kifejezték örömüket. A kastély megnyitása a turisztikai és regionális örökségvédelem szempontjából is mérföldkő. Az egyházközség reményei szerint a felújított Bánffy kastély évtizedekig szolgálja majd a híveket. Híreinket a református.hu, az Erdélyi Református Egyházkerület, református.ro, az Open Doors International és a Christianity Today, valamint a maszol.ro hírei és beszámolói alapján szerkesztettük.

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus eljövetele az övéivel című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Krisztus eljövetele az övéivel. Krisztus visszajövetele az új szövetség egyik fő témája, az Úr Jézus beszédeitől a Jelenések könyvéig. Az újra eljövetel kifejezés számára a görög szövegben parúszia áll. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki ott terem, azután megérkezést, állandó ott tartózkodást is jelent. A tanítványok kérdése az, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Máté 24.3. Nem kegyes kíváncsiságból született. Ezt Máté evangélium a 24. részének 3. versében olvassuk. Hitük komoly kérdése volt ez, és a tanítványokhoz nem csak a közvetlenül ezt megelőző beszélgetés hozta közel. Az Úr Jézusnak az ő visszajövetelére való utalása beszédeiben oly következetesen és nyomatékosan visszatérő volt, mint egy fúga témája. Lukács evangélium a 19. részében olvassuk, kereskedjetek, míg eljövök. Máté evangélium a 16. részének 27. verséből így szól az íge, mert eljön az ember fia az ő atyának dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Szintén Máté evangéliumában olvassuk, a 24. rész 30. versében, és akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Márk evangélium a 8. részének 38. verséből olvasom, mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tovább menve Lukács evangéliumat 12. részében olvassuk, boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jön el az ember fia. Mindazonáltal az ember fia, amikor eljön, vajon talál-e hitet a földön? Lukács evangélium a 18. részének 8. verse. Mindig visszatér a figyelmeztetés, hogy őrködjenek a tanítványok, mert nem tudhatják, hogy mikor jön el az ő uruk. Krisztus visszajövetele elhozza az új világ korszakot. Az, hogy Krisztus újra eljön, a tanítványok számára nem csak az ő vele való személyes újra egyesülést jelenti. Világra szóló esemény az, mert Krisztus azért jön, hogy az új világ korszakot létrehozza. Ha Krisztus eljön, kiteljesedik az uralma. Krisztus az ő tanítványainak nem szűk látóhatárt adott. Nem az volt az ő kilátásuk, hogy a pusztuló világból itt-ott néhány lélek megmenekül és csatlakozik a gyülekezethez. Ő a világ megújulására irányította tekintetüket. Ez volt hitük célja. Ma már nem is tudjuk elképzelni, hogy az ős keresztény gyülekezet milyen összpontosított erővel igyekezett e cél felé.
Krisztus második eljövetelének nagy reménysége nyomta rá bélyegét az első gyülekezet életére. A Krisztus eljövetelére és a vele járókra irányuló tekintetük legkevésbé volt csupán az áhítat ügye. A gyülekezet életét és magatartását elejétől végig ez határozta meg. Bár a keresztények az apostoli korban föltétel nélkül készek voltak mindenkinek szolgálni, és bár lelkiismeretbeli kérdés volt számukra megadni az államnak, ami az államé, s ahol kellett a nyilvános életben is segíteni, mégis tudtak a világkorszak ideiglenes voltáról. Az első keresztjének mindig készenlétben voltak úgy, amint mesterük parancsolta nekik, és amint az megvan írva Lukács evangéliuma 12. részének 35-től 36-ig terjedő verseiben a következőképpen. Legyen derekatok felővezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. A várakozó gyülekezet mentes volt ennek a világkorszaknak kicsi és nagy dolgaitól. Az úgynevezett apostoli tanítás megörökített számunkra egy imádságot, amely ezekkel a szavakkal zárult. Jöjjön a kegyelem, és múljon el ez a világ. A gyülekezet mindaddig, amíg várakozó állapotban volt, nem ismerte a polgári kényelmet, amely lassacskán tért hódított, s amelynek csöndes ideálja az öröklött állapotokban való tétlen várakozás volt. Nem ismerte e világ nagyjai előtt való megalázkodást. Nem engedte magát befogni valamelyik osztály szolgálatában sem úgy, hogy azáltal egy kis csoporthoz közelebb jusson, a többiektől azonban elidegenedjék. Krisztus eljövetele a történelem folyásának célja. Elvesztettük arra a látásunkat, de most kezdjük újra látni, hogy az új szövetségi gyülekezetben mindent mennyire a Krisztus Jézus napja határoz meg, az egyszerű gyülekezeti tag életétől kezdve a gyülekezeti élet legfontosabb kérdéseiben való döntésig. A keresztény gyülekezet nem hordozhatja tovább annak felelősségét, hogy a sarkaiból kifordult világnak nem hirdeti az új szövetség reménységét. Krisztus eljön, és minden zűrzavarnak véget vet, kezébe veszi a népek sorsát. Ez ideig túl bonyolultak voltunk. Ezernyi dolgot összeolvastunk, és tetszettek a problémák. A Biblia nagy, világos vonalai azonban túl egyszerűek voltak a számunkra. Nincs már azonban messze az idő, amikor majd szívesen lemondunk a könyvhegyekről, és világnézetünk számára elég lesz néhány alapvonal. A Biblia ezekkel a szavakkal kezdődik: kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és ezzel a fohászkodással zárul: jővel, Uram Jézus!

0: Híreink először címszavakban. Együtt működnek a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség parlamenti frakciói. Mutatjuk a közös prioritásokat. Drágít a legolcsóbb áramszolgáltató, a többiek követhetik a példáját. Emelkedett az Európai Unióból visszaküldött illegális bevándorlók száma. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói kérik az online szavazás megszüntetését a képviselőházban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói együttműködési megállapodást írtak alá a jelenlegi parlamenti ciklus ülésszakaira. A közös prioritások között szerepel a közigazgatás reformja, a választási reform és a részmunkaidős foglalkoztatás túladóztatásának megszüntetése. Diana Stoica, a Mentsétek meg Romániát Szövetség képviselőházi frakció vezetője a parlamentben a sajtónak elmondta, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség szenátusi és képviselőházi frakciói azért kötöttek megállapodást, hogy erősítsék együttműködésüket a törvényhozásban. Emlékeztetett, hogy a két pártnak együtt egyharmados súlya van a parlamentben. Az együttműködési megállapodás szerint a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói összehangolják munkájukat a közös törvények és kezdeményezések sikere érdekében, miközben megőrzik politikai függetlenségüket. A dokumentum szerint főszabályként a két párt frakciói azonosan szavaznak a közösen támogatott törvénytervezetekről, és együtt kezdeményeznek jogszabályokat vagy parlamenti határozatokat. Kivételes esetben külön is benyújthatnak kezdeményezéseket, de erről előzetesen értesíteniük kell a másik frakció vezetőjét. A dokumentum rögzíti, hogy a törvényhozási prioritásokat minden parlamenti ülésszak elején határozzák meg a frakcióvezetők előzetes egyeztetése után. Döntött a Hidroelektrika. Ha az ügyfél szerződése lejár, már emelt áru ajánlatot kap. Ez a lépés más szolgáltatókat is rábírhat arra, hogy kövessék a példáját, nyilatkozta Dumitru Kiszalice, energiapiaci szakértő. Becslései szerint az új ajánlatok 10-15%-kal drágábbak lehetnek, és figyelmeztetett, hogy a drágulási hullám az év végéig, sőt akár 2027-ig is eltarthat. A Hidroelektrika eddig a legalacsonyabb árat biztosította a piacon, és piaci vezetőként az általa diktált irányzat határozta meg a többi versenytárs stratégiáját is, nyilatkozta a Digi24 hírtelevíziónak a szakértő. Az Intelligens Energia Egyesület már az elmúlt hónapban felhívta a figyelmet az őszi drágulások veszélyére. 3 lehetséges forgatókönyvet, 3-5%, 10-15%, illetve közel 20%-os növekedés vizsgálva. Jelenleg a 10-15% közötti drágulás látszik a legvalószínűbbnek, a megnövekedett költségekkel küzdő szolgáltatók ennyivel növelhetik az árakat. Az év első felében a tagországok az előző év azonos időszakához képest 3000-rel több, mint egy 33000 maradásra jogosulatlan embert küldtek vissza unión kívüli országokba az EU határ és partvédelmi ügynöksége a Frontex segítségével. Az uniós tartózkodásra jogosulatlan, az év első felében visszaküldött emberek mintegy kétharmada, 21000 ember hagyta el önként az Európai Uniót, szemben az egy évvel korábbi mintegy 19000 fővel, idézi a Frontex tegnap az interneten is közzétett közleményét a Magyar Távirati Iroda. A Frontex segítségével 2022 óta visszaküldött emberek száma körülbelül 215000-re tehető, közölték. Az év első felében 109 szakember dolgozott a visszaküldések előkészítésén és lebonyolításán 15 tagállamban. Megjegyezték, minden Frontex által támogatott visszaküldés esetén az érintett kimerítette az EU-ban maradás jogi lehetőségeit. Önkéntes visszatérés esetén az érintett gyakorlati segítséget kap az utazáshoz, valamint amennyiben jogosult pénzügyi támogatással távozik. Kényszerű visszaküldés esetén a kitoloncolási határozatot azért hajtják végre, mert az illető nem teljesítette a távozásra vonatkozó kötelezettségét, hívták fel a figyelmet. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség frakciói azt kérik a képviselőház vezetésétől, hogy szüntesse meg az online szavazást a parlamenti üléseken, és térjen vissza a kizárólag személyes jelenléttel történő szavazáshoz, jelentette be tegnap Raluca Turcan. A liberális képviselő a parlamentben elmondta, hogy a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség frakciói hivatalos kérést nyújtottak be a képviselőház házbizottságához az online szavazás megszüntetésére. Emlékeztetett, hogy az online szavazást a világjárvány idején vezették be a parlamentben, majd azért hosszabbították meg, hogy sikeresen lezárhassák az országos helyreállítási tervben vállalt reformokat. A világjárvány véget ért, az országos helyreállítási terv lezárult, ezért már semmi sem indokolja az online parlamenti szavazás fenntartását, jelentette ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Zsoltárok könyve, 32. fejezet, 10. verse. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Jelenések könyve, 22. fejezet, 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Szeptember 8-án KET déli magazin műsorunkban Gyarmati Fanni, nyelvtanár és írónő, Radnóti Miklós feleségének gondolatával, aki 1912-ben ezen a napon született. Mindent elvisel az ember, csak később ébredt tudatára. Ez a mai napra választott gondolat, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most pedig nézzük, hogy mire számíthatnak a következő közel 3 órában. Hamarosan az áhítat csendül fel, majd kalendáriumot lapozunk, és az ünnepelteket köszöntjük. 12 óra 30 perctől aranyszalagtárunkból válogatunk, ma 2009. augusztus 27-ei krédó műsorunkat hallgatjuk újra, Kis Gábor szerkesztésében. 13 órakor híreket mondunk, 13 óra 15 perckor pedig mesekosár rovatunkkal jelentkezünk. Ma a Jó tettért, jót vár című történet hangzik el, utána majd hangos könyvtár rovatunkkal folytatjuk. Tamási Áron Ábel az országban című regényének 2. fejezetét olvassuk tovább. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor pedig versrovatunkat sugározzuk, Sík Sándor Ments meg Uram című költeményével. 14 óra 20 perctől pedig keresztény élet felekezetközi rovatunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád munkatársunk. Ezt ajánlom hallgatóinknak a következő közel 3 órára, amennyiben tehetik, tartsanak velünk.

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, interneten keresztül pedig az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy személyesen megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Várjuk észrevételeiket, visszajelzéseiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre.

Mai áhítatunk címe: Üres üvegek. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Pál korintusiakhoz írt levele, 4. fejezet, 10. vers. Mai áhítatunk szerzője Carol Westerland, finnországi testvérünk.

Szeretek üres üvegeket gyűjteni, amelyeket aztán hasznos célra fordítok. Néhányat a saját készítésű folyékony kéziszappannal töltök meg. Az egyik ilyen üvegben a gombgyűjteményemet tartom. Ha szemet kell varnom egy plüss elefántra vagy vízilóra, pontosan tudom, hol keressem. Az egyik legnagyobb üvegemre horgoltam egy díszes borítást, és virágvázává alakítottam. Az üres üveg szépsége éppen abban rejlik, hogy üres, és készen áll arra, hogy megtöltsük valamivel. Néha olyanok vagyunk, mint az üres üvegek. Amikor nehézségekkel szembesülünk, úgy érezzük magunkat, mint egy edény, amely kiüresedett attól, hogy a saját erőnkre és képességeinkre támaszkodtunk. Lehet, hogy sok időbe telik, vagy egy igazi válságra van szükség, mire végre Istenhez fordulunk. Talán arra gondolunk, ugyan hogyan is használhatna Isten minket, de ami nekünk üres térnek tűnik az életünkben, az egyszerűen csak hely a Teremtőnknek arra, hogy munkálkodjon benne és céljaira használja. Amikor imádságban mennyei atyánkhoz fordulunk, bízhatunk abban, hogy megtölt minket az ő jelenléte. Hála Istennek, hogy ő az üres edényeket is használja. Imádkozzunk. Drága Istenünk, tölts be minket a jelenléteddel, és használj áldásos céljaidra. Amen. Istennek jó célja van az életemmel, emeli ki mai áhítatunk szerzője, Carol Westerland finnországi testvérünk. Ma imádkozzunk a kézművesekért.

A mai áhítatot Palkó Hannától hallottuk, utána pedig Dobner Illés és Évi énekelt. A következőkben lapozzuk fel a kalendáriumot szeptember 8-ához, nézzük, hogy mit rejt ez a nap, milyen évfordulók és érdekességek kapcsolódnak a mai naphoz.

Szeptember 8-át írunk, ez az év 251. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 114 nap van hátra. Szeptember 8-ai kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat. ...1566-ban ezen a napon ért véget Szigetvár török ostroma. Zrínyi Miklós horvátbán maradék katonái élén kirohanva hősi halált halt, a vár török kézre jutott. 1636-ban alapították a Harvard Egyetemet a Massachusetts állambeli Cambridge-ben. Ez az Amerikai Egyesült Államok legrégebb óta működő felsőoktatási intézménye. 1853-ban ezen a napon találták meg a Szemere Bertalan miniszterelnök által 1849. augusztus 23-án Orsova mellett elásatott Szent Koronát. 1991-ben Macedónia elszakadt Jugoszláviától és kikiáltotta függetlenségét. 1957-ben a Marosvásárhelyi

Bolyai Farkas Líceum előtti Bolyai téren az iskola alapításának 400. évfordulóján leleplezték a bolyaiak szobrát, Izsák Márton és Csorvási István alkotását.

A történelmi események után emlékezzünk azokra a neves személyekre, akik ezen a napon születtek. 1157-ben ezen a napon született első oroszlánszívű Richard angol király. 1840 Antonin Dvorák cseh zeneszerző látott napvilágot. 1850-ben született Blaha Lujza színésznő, akit a nemzet csalogányának neveztek. 1912-ben született Gyarmati Fanni, magyar nyelvtanár, Radnóti Miklós hitvese. 1922-ben született Tomanek Nándor, Jászai díjas színész, érdemes és kiváló művész.

Most pedig emlékezzünk azokra a jelentős személyiségekre is, akik szeptember 8-án hunytak el. 780-ban vesztette életét IV. Leó, a bizánci birodalom császára. 1566-ban ezen a napon hunyt el Zrínyi Miklós horvátbán Szigetvár védője. 1743-ban hunyt el gróf Károly Sándor, a Rákóczi szabadságharc tábornoka, a kurucok főhadparancsnoka. 1949-ben hunyt el Richard Strauss, német zeneszerző. 1994-ben ezen a napon halt meg Szentágotai János Kossuth-díjas magyar anatómus, neurobiológus, egyetemi tanár, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, országgyűlési képviselő, az Államfői Testület tagja.

Szeptember 8-a Szűz Mária születésnapja keresztény hagyományok szerint. Ugyanakkor szeptember 8-a az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja is, 1965 óta.

0: A nap kalendáriuma után pedig nézzük, hogy kiket köszönhetünk a mai napon. Ebben lesz segítségünkre Boldis Árzáik Anna.
1: Szeptember 8-án Adrián, Mária, Adrián, Adriána, Adolján, Irma, Ibolya és Csobán névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Adrián latin-francia eredetű név, az Adrián franciás alakja, jelentése adriai. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Az Adrián a latin Hadrianus névből származik, jelentése a Velence tartományban lévő Hadria városából való férfi. Az Adriána, az Adrián, magyarul Adorján férfi név női párja. Az Adorján latin eredetű, jelentése hadriai. Az Irma, az Irm kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Alok változataival az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin, Irmin, germán isten nevéből származik, jelentése Irmin istenség. Más magyarázat szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való. Az Ibolya magyar névalkotás a hasonló virágnévből. Ez a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az ivola volt, az Ibolya szó ebből fejlődött ki. A Csobán török magyar eredetű név, a Csabán név alakváltozata. Török eredetű méltóságnév volt, jelentése pásztor, juhász. Köszöntünk tehát szeptember 8-án minden Adrián, Mária, Adrián, Adriána, Adorján, Irma, Ibolya és Csobán nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Zorán dalaszolt a mai nap ünnepeltjeinek, Isten éltesse őket. A következő percekben pedig aranyszalagtárunkból válogatunk. Ma a 2009. augusztus 27-i Krédó műsorunkat hallgatjuk újra Kis Gábor szerkesztésében. Műsorainkból a Dorjáni László válogatott.
1: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök Credo című hitépítő műsorunkat hallgatják a 88,3 MHz-en. A mikrofonnál Kis Gábor. Ma reggeli műsorunkban egy kissé szokatlan interjúval jelentkezünk. Németh Ferenc és Réka Balázsfalván szolgálnak református lelkipásztorok. Lelkészi hivatásuk mellett 4 gyereket is nevelnek. Gyerekzsiva is keveredett az interjúval, amelyben Adorjáni Eszter munkatársam beszélgetett velük, hiszen az egyik kisgyerek édesanyja ölében hallgatta végig az interjút, és talán úgy gondolta, hogy ő is szóhoz akar jutni. Németh Ferenc és Réka a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végeztek, majd mindketten az Alsóvárosi Gyülekezet segédlelkészei voltak, ez is meghatározza az interjú hangulatát. Családiasan beszélgettek teológiáról, szolgálatról és gyereknevelésről.

0: Németh Ferenc vagyok. Budapesten születtem. 95-ben vettem feleségül Rékát, akkor itt kezdtem a teológiát Kolozsváron. Teológia után kétágú templom, kétágú templom után Palatka, Palatka után Balázshallán vagyunk most itt 3 éve. Itt a szokizik a legkisebb fiú, 4-en vannak fiúgyermekek. Ugye Réka is lelkész és kántor is tanár is, de ezt majd elmondja ő.
1: Németh Réka vagyok, én kolozsvári születésű. Én már az éveket nem is tudom, hogy mikor mit végeztem. Igazán német-magyar szakos tanár, utána teológiát végeztem, közben pedig születtek a fiúk sorba, úgyhogy most 4 gyerekkel itt vagyunk Balázsfalván.
2: Ferenc, hogy te Budapesten születtél, és mégis itt vagy lelkész Erdélyben?
0: Úgy tört, mi Pesten ismerkedtünk meg. Legelőször apósomat ismertem meg, amikor is lett kórházban. Hát én a polgári szolgálat végeztem kórházban, és a vicc osztályon, tehát a pszichiátrián töltöttem, apusom is, és amikor Réka meglátogatta az édesapját, akkor inkább bent volt, mint a 8. kerületi lakásban, bejött az éjszakai műszakba, és akkor ott is ismerkedtünk meg. Utána teltek múltak az évek, és végül is anyósom is kiment, de Réka már nem akart kimenni, nem azt majd elmondja, nem annyira kedveli az ottani légkört, vagy szellemiséget, és meg azt kérdezte, hogy mi lenne, hogyha ha már ő amúgy is egyetemre jár itt Kolozsváron, akkor hogy én is itt Kolozsváron végezném az egyetemet, és akkor itt kezdeném fel az életet. És azt én kinyitott vagyok ilyen kalandokra, és azóta itt ragadtunk. Engem a teológia érdekelt, én ugye azért kerültem teológiára, ugye, amit említettem, Réka akkor már egyetemista volt német-magyar szakon, és az első gyermekre várni kellett, vagy 7 évet, és addig unalmában Réka, és persze nyilván meg azért is, mert hogy érdekelte őt is a teológia, ő beiratkozott a teológiára. De mondjuk, hogy nyitott, ezt is majd elmondja, nyitott bármit szívesen végezett is, magyar tanárkodott is, ha kell kántorizál, ha kell lelkészkedik.
1: Tényleg azért nem akartunk várni, tehát azt mondták, hogy gyerekünk úgyse lesz, és én szerettem volna valami olyasmit végezni, amit szeretek is, amihez tehát nem kimondottan lelkésznek lenni, akkor még azt mondtam, hogy hát egy nő ne igazán legyen lelkész, de viszont nagyon érdekel az egész, és talán így tudnék segíteni férjemnek is abban, hogy könnyebb legyen a szolgálata, meg sok mindent meg tudnánk beszélni, és ezért iratkoztam be a teológiára. És hát ez ilyen kettős áldás lett, mert közben arra is megértem, hogy igenis szeretnék lelkész lenni, és szeretem nem csak a különböző szolgálati dolgokat, de magát a lelkészséget is, és hát az áldások ugye tovább jöttek, hogy nem maradtunk gyermektelenek, hanem sorba jöttek a babák.
2: Családban volt lelkész, vagy aki erre fele irányított?
1: Nem.
2: És hogy döntöttétek el? Akkor volt valamilyen különös ok?
1: Hát mondjuk én ugye kakasos is voltam 14 éves koromtól, tehát ott azért elég sok mindent magunkba szívtunk, és olyan élményekkel teltünk meg, ami ilyen szempontból meghatározta az életünket, hogy mindenképpen lelki téren Istenhez fordulunk, és Isten irányítja az életünket. Tehát ez mindenképpen meghatározó volt. Azon kívül, hogy érdekel ez a tudományág is, mint tudományág is, meg mint szolgálat is, az úgy később jött meg, de mondjuk ez az alap. Ha már egyetem volt a német-magyar szak után, akkor csak ez.
0: Nekem csak annyi, én megvallom őszintén, engem csak a fontos dolgok érdekelnek, és tehát a legfontosabbak, amelyek az emberek kapcsolatosak, és így tehát nyilván az ember a teológiához jut. Tehát az Istennel kapcsolatos dolgok, ugye az élet, az eredet, a kezdet, a cél, és ezek a szellemi dolgok, és nyilván ezt ott lehet megtalálni, tehát a teológiai tudományokban már amennyire meg lehet, de meg lehet, tehát ez irányított. És persze utána meghozta magával azt, hogy nyilván ennek van ez a szolgálati, meg az önfeláldozó jellege, de elején, tehát tényleg csak ez, hogy maga a válaszok érdekeltek a legfontosabb kérdésekre.
2: Teológiánál maradva egy-két humoros élmény, vagy megmaradt élmény, vagy talán negatív, azaz 5 év alatt történt valami, emlékeztek valamire?
1: Sok mindenre, mondjuk nekem igazán teológiáról nehezebb mesélni, mert ugye nem voltam, egyikünk sem volt bentlakó, Tehát így a társasághoz elég nehezen tudtunk bekapcsolódni a társaságba, és velük egy közösséget alkotni, de különben nagyon jó volt mind a kettőnknek az osztálya, és együtt tudtunk dolgozni, és bulizni, és bármit. De hát mondjuk igazán az nekem, ami megmaradt, hogy én mindig bementem valamelyik órára, és akkor persze baj volt abból, hogy nem igazán jártam, munkahelyem is volt, meg a picik is ott voltak már, és akkor arra mentem be, hogy kurzusokat, hát nem épp kijavítani, de hogy hát ha valamit éppen nem értettem belőle, vagy valamit, valami hibás volt a kurzusban, akkor rákérdeztem. Ezek mindig olyan
0: tehát
1: viccesek nyelvén, voltak,
0: nyelvén,
1: inkább
0: görög-héberrel
1: kapcsolatos, igen, hogy megkérdeztem, hogy bocsánat, de itt nem értem a feladatot, és akkor kiderült, hogy azért, mert hibás a kurzus. De én nagyon szeretem, hát én mondjuk ön tanító vagyok, az előző egyetemen is inkább úgy végeztem az egyetemet, hogy mellette dolgoztam, és akkor magamtól tanultam, amit csak lehetett.
2: Rég volt.
0: Hát nem, hogy mondjam, a humoros jelenetek, ugye egyrészt ugye, amikor az ember ugye leülsörözni a közelebbi teológus társaival, a közben felmerülő poénok vagy gegek, illetve hát ugye a teológiával kapcsolatban, de szerintem ezzel a legtöbbünk hasonlóképpen van. Ugye hát Geré professzor nagyon szeretjük nyájon, és tényleg amikor a humor, akkor jut eszünkbe sokunknak az ő szófordulatai, tehát azt idézni szoktuk, tehát őt idézni szoktuk sokszor.
2: Mennyire készített fel a teológia a segédlelkészi évekre és később a lelkészi pályára?
0: Igazán a gyakorlatban jöttem be vele, ugye, hogy bele rögtön a mélyvízbe, és nyilván ott sem mindenbe, tehát például ugye nyilván a kassa az ugye nem nálam volt, hanem ugye ott van Hajni, tehát azt mondjuk később Palackán, de nagyon jó volt az, hogy tehát inkább a gyakorlat számított. Azt megtanultuk, de megtanuljuk a kurzust, azt ugye szintén el is felejtjük. Tehát kell a teológia mindenképpen, és kell ezeket megtanulni, ezeket az alapokat, de a gyakorlatban ugye, hogy édesapa irányítása később, hogy ugye József irányítása alatt is, hogy lehet ezt csinálni. És az, hogy ilyen sűrű az élet még most is, hála Istennek a kétágúban, ez nagyon jó. Tehát kezdetnek, hogy az ember az egésznek a vérkeringésébe belekapcsolódik. És utána persze jött más jelleggel Palackot, már ugye egy idő után a könyvelés is, román könyvelés, ugye az ember nyakába szakad egyik napról a másikra, és így épülnek rá, mert lényegében gyakorlati dolgokkal foglalkozunk. Tehát ez mondjuk mindannyiunknak ez baj, hogy éppen csak, ugye a lelkészeknek csak éppen teológiával nincs ideig foglalkozni, mert annyi mindennel kell. Azt, amit tudunk, azt magunknak ugye ellopunk egy pár percet, hogy teológiával foglalkozunk. A gyakorlat, ez meg tényleg a gyakorlatban, tehát a kétágútól, Palackán keresztül, Balázsfalván keresztül így alakult ki, és így, és még mindig az ember tanul folyamatosan.
1: Szerintem is elméletben sokat nyújt a teológia, de a gyakorlatot azt nem lehet ott megtanulni. Tehát a gyakorlatot azt később. És sokan lehet, hogy éppen ezért csalódnak az egészben, vagy ettől lesznek lelkesebbek, hogy ezt most a gyakorlatban hogy lehet átültetni, vagy sikerül-e átültetni. Milyenek az első élmények? Tehát nekünk mondjuk tényleg a kétágú az egy csodálatos élmény volt, és éppen ezért gondolom, hogy meg is erősített abban. Hiába soha nem azt számít, hogy nagyon sok a munka, vagy nagyon kevés a munka, hanem hogy milyen a lelkület, és mennyire tud bele kapcsolódni bármibe. És az nagyon sokat számít, nagyon sokat segített abban, hogy valóban gyakorlatban is tudjuk alkalmazni mindazt, amit megtanultunk.
2: Akkor az összekötő, az igazi lelkészi munka és a teológia között a két év segédlelkészi év.
1: Ha egy jó helyre kerülsz, akkor mindenképpen. Igen. Tehát, hogyha olyanok az úgymond feletteseid, hogy egyféleképpen társként kezelnek, emberként kezelnek, nagyon sokat segítenek, sok munkát bízanak rád, de ugyanakkor segítsenek is abban, amit csinálsz. És a hangulat olyan legyen, tehát...
0: Nekünk nagyon tetszett, tehát nagyon, akkor jött Jóska is, amikor egy hónappal utánam érkezett József is, és ugye egészen más László, és mennyire együtt tudtak, tehát tehát kiegészítették egymást, és akkor szerintem nekünk nagyon jó volt.
1: Soha nem éreztük azt, hogy felettesek
0: igen,
1: van, és ez szerintem nagyon sokat számít.
0: És ez a jó kedv, tehát most hoztatok egy kis kétágus jó kedvet, és ez teljesen nem maradt még, tehát nem. Amikor minden süllyed, akkor ehhez képest ez nagy öröm, hogy egy kicsit ott a... Hát mondjuk a kisebb mozgásban, vagy kisebb intenzitású mozgásban, aki visszajött egy kis kétágus jól kedvít, ugye, csak a más tére, hogy
2: Palotka évek milyenek voltak? Két évet töltöttetek?
1: Kettőt, igen. Szorvány, és ezzel nagyon sok mindent elmondok, mert olyan közösségben, ahol a magyarság, egyáltalán a magyarság tudat, a magyarság érzelem kezd kihalni, ott nagyon nehéz dolgozni. Mindig megpróbálunk, most is, akkor is megpróbáltuk, hogy ha valami elbukik, valamilyen terv, akkor nem abba hagyni az egészet, hanem keresni egy újabb tervet, vagy keresni egy újabb célt. De nagyon nehéz olyan helyen, ahol azt mondják, hogy nem kell óvoda, nem kell iskola, nem kell kórus, nem kell bibliaóra, jól megvagyunk a vasárnapi egyisten tisztelettel, és hagyjuk abba.
0: És a legnagyobb, ez egyik legnagyobb érték, végül is ott szerettünk meg, és akik a néptáncban és népzenében profik, azok elsőként a kedvencük közül említik mindig a palotkaiakat, tehát azt ott szerettük meg. Konya Tibi nevét érdemes megemlíteni, aki felújította ezt, és a konfirmandusait megtanította, és mi a konfirmandusokat, akik már felnőtt, ilyen 21-22 éves emberek, kértük, hogy kezdjék el az oktatást, el is kezdték, de mivel nem volt elég lány, ezért nyilván hívtak a cigányegyedből is lányokat, és ezért ugye tönkre ment ott az egész, mert ugye akkor jöttek a vádaskodások, de azóta is van, évente most is fajnálos csinál egy ilyen palotkai napokat, tehát van, táncolnak a fiúk, zenélnek a zenészek, akik közül most csak egy református van, de ez még azért van, és ezért ez nagyon jó és erős. Csak mondjuk az ilyen jellegű dolgokra, hogy mikor ilyen parókián lovodát csináltunk, az nem volt nagy lelkesedés, vagy a táncoktatást is, hogy minek, tehát nem volt nagy lelkesedés, és akkor olyan, egy idő után akkor az ember azt érzi, hogy értelmetlen a munkája, pedig azért mindig van, mert egy hasonló tapasztalatok, nem tudom, háttérünk, hogy Balázsfalvár, azért itt is vannak, itt is voltak próbálkozások, itt sem volt nagy lelkesedés, mert a szorványban már egyszerűen nem értelmezhető az, hogy minek magyarságért harcolni. Tehát nem veszik úgy, hogy ez most ez egy komoly dolog lenne, amikor már félig meddig románul gondolkozunk. Tehát ilyen, ezek a mondjuk ami rossz, és ami jó, azt viszont meg kell fogni. Tehát Palatkán például most is úgy voltam egy napot a lapádi napokon, és a magyarországi zenészek palatkait játszottak, és ott volt a két palatkai régi, ugye Konya Tibi és én, hát úgy örültünk neki, hogy ezeket így együtt jelenik meg mindig, ami buzdít, és ami persze, ami szomorú, az mindig egyik jelen van.
2: Egy kicsit rátértél Balázsfalvára, mióta vagytok itt?
0: Három éve és egy két hónapja.
2: Mi a helyzet az itteni gyülekezettel? Hányan járnak? Hány lelkes a gyülekezet?
0: 250 lelkes, és hát olyan 23 és 40 között változik, tehát mondjuk olyan 30-valahányos átlag, 34-35-36-37 lélek az átlag vasárnaponként, amely átlaga szintén 250 lelkes palotkához képest gyengébb. Gyengébb, és ugye még inkább szorványban vagyunk, tehát a 21 ezeres városban ugye van 250 református, ahol már mondjuk sok esetben, még ha nem is vegyes házasságban vannak, már a gyerekek nem beszélnek, a saját gyerekeikkel nem beszélnek magyarul, tehát lehet, hogy sok helyről el lehet mondani, hogy szorványok, de egyik azok mi vagyunk. Annak ellenére itt van a 600 lelkes tiszta magyar klub Péterfalva. Ez egyértelműen rányomja a bélyegét, hogy milyen közegben vagyunk, és így itt is ugye bőjtartyával próbáltunk, ment is egy évig az iskola mentő akció, hogy bőjtartya finanszírozta itt a kántori lakban azt, hogy a környékbeli magyar gyerekeket ide behozzuk, teljesen ingyen ellátjuk, és ide járatjuk iskolába őket, de itt is, hogy nem volt meg az igény, és ugye, hogy a híresek vagyunk a széthúzásunkról, mint magyarok, ugye ez is becsődött. Tehát vannak nyilván keserű tapasztalatok. A jó az, hogy mindig, hogy túl tudjuk ezek lépni, és akkor csinálni tovább, amit lehet, a kis újságocskát, vagy amiket lehet.
1: Tehát például nincsen egyáltalán ifink, mert nincs kivel, nincsen egyáltalán, tehát bibliaórákat megtartjuk, ami három nagyobb legényünknek, és még van egy kislány, aki jön, tehát azt...
0: Ja, a vallás.
1: Ha jön, igen, a vallás sorát, tehát úgy akartam mondani, igen. Tehát azt, ha jön valaki, ha nem jön, mi minden szombaton megtartjuk, mert én szükségét érzem annak, hogy a fiaimnak legalább legyen, ha más nincs. És mondjuk mégis jó tapasztalat az, hogy karácsonykor, húsvétkor eddig mindig tudtunk tartani egy kis előadást, úgyhogy mindig hirdetjük a templomba, hogy mi négyen fogunk tartani előadást, és akkor mindig hozzácsapódik, 7-8 gyerek van általában egy ilyen. 8 gyerek van általában egy ilyen. Tehát, hogy akkor olyankor előkerülnek a semmiből a gyerekek.

0: Már bontani bontottunk.
1: Most már csak építeni kell hozzá, már csak kész kell.
0: Így van, tehát hogyha sikerülne építeni egy kicsi gyülekezeti termet, amit talán ravatalozónak, hanem...
1: Nem, hát ez inkább gyülekezeti terem, de adott esetben, ha valaki esetben... a tömbházlakok közül megkéri, hogyha van elhunyt szerette, akit arra 2-3 napra elhelyezzen, akkor beengedjük őt is, hogy ilyenként...
0: Igen, mert itt nincs, az egész városban nincsen...
1: Ne vigyék az ortodox templomnak a pincébe.
0: Ravatalozó, mert se ravatalozó, semmilyen helyiség, ahol a halottaikat tartsák. Tehát bent a tömbházban, a házban tartják, és onnan temetjük az embereket.
1: Szerintem azok inkább viszik az
0: ortodoxra. Már nem szabad. Igen. És akkor azért is, tehát egy ilyen helyiség is lenne, de hát elsősorban gyülekezeti terem lenne, ahova ez lenne az első lépés arra, hogy esetleg szervezzünk egy ifi találkozót, ahova a gyülekezeti tagokat meghívni, egy-egy előadást, egy-egy nőszövetségi...
1: Jó, ezek eddig is voltak, tehát bárt szervezünk az iskolatermében, az anyák napja után bejött, akkor itt a parókját kigazoltuk, a paróki udvarát, úgyhogy most látjátok, és akkor ide hívjuk a gyülekezeti tagokat, a teácskára, a ropicskára, gulyásfőző verseny, azt például tűrben szoktuk megrendezni, a környékbelieket is hívjuk, tehát addig voltak eddig is események, csak hát valamelyik parókia kertjében. Most ha ez meg lenne, akkor nyilván télen is lehetne. Jöttek ide történészek előadni, marosvásárhelyi vonósok előadni, tehát van.
0: Mindig újabban kell próbálkozni, igen. Tehát nem szabad feladni. Ha valamelyik nem megy, akkor persze baj, meg persze, hogy az ember letörik egy kicsit, vagy kicsit rosszul érzi magát, de akkor valami mást kell kezdeni.
2: Győzitek a munkát a néz kisgyerekkel?
0: Muszáj. Persze, csodaszép, nehéz, fárasztó, de nagyon jó dolog.
1: Mondjuk esetleg a hivatalos munka marad éjszakára, tehát amikor még képesek vagyunk az altatásból felkelni, akkor ugye együtt neki fogunk, akkor nem most egy kicsi könyvelés, nem most egy kicsi, ez egy hivatalos munka, és hát ahogy tudjuk. Meg hát ilyenkor nyáron a forgalom is nagy, tehát ahogy általában a lelkész kollégák is. Pontos. Tehát ketten a háztartást is, babázást is, és ketten a szolgálatokat is. Ugye egy tűr is ide tartozik, mint említettük, de hát ez például most, hogy helyettesítjük Dénest, akkor most én megyek Bocsájra, és Karácsonyfalvára, és akkor te fogsz itt Balázsfalván, és fogsz Balázsfalván is tűrben szolgálni.
0: De hát mondjuk így nagyon jó, én ezt nagyon élvezem.
1: Ilyenkor persze egy babysittert kell hívni, de hát ez egyszer beletér. Régen, amikor az új, tehát régenben még mondjuk ajándok előtt, amikor az új énekeket tanította Réka, akkor még rendszeresen próbáltunk 3-4 babysittert összeszedni, csak az Isten tisztelet alkalmára. Csak hát fogytak, fogyatkoznak ők is. Igen, tehát hogy váltsák egymást, fogyatkoznak ők is, most már csak ilyen extrém helyzetekben, hogy mind a kettőnknek szolgálni kell, akkor már csak akkor, de így akkor meg tudjuk oldani.
2: Meg gondolom, így sokkal könnyebb együtt dolgozni minden területen.
1: Hát igen, meg nem is lehet külön, hát azért jó tényleg, hogy tehát ilyen szempontból jó. Most már semmit nem lehet tökéletesen csinálni, tehát hogy nem tudunk, próbáljuk a háztartást is, látszik, hogy nem tökéletes, próbáljuk a szolgálatot is, hát ki tudja tökéletesen csinálni senki. Ráadásul aztán még ilyenkor ugye, mint szerintem ezt mindenki, aki hasonló szolgálatokat végez, elmutatja, amikor ugye egymásra nem marad időnk, mert mire kidőlnek a gyerekek, kidőlünk mi is. De ez így van szerintem mindenkinek, tehát új dolgot nem mondunk, és akkor ezen átrágjuk magunkat, és folytatjuk tovább másnak, ahogy a többiek.

0: Ma reggeli interjúkban Németh Ferenc és Réka Balázs falvi lelkipásztorok szólaltak meg, velük Adorjáni Eszter munkatársam beszélgetett. Kis Gábort hallották a mikrofonnál. Békesség Istentől a viszonthallásra.
1: Credo.
2: A megtartó hit műsora.

Az elmúlt percekben aranyszalagtárovatunkat sugároztuk Adorjáni László szerkesztésében, ő válogatott aranyszalagtárunkból. Mára a 2009. augusztus 27-i krédórovatunkat, amelyet Kis Gábor szerkesztett.

0: A most bekapcsolódó hallgatóinkat is Kent Déli Magazin műsorunkban Gyarmati Fanni, magyar nyelvtanár és írónő, Radnóti Miklós feleségének gondolatával, aki 1912-ben ezen a napon született. Mindent elvisel az ember, csak később, később ébred tudatára. Ez a nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel folytatjuk, aztán a gyerekeket is várjuk rádió közelbe, ugyanis kezdődik a mesekosár. 13 óra 25 perckor pedig hangos könyvtár rovatunkkal folytatjuk, amelyben Tamási Áron Ábel az országban című regényének második fejezetét olvassuk tovább. Erre számíthatnak tehát a következő órában, ha tehetik, tartsanak velünk, most híreinket hallhatják. Hírek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács ügyésze vizsgálatot sürget a mikonoszi utazás kapcsán. Körülbelül 800 iskolaorvos jut az ország mintegy 17 000 oktatási intézményére. Kánikulára figyelmeztetnek, holnap akár 35 fok is lehet. 1100 kilométer kerékpárút és 535 okos közlekedési rendszer épült ki az országos helyreállítási terv révén. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Claudio Sandu ügyész, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács tagja ma bírálta, hogy az igazságügyi felügyelet nem indított vizsgálatot annak kapcsán, hogy az Alkotmánybíróság bírája, Krisztián Déli Orgá és a Konstanca megyei törvényszék elnöke, Máriusz Katalin Krói Toru egy magánrepülőgépen utaztak júliusban a görögországi Mikonos szigetére több politikussal, Viktor Pontával, Florin Manoléval, Antal István Lóránttal és egy büntetett előéletű üzletemberrel, Grujász Sztojkával együtt. Facebook bejegyzésében Sandu furcsálotta, hogy aktív és volt bírák vagy ügyészek magárepülőgéppel befolyásos vagy megkérdőjelezhető múltú személyek társaságában utaznak, miközben az igazságügyi felügyelet nem lép fel ez ügyben. Az igazságügyi felügyelet gyorsan reagált, nem sokkal később bejelentette, hogy vizsgálatot indít a sajtóban megjelent információk nyomán. Az igazságügyi felügyelet hivatalból kezdeményezte az ügy kivizsgálását annak érdekében, hogy ellenőrizze a bírák és ügyészek etikai kódexében előírt magatartási normák esetleges megsértését. Olvasható a testület közleményében. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, a létszám még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajkám, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskolorvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. Nyilatkozta a Medica TV műsorában Daniela Rajka, aki egyben az Egészségügyi Minisztérium iskolorvosi albizottságának vezetője is. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, a létszám még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől, figyelembe véve, hogy jelenleg mintegy 17 000 oktatási intézmény működik az országban. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Sárga jelzésű kánikula riasztást adtak ki a meteorológusok holnapra a Bánság, Körösvidék, Máramaros és Nyugat-Erdély területére, ahol a hőmérséklet elérheti a 35 Celsius fokot. A legmagasabb értékeket a nyugati síkságon mérik majd. Bukarestben ezzel szemben kellemes, jó rész napos idő várható, gyenge széllel és 30 fokos maximumokkal. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mai tájékoztatása szerint a különösen magas hőmérsékletre figyelmeztető sárga kód holnap 12 és 18 óra között lesz érvényben a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban és Erdély nyugati részén. Az országos helyreállítási terv keretében több mint 1100 km kerékpárút épült és 535 intelligens tömegközlekedési rendszert helyeztek üzembe, ezzel teljesítve a vállalt célkitűzéseket, közölte ma a Fejlesztési Minisztérium. A zöld mobilitás modern infrastruktúrát jelent. Az alternatív, egészségesebb közlekedési lehetőségek révén érezhetően javulni fog az életminőség a közösségeinkben, jelentette ki Cseke Attila fejlesztési miniszter. A tárcavezető elmondása szerint az általa vezetett minisztérium nem csak elérte, hanem túl is szárnyalta a zöld tömegközlekedés infrastruktúra fejlesztésére, a városi mobilitás digitalizálására és a kerékpárút hálózatok bővítésére kitűzött penérérő célokat. A tájékoztatás szerint kiemelkedő eredményeket értek el a kerékpáros infrastruktúra terén is. Miután idén újból felvették a PNRR finanszírozásban a 90% feletti kivitelezési arányú szerződéseket, a tervezett 644 km helyett végül 1147 kilométernyi kerékpárút épült meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,51 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcsfőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Enterprise hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: De aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Zsoltárok könyve, 32. fejezet, 10. verse. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Jelenések könyve, 22. fejezet, 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
1: Közösségünk honlapja.
4: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
5: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
4: Házalófazék.
5: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk hallgatóinkat, most pedig a legkisebbek figyelmére számítunk, ugyanis kezdődik a mesekosár, ma a Jó tettért, jót vár című mesét hallgatjuk meg. Jó szórakozást!
7: Mesekosár. Mesekosár.
8: Jót tettért, jót várj. Élt egyszer hajdan.

0: valójában egy király, aki messze földön híres volt arról, hogy semmi titok nem maradt előtte titok. A szelek fütyörésztek el neki mindent, vagy más módon jutott hozzá, senki sem mondhatta meg. Csak azt tudták az emberek, hogy minden Isten áldotta nap ebéd után, mikor már mindenki felkelt az asztal mellől, egy leborított tálat visz be neki a leghűségesebb szolgája. De hogy mi van a tálban, azt már a szolga sem láthatta, mert a király addig hozzá sem nyúlt a tálhoz, míg a szolga a szobában volt. Hanem egyszer annyira gyötörte a szolgát a kíváncsiság, hogy nem állhatott ellen, bevitte a tálat a szobájába, bezárta az ajtót, és aztán óvatosan felemelte a tál fedelét. Hát bizott nem volt semmi különös, csak egy fehér kígyó. A szolga levágott belőle egy darabkát, gondolta, már ennyibe van, megkóstolja. De alig tette a falatot a szájába, finom hangocskákat hall az ablak felől. Oda néz, hát hallja, hogy a verebek mesélgetik egymásnak, mi történik a mezőn meg az erdőben. Mert aki a fehér kígyóból evett, megértette az állatok beszédét. No, senki észre se vette, hogy a szolga evett a fehér kígyóból, mégis nagy veszedelembe került nem sokára. Elveszett a királyné legszebbik gyűrűje, és mindenki a szolgára gyanakodott, hogy ő lopta el, mert senki másnak nem volt bejárása a királyné szobájába, csak neki. Hiába mondta a szolga, hogy ő semmit se tud a gyűrűről, a király maga elé hívatta, leszitta csúnyán, és mikor csak nem akart vallani, ráripakodott. Eredj hát, de reggelig előkerítsd a gyűrűt, vagy a tolvajt, mert ha nem így lesz, téged adlak hóhérkézre. Elbúsult a szolga, lement az udvarra, ott járt fel alá, törte a fejét, hogy szabadulhatna meg ebből a veszedelemből. A kút mellett, a pocsolyában, ott üldögéltek a kacsák. Tisztogatták magukat, és hápogtak nagy hangosan. A szolga megállt mellettük, hadd hallja, mit beszélnek. Hát azt mondja az egyik.
1: Jaj, én ugyan megjártam, lenyeltem a királyné gyűrűjét, jaj, ott hevelt az ablaka alatt, most úgy fáj a gyomrom.
0: A szolgának sem kellett több, nyakon csípte a kövér kacsát, vitte azon nyomban a konyhába, mondja a szakácsnak.
1: Ehol ez a kövér kacsa, ezt vágjuk le mára.
2: Jóva, felelt a szakács, ez bizony jól meghízott.
0: És elvágta a kacsának a nyakát, felbontotta, és a gyomrában megtalálta a királyné gyűrűjét.
1: Szégyelte most a király, hogy a hűszolgát így meggyanúsította. Kérj, amit akarsz, teljesítem,
0: mondta a szolgának. Hanem a szolga semmi egyebet nem kért, mint egy lovat, és valamelyes pénzt útravalónak, mert nagy kedve szottyant, hogy világot lásson. A király teljesítette a kívánságát, elindulhatott világot látni. Egyszerre, hogy egy tó mellett lovagol, észreveszi, hogy három halacska belebonyolódott a sűrű hínárba. Az emberek azt tartják, hogy a halak némák, de ő meghallotta a segélykiáltásukat. Leszállt a lóról, visszarakta a halacskákat a vízbe, s azok fickándoztak örömükben, és utána kiabáltak.
3: Nem fogjuk elfeledni, hogy megmentetted az életünket.
0: No, tovább lovagol a legény, és egyszerre úgy rémlik neki, mintha hangokat hallana az út porából. Hallgatja, hallgatja. Hát a hangya király panaszkodott. Jaj, jaj, ezek az emberek. Legalább a nagy barom állataikat ne hajkurásznák közöttünk, ez a buta ló mind összetiporja a katonáimat. Tüstént letért a legény a hangyák útjáról, és más útra fordította a lovát. A hangya király meg utána kiáltott. Megháláljuk még a jóságodat. Jól van. A legény csak lovagol tovább be egy nagy, sötét erdőbe. Hát látja ám, hogy egy varjúfészekből a varjú apa meg a varjú anya dobálják kifelé a fiókáikat.
1: Elég nagyok vagytok már, mi bizony nem etettünk tovább, menjetek, kár, Isten hírével, éljetek meg, ahogy tudtok.
0: Szegény fiókák lepotyogtak a földre, és sírtak keservesen.
4: Hogyan éljünk meg, mikor még a tollunk sem nőtt ki, éhen pusztulunk mindannyian.
0: Meghallja ezt a legény. Leszállt a lováról, leszúrta kardjával a lovat, és ott hagyta a varjú fiókáknak, hogy legyen mit enniük.
3: Ne feledjük el, hogy megmentettél az éhenhalástól, kiáltottak utána a varjú fiókák.
0: Most már nem volt lova,
3: gyalog vándorolt hát tovább. Megy, mendegél, egyszer elérkezik egy nagy városba. Ott éppen a király hírnöke járt utcáról utcára, és hirdette nagy fennszóval a király parancsolatját.
1: Férjet keres a király leánya számára, akárkihez hozzáadja, de úgy vigyázzon, aki kérő jelentkezik, hogy nagyon nehéz munkát kell előbb elvégeznie. Ha el nem tudja végezni, halálnak halálával lakol.
3: Hallja aztán a legény az emberektől, hogy sok derék ifjú vesztett már rajta a próbálkozáson. Hanem mikor meglátta a király kisasszonyt, menten beleszeretett, olyan gyönyörű volt. Elfeledte a veszedelmet, beállított a királyhoz, hogy ő megpróbálja elnyerni a király kisasszony kezét.
1: Jó van, mondta a király, át csak próbáld meg.
3: Azzal elvezette a tenger partjára, lehúzott az ujjáról egy drágaköves gyűrűt is, bedobta a hullámokba.
1: No, eredj utána, hozd fel nekem a gyűrűt. Ha a gyűrű nélkül jössz vissza a palotába, úgy tudd meg, a tengerbe vettetlek.
3: Mindenki sajnálta a derék legényt, mert azt hitték, nem találhatja meg a gyűrűt. Ő meg csak állt nagy szomorúan a tengerpartján, hogy ugyan mit évő legyen. Áll, csak áll. Hát, imhol a három halacska úszik hozzá. A középső egy kagylót hozott a szájában, kidobta a legény lába elé a partra. Felveszi a legény, kinyitja. Hát a király gyűrűje van benne.
4: Bekáláltuk a jóságodat,
3: mondták a halak, és azzal visszaúztak a tengerbe.
0: Nagy örömmel vitte fel a legény a gyűrűt a palotába, hanem a király kisasszony nem nagyon örült neki. Nem akart szolgalegény felesége lenni. Azért kivitte a legényt a kertbe, 10 zsák köleskását szóratott szét a fű között, és aztán azt mondta a legénynek,
4: ha reggelig mind össze nem szeded, de az utolsó szemig halálnak halálával halsz meg.
3: Leült a legény nagy szomorúan, törte az eszét, hogyan teljesíthetné a királylány parancsát, hanem semmi nem jutott eszébe. Csak ült hát, és várta a reggelt, mikor majd a vesztőhelyre viszik. Elérkezett az is, a reggel, de bizony csak elámult a legény, mert ott állt a 10 tele zsák. Nem hiányzott azokból egy árva szemecske sem. Ének éjszakáján eljött a hangya király 100 000-nyi hadseregével, és a hangyák összeszedegették nagy septen a kását. Csodálkozott a király kisasszony, mikor lejött a kertbe, és meglátta a tele zsákokat. De még most sem akarta szolgalegény felesége lenni. Azért azt mondta neki,
4: jól van, ezt a munkát elvégezted, de mégsem leszek a feleséged, míg el nem hozod nekem az életfájáról az aranyalmát, addig ne is kerülj a szemem elé.
3: Útra kelt a legény, ha nem tudta hová, merre menjen, hol találja az életfáját. Csak ment, mendegélt, gondolta bolyonga, míg a lábai bírják. 3 országot bejárt már, mikor egyszer nagy, sötét erdőben borult rá az este. Lefeküdt egy fa alá, hogy majd ott alszik. Hát egyszerre egy aranyalma esik az ölébe az ágak közül, de 3 varjú is repült az alma után, a térdére ültek és szóltak.
4: Mi vagyunk azok a varjú fiókák, akiket az éhhaláltól megmentettél? Hallottuk, hogy az életfájáról kell aranyalmát szerezned, elrepültünk át az óperenciás tengeren túlra a világ végére is, elhoztuk neked az almát.
3: Köszönt a legény, s indult rögvest hazafelé. Nem is vonakodott tovább a királylány. Megfelezték az aranyalmát, egyik felét megette a legény, a másikat a király kisasszony. S egyszeriben megszerette tőle a szolgalegényt. Hívatták a papot, csaptak 7 országra szóló nagy lakodalmat. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai mese. Holnap egy újabb történettel várunk titeket, szintén az egyórai híreket követően. Most pedig hangos könyvtár rovatunkkal folytatjuk Tamási Áron Ábel az országban című regénye második fejezetének negyedik részét hallgatjuk meg. A mai részt Fekete Erdő

0: olvassa fel.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
2: Dolgos napok következtek azután is. Minden este más város és más vendégfogadó. Mi egyre tudósabbak lettünk a foghúzásban, s a pénz is otthonosabb nálunk. Nem is történt semmi baj egész péntek estig. Akkor is egy kisebb városban, s ott egy rossz vendégfogadóban kellett felütnünk a szállást. Amikor a kapuig mentünk, Garmada úr azt mondta nekem, hogy én menjek, s vegyek neki cigarettát. Amikor megtértem, Garmada úr már befészkelte volt magát egy szobába, s úgy rendelkezett, hogy vacsorát és bort hozzanak oda nekünk. Azt el is hozván egy kebles asszonyság, igen jól ettünk, s még jobban ittunk. Majd utána Garmada úr így szólt. Na, feküdjünk le! Csak hogy mi nem feküdtünk le, mert a következő percekben kopogtatott valaki az ajtón, s hát egy Sánta úri ember lépett be. Garmada úr nagy örömmel fogadta a Sánta urat, akiről én is megtudtam hamarosan, hogy patikus ember, s megtudtam azt is, hogy úgy szintén ott lakik a fogadóban, s így akadt rá szeretett barátjára, vagyis Garmada úrra. Hozz bort, Ábel! Rikkantott reám örömében a doktor úr. Hoztam egyszer, s hoztam kétszer. A Sánta patikus egyre nagyobbakat hazudott a bor mellett, Garmada úr pedig minden hazugság után felemelte a poharát, és így szólt. Na, erre ígyunk egyet! Egyszer aztán elővették a kártyát is, amivel csapkodni kezdték az asztalt. Én a díványon heverésztem közben, hát ha egy-egy kicsit szundítani tudnék, de hát a nagy csapkodásokra mindig felriadtam. Ez csak az én bajom lett ugyan, de hamarosan olyan dolog is történt, ami közös bajt okozott. Ugyanis a szomszéd szobában finom, de csepűhajú öregasszony lakott, aki valahonnét Dél-Amerikából jött volt a testvére aranylakodalmára, de csak a temetésre tudott megérkezni. Hát annak az öregasszonynak volt egy ölep kutyája is, amelyik a falon keresztül mindig nagyokat vakkantott, valahányszor Garmada úrék oda csapták a kártyát. Ez így ment egy jó ideig. Végre azonban az öregasszony úgy megforta magát, hogy által jött hozzánk, nyilván szidalomra. Csak hogy ez nem tudott megtörténni, mert ahogy belépett a szobába, a Sánta patikus rögtön táncolni kezdett vele. Hát ekkora kalamajka láttára én szép csendesen kimentem a szobából, s künn a sötét folyosón zajverés nélkül kurkászni kezdtem, mint egy macska. De le is nézett rám a szerencse, mert egy félreeső limlomos sarokban díványt találtam. Arra lefeküdtem, és szerencsésen el is aludtam. Reggel egy vénasszony rázott fel onnét, s amikor látta, hogy még sohasem látott engem, kiabálni kezdett. Erre egy fiatalabb nő és egy szállodai sapkás poroszló jött oda. A sapkás meg is ragadott rögtön, és megkérdezte, hogy honnét kerültem a fogadóba, s mit keresek a sarokban. Mindebből látván, hogy valami holtkóros tolvajnak néznek, így feleltem nekik. A pápa követe vagyok. Erre a vénasszony keresztet vetett, a sapkás pedig rám kiáltott. S mit loptál el?
3: Az éjszakát loptam el, feleltem neki.
2: Ez bolond, mondta a fiatal nő. Hát én miért volnék bolond? Azért, mert azt mondtad, hogy a pápa követe vagy.
3: Minden ártatlan és jó lélek a pápa követe, szóltam, és azzal megindultam a szoba felé.
2: A poroszló azonban nem eresztette el a karomat, s a többiek is utánam jöttek. Amikor pedig Garmada úr ajtaja elé értünk, a sapkás megkérdezte tőlem.
4: Hova akarsz menni?
2: Megyek a püspök úrhoz. Feleltem, s mindjárt benyitottam az ajtón. Garmada úr éppen mosakodott.
4: Na hol voltál, Ábel?
2: Kérdezte.
4: Én térítő körúton, mondtam, s ezek a vadnépek megfogtak engem, s meg akartak enni.
2: Kell lesz a fenének, röffent reám a sapkás, de abban a percben Garmada úr is szembefordult vele, és acsarkodott egyet.
4: Magát kikérdezte?
2: Hát annyi esze még akkor sem jött annak a bolond poroszlónak, hogy kisírült volna a szobából, hanem szarvas tulok gyanánt azt döfte vissza.
4: Az úr is béfoghassa a száját!

0: hanem abban a percben úgy szájba vágta Garmada úr, hogy pögdösni kezdett. Neki azonban ez sem volt elég, hanem folytatni akarta a verekedést. No, de erre már én sem tátottam tovább a számot, hanem ráugrottam hátulról a sapkásra, és Garmada urat buzdítani kezdtem. Húzzuk ki egy fogát! Húzzuk ki egy fogát! A vénasszony, aki részes volt az én megfogásomban, nagy jajveszékeléssel elfutott, mi pedig lenyomtuk hamar a poroszlót az ágyra, s Garmada úr a szabad kezével kotorászni kezdett, hogy előszedje a foghúzó szerszámot. S dolgozni kezdtünk. Azonban nem akarta hagyni a sapkát sem magát, hanem rúgott és harapott, mint a hörcsög. Végre mégis mentünk annyira, hogy a doktor úr a szájába furakodott a foghúzóval, de akkor a vénasszony nyomán berontott egy rendőr, s leleplezett minket. Úgy álltunk a rendőr előtt, mintha az utolsó ítéletből akartunk volna próbát tartani. S mások is gyűltek oda, hogy a fejleményeket lessék. Az első percekben biztosnak látszott, hogy onnét a fogadóból egyenesen a tömlöcbe megyünk. De aztán eszembe jutott, amit a vasúton tanultam. Vagyis az, hogy nagy hatalma van a pénznek. Oda furakodtam hát a rendőrhöz, és azt súgtam neki. Pénzzel mindent megmagyarázunk. A rendőr rám nézett, aztán felírta a gazdám nevét és az én nevemet, majd mindenkit elhajtott a környékünkről, s a szoba ajtaját betette. És amikor csak hárman voltunk immár, akkor így szólt hozzám. Mondtál valamit? Igen, szóltam. S letettem az asztalra 100 lejt. Erre nagy csend lett, s a szemünk a pénzen. Lám, ki veszi el hamarabb? Mondtam. A versenyben a rendőr győzött, s ezen ő úgy nevetett, mint egy gyermek. Aztán elment, de nekünk meghagyta, hogy máskor is, ha erre felé járunk, akkor is vegyük be őt a játékba. Ezt mi meg is ígértük neki, és egy óra múlva ismét vonaton voltunk, ahol Garmada úr olyan szeretettel nézett engem, mintha az édes öccse lettem volna. Még a 100 lejt is megtérítette nekem. Nagy örömünkben nem is dolgoztunk egész úton, hanem egyenesen hazautaztunk. Amikor bénítottunk otthon a kapun, Bolha olyan lelkendezve futott elém, mintha kezet akart volna csókolni nekem. Kövér volt, s a tisztaság is úgy nevetett róla, hogy Garmada úr így szólt. Na, ez is átkelt a vörös tengeren. Igen, s a tengerész Blanka volt. Fűztem hozzá, mire egy gyöngyös hang elénk táncolt a konyhából. Mi voltam én? Az állatok barátja, feleltem Blankának. Aztán leraktuk a csomagokat, miközben hol egy felet, s hol egy egészet Blankára pillantottam. Úgy találtam, hogy még annál is szebb, mint az előtt. Új lengeruha volt rajta, s úgy mozgott abban, mintha muzsikára mozgott volna. Amikor Garmada úr bement a szobájába, én a szívem fölött babusgatni kezdtem a ruhámat, mintha kedveskedném valakinek, ami bent van a keblemben. – Mi van ott? – kérdezte Blanka. – Egy madár – feleltem. Blanka elhitte, s odafutott, hogy mutassam meg neki a madarat. Én mutattam, s amikor ő mégsem látta, így szólt. – Hát hol van? – A bőröm alatt, ott énekel, mondtam. Blanka rám nevetett, és virágos szemekkel azt felelte. Mondd meg a madaradnak, hogy vigyázzon, mert rabul ejtem. Erre úgy kezdett a szívem zsibongani, hogy nem tudtam felelni semmit, hanem leültem az asztal mellé, és csodáltam a rózsaszín világot. Nagyon gyengének éreztem magam, és mégis nagyon erősnek. Remektem is valamitől, de kész lettem volna harcra is vetemedni. A lelkem lebegett, s éreztem, hogy most valami csoda történik velem. És a csoda meg is történt, mert a szívem, mintha csak ugyan madárrá változott volna. Oly tisztán hallottam, hogy énekel. És én annyira megilletődtem ettől, hogy mint a nehéz kalász, leborultam az asztalra. Úgy tetszik, sírni is kezdtem. Mi bajod van te? Kérdezte Blanka, aztán meg is simogatott, ami olyan jól esett nekem, hogy még jobban megáradtam. Erre odabújt Blanka a fülemhez, és azt mondta. Na, ne sírj, Ábel, hiszen már nagy fiú vagy. Éppen azért sírok. Feleltem neki, és ezzel annyira kedvére szóltam, hogy valóban úgy nevetett, mint egy gerlice. Így pirkadott a szívünk, elég zajosan bizony, mert Garmada úr is meghallotta a pirkadást, s által jött. Éppen a nyakra valóját kötözte, csodálkozva állott meg előttem, s megkérdezte. Mi az, Ábel? Akkor már elvonult volt a tavaszi felhő, s így könnyebben beszéltem. Sirattam a szegény zsidókat, feleltem. Hát azokat ugyan miért? Hogy mennyit szenvedtek az egyiptomi fogságban. Garmada úr is nevetni kezdett erre, s azt mondta. Szidnád inkább a székelyeket? Hát azokat miért? Kérdeztem én is. Azért, mert olyan jó foguk van, mint a farkasoknak. Rosszul esett, hogy már a jó fogat is irítlik a szegény székelyektől. Felálltam hát, jól a szeme közé néztem Garmada úrnak, és azt mondtam. Hát a doktor úr fog után ítéli meg a nemzeteket is, mint a lovakat? Gazdám megvonogatta a vállát, és azt felelte. Fogorvos vagyok, barátom. Odafordultam Blankához, hadd lássam, hogy neki miképpen jár az esze. Hát maga mit szól ehhez? Mindenki abból él, amit kihúz, felelte Blanka. Mert az állam a pénzt húzza ki adóba a néptől, a képviselő a szavazatot, a pap a lelket, s a fogorvos a fogat. Mind ebből élnek, nem igaz? Mondott valamit Blanka, de azért pettyes volt ez az igazság, mert például ő sem húzott ki semmit, s mégis élt. Meg is kérdeztem tőle. Hát maga mit húz ki? Én a madárból az éneket, felelte Blanka. Ezt csak mi értettük ketten, de nevettünk is úgy rajta, hogy velünk többet semmiről sem lehetett beszélni. Garmada úr is csak legyintett egyet, hogy bolondok vagyunk, s bement a szobájába. Amikor későbben ismét előjött onnét, olyan volt az öltözete, mint a múltkor, vagyis alkalmas a sétafikálásra. Blankának azt hagyakozta, hogy reál vacsorával ne számítson, ellenben mi vacsorázzunk meg ketten, s ihatunk bort is. Nekem a szobában vessen ágyat a díványra, különben pedig ügyeljünk magunkra, s aludjunk jól. Na, most lesz, ami nem volt, mondtam, amikor Garmada úr elment. De bár nem mondtam volna, mert Blanka nem hagyott fel a kérdezgetésekkel, hogy én azt mire értettem. Könnyű lett volna megmondani neki, hogy a madaram dala lebegett előttem, de csak ketten lévén az egész házban ismét a szemérmetesség úgy ellepett engem, mint a bárány felhők az eget. Még jó, hogy eszembe jutott a múltkori borbé, mert azt mondottam, hogy semmi egyébre nem gondoltam, csak arra, hogy a szakállam kiserkedt ismét. Vágasd le, szólalt Blanka. No, messziről nem szúr, mondtam. Blanka kedvesen nevetett, s így szólt. Majd nem leszel te olyan messze látó. Ezzel a fenyegetéssel elindultam, s elmentem egyenesen a minapi borbéhoz, ahol nagy tisztelettel fogadtak. S amíg a segédúr rajtam dolgozott, addig én azt számítgattam magamban, hogy vajon miképpen s hogyan lesz este. Hálát adtam a gondviselésnek, amely megengedte érnem a szívem kivirágzását, de egyben eszembe jutott az is, hogy ugyanez a gondviselés a vőlegény és a sapkás képében még visszafordulhat. S akkor mit teszek? Isten világosítsd felelmémet! Sóhajtottam magamban. És eme sóhajtás után megfeszítettem minden észbeli erőmet, hogy kitalálhassak valami akadályozó dolgot, mely a vőlegényt és a sapkást a jövetelében meggátolná. De ha megfeszítettem az eszemet, nem is maradtam semmivel, mert amire felálltam a borbélyszékből, a tervem már megvolt. Földművelő nép lakik-e ebben a városban? Kérdeztem. Hogyne kérem, felelte a borbély. Merre felé? Kijött velem az utcára, és megmutatta, hogy merre menjek. Egy óra múlva már nem úgy indultam hazafelé, ahogy elmentem volt, hanem egy irdatlan nagy kaptányt vittem a vállamon, olyant, amilyennel a rókát fogják, a majorság legnagyobb ellenségét. 110 leért vettem egy gazdától. Minél közelebb jutottam a szállásomhoz, annál inkább kértem az eget, hogy most az egyszer segítsen meg abban, hogy a megfogó szerszámot otthon senki meg ne lássa, hanem csak a szerszám lássa meg a tekergő blankásokat. És engemet az égi szerencse kezdett is megsegíteni, mert úgy bévittem a kaptányt a kapun, hogy az sem keresztény, sem zsidó észre nem vette. Hamar el is dugtam a kapu háta mögé, és még burjánnal is ügyesen betakartam. Nagyon szakállas lehettél, fogadott Blanka. Jól tudtam, hogy a hosszú távolmaradás miatt hangzott el ez a szó, de volt is annyi figyelmesség bennem, hogy a késedelem miatt megadjam a magyarázatot. A borbély leányával kellett időt töltenem, mondtam. Elértem a célomat, mert Blanka pattanva szólt.
1: Igen.
0: Igen, s még sétálni is elvitt. S hol kószáltatok?
1: Itt is, ott is.
0: Blanka paprikázva nézett rám, hogy úgy titkolózom, majd azt mondta.
1: Pardon.
0: Többet nem is szólott hozzám hosszú ideig. De nem szóltam én sem, mert a lerekedt melegben érik legjobban a búza is. Inkább leültem a bőrszékbe, mivel a konyhából a szobába tettük által a székhelyünket. A lábamat is egymásra raktam, a hátamat pedig megvetettem, mintha nem is a Garmada úr segédje volnék, hanem valami basa növendék. Blanka folyton ott sürgött, forgott előttem, mert terítette vacsorához az asztalt. Titkos szívörömmel néztem őt, de ügyeltem, hogy meg ne szólaljon virágos bokrában a madaram.
1: Van egy újság?
0: Kérdeztem.
1: Minek kell neked újság?
0: Olvasó ember vagyok, mondtam.
1: Ha olvasó ember vagy, olvas rólam, felelte Blanka. Csak hogy én olyan olvasó vagyok, mondtam, aki nem csak kívül a betűket akarja elolvasni, hanem azt is tudni szeretné, hogy a betűk mögött mi van.
0: Erre Blanka megállt, és csengettyűsen nevetett, majd feltette a kérdést.
1: Na, mit gondolsz, mi van?
0: Talán egy ártatlan szív édes sóhajtásai, mondtam. Ezzel a mondásommal sokat hódítottam Blankán, mert lebbenő szellővel ráfújt a hajam bokrára, és nagy elismeréssel így szólt.
1: Több eszed van, mint egy templom zsidónak.
0: Az lehet, feleltem nevetve, mert azok nem magát olvassák, hanem a Mózes törvényeit. Erre ő is törvényt adott ki arról, hogy üljünk az asztalhoz, s vacsorázzunk. Jó disznóhúst ettünk a hitközségi házban, hozzá salátát tejfölösen, s utána tortát. Borunk is volt egy literrel, szép aranyszínű bor, melyhez a kívánságot még azzal is babusgattam, hogy felemelvén az üveget, kértést intéztem Blankához.
1: Megengedi-e, hogy töltsek?
0: Meg, sőt, köszönöm, mondta Blanka. Aztán felemeltük a poharat, s egymásra néztünk. Ő is várta, hogy szóljak valamit, én is igen, hogy ő mondja ugyanazt. Végre mégis én adtam meg magamat, s azt mondtam. Öntsük a szívünk mellé. A második pohárnál Blanka felröppent a helyéről, s mire észrevettem volna, hát már ott is ült mellettem a székem. Ettől én annyira megparázslottam, hogy az eszemben tántorogva csak annyit tudtam mondani. Szorosan ülünk.
1: Egyszer élünk?
0: Felelte Blanka. Igen, egyszer élünk, szaladt át rajtam is a gondolat,
1: de ahogy átfutott, a következő percben már furcsa érzések zúdultak rám egész nagy áradatban, s odasodortak nekem mindenkit, akit az életben valamikor szerettem, földi egyéneket és mennyei személyeket, egész balsors életemet, szép nagy hegynek a Hargitát, sírnak az anyám sírját, embernek apámat, kutyának Bolhát, és kedvesnek... Nem mertem kimondani, hogy kedvesnek Blankát. Pedig csipogott bennem. Mit susogsz, édes? Kérdezte Blanka. Puha, de árnyékos mosolyjal azt feleltem neki, hogy csak magamban susogtam, mint szellőben a falevél. Milyen falevél? Kérdezte nagy szemekkel. Még zsenge falevél. Nem falevél vagy te. Hát mi? Szamár, mondta Blanka. Csak ugyan szamár vagyok, gondoltam magamban, hiszen a kaptányt elfelejtettem. Bocsánat, mondtam hirtelen, és azzal felálltam és kifelé indultam, hogy a vőlegénynek és a másiknak a jövőjét elvegyem. Mit csinálsz? Kérdezte Blanka. Megnézem a csillagokat, feleltem. Elmész? Dehogy megyek? Meg ne próbáld! Mondom, hogy mindjárt visszajövök! Blanka nem is ellenkezett tovább, hanem csak arra kért, hogy aztán csak ugyan menjek vissza. Én az óhajtását teljesítettem is, mert célszerű módon csak a kaptányt vetettem meg a kapu mellett, s akkor visszamentem. Blanka ott ült a díványon, s onnét mosolygósan nézett rám. Meglévén az oltalom a külső háborgatás ellen, mert hiszen az ágyú a kapunál már fel volt állítva, bátran melléje ülhettem volna. De a kutyaság nagy dolog, s hozzá még csak ugyan zsenge is voltam az ádámos dolgokban. Legjobbnak láttam tehát, ha a szamár természetét csak ugyan felveszem, minek folytán a bőrszékbe ereszkedtem, s nem szóltam egy szót sem. S Blanka még annyit sem. Így várakoztam jó sokáig, majd akkor ismét azt gondoltam, hogy ha ő nem szól, akkor én sem. A verseny egyre tartott. Már kezdtem gyanítani, hogy ebből a megrekedt lappangásból jó nem származik, s nem is származott, mert Blanka egyszerre felugrott, s mintha puskaport vacsorázott volna, úgy dobta rám a szót. Bá, bornyú! Örülnöm kellett volna, hogy a szamarat csak bornyúra változtatta, de hát adós ebben a minőségben sem maradhattam. Hasznosabb állat, mint a cirmos, mondtam. Ha nem ez a mondásom, nem szúrós tövis lett, hanem játékos labda. Mert ugyanis már röptében elfogta Blanka, s odament véle rögtön a tükör elé, ahol dorombolni kezdett, mint csak ugyan a cirmos. Először a szép fekete haját fésülgette és bodrosította, aztán pedig a szemét is forgatta, közben pedig dorombolva dallamozott és macskás mozdulatokat tett. Én pedig, ha már bornyúnak nevezett, valóban úgy néztem rá, mint a mennyei kapura. A csend rejtelmes lett, és csodálatos zümmögést is hallottam, mintha sejem szárnyú angyalok jártak volna. De a földi valóság hirtelen mindent összerontott. Mert ugyanis, amint a mennyei zümmögésen keresztül javában csodáltam volna Blankát, valaki verni kezdte az ajtót, és igen más valaki is az ablakot. Felugrottam rögtön. Blanka is riadtan fordult az ajtó felé. Ki az? Kérdezte. Nem felelt senki. Mindjárt meglátjuk, mondtam én, s úgy indultam kifelé, hogy most vért fogok látni. Ahogy azonban kinyitottam a konyha ajtaját, csak égtelen emberi bőgés ütődött a fülemnek, a testemnek pedig egy öreg zsidó, aki térdre vetette magát, és úgy jaj veszékelt. S a következő pillantásban egy másik is odajött, s ugyanúgy veszékelt. Mi a baj? Kérdeztem. Éliás, Éliás, mondta az egyik. A vaskígyó, mondta a másik. Kígyó, a vaskígyó, mondta a másik.

kuporgott a földön, s annyi ereje sem volt, hogy jajgasson. Csak gubbasztott ottan, mint egy megtépett öreg holló. Felemeltük és bevittük a szobába, s a díványra fektettük. Nem sokára doktort is hozott az egyik zsidó. A doktor megmosta az Éliás lábát, beléfecskendezett valamit, aztán ismét magunkra maradtunk. Blanka lefeküdt a saját ágyába, a két zsidó imádkozott egy darabig, majd őket is elnyomta az álom, és nyugovóra tértek. Majd későbben elaludt az öreg sebesült is. Csak én maradtam egyedül ébren. Ott ültem a beteg mellett, és egész éjszaka virrasztottam. Néztem a nagy fekete szakállát, amit a hosszú esztendők sok-sok munkával fontak neki. És ahogy néztem, elgondoltam magamban az élet játékosságát, amellyel a vőlegényt öreg zsidóra váltotta, és a zsenge falevelet nagy fekete szakárra. Szép és helyes volt ez így, mert annyira megtöltött bűnbánó szeretettel, hogy megsimogattam az alvó fekete szakállát. Testből nőttél ki, néztem bólogatva, de a léleknek termettél gyümölcsöt. Másnap már ismét a régi nyugalom fészkén ült a szívem, és Blankát csak a költöző madár dalával szerettem. Így aztán este felé az ártatlan és könnyű öröm zászlója alatt mentem el Garmada úrral, hogy a szegények között ismét terjesszük az egészséget, és apasszuk a pénzt. Olyan jól ment egész héten a munka, hogy még sohasem úgy. S vasárnapra sem jöttünk haza, hanem egy épplábú patikusnál kipihentük magunkat, s másnap tovább folytattuk a munkát. Tovább folytattuk, de az én számomra megint eljött a péntek, ami nem volt ugyan nagy péntek, de egy olyan halandónak, mint én, elegendő tövis korona volt. Akkor is vendégfogadóval kezdődött a dolog. Vagyis mi sok és eredményes munka után az egyik péntek este valami vendégfogadóban megszállottunk. Ott olyan tágas szobát kaptunk, hogy még az otthoni sem volt tágasabb annál. Garmada úr vidámító virágot hozatott a szobába, aminek a bútorokkal együtt magam is örültem. Aztán gazdag vacsora következett, s a vacsora mellé olyan jó bor, amilyent nem is ittam soha. Mivel pénzem is volt, és a nyár is beköszöntött, azon kívül pedig sokat nőttem, tanultam és ügyeskedtem, megérdemeltem egy kicsi jólétet. Ettem tehát bőséggel, és ittam is, mert nem akartam aztán későbben azt mondani, hogy egyszer megtehettem volna, de akkor sem élveztem a világot. Amikor az első üveg fenekét megnéztük, már olyan jó kedvem kerekedett, hogy felálltam az asztal mellől, és pattogtatni kezdtem. Garmada úr nem talált elég szót, amivel dicsérni lehet engem, s örömében, hogy oly kitűnő fiút varázsolt belőlem, még jobban itatott. Később kiment a szobából, de én akkor már rózsaszínben láttam a világot. Eltelt egy perc, és nem jött vissza. Aztán kettő, aztán három, majd több is. Meguntam már várni, s töltöttem magamnak, hogy egyedül is igyam. Fel is hajtottam a bort, de mintha az egészségemre akarta volna kívánni, egy nő lépett be a szobába. Magas és idomos nő volt. Bodros arany szőke haja neki, és kicsi pislantó szeme, s a testén hosszú, rózsás köntös, amit erősen magára szorított. Ahogy belépett, rögtön visszafordult és bezárta az ajtót. Még akkor sem szólott semmit, hanem a villanylámpát, ami ott égett az ágy mellett a kicsi szekrényen, a törölközővel leterítette, majd a rejtelmes fényben odalépett hozzám, hogy magához kebelezzen. Nem tudom, hogy a bor miatt-e, vagy az eredeti bűn rettenete miatt, de egyszerre úgy eltaszítottam magamtól, ahogy csak tudtam. Azt hittem, hogy erre megszégyelli magát, és magyarázkodni fog, de bizony nem az történt, hanem egyszerre felharsant a nő, majd úgy kezdett kiabálni, mintha nem ő támadott volna meg engem, hanem őt támadta volna meg egy medve. A nagy kiabálásra valaki döngetni kell.

0: kinézte hamarosan az ajtót, majd amikor a zárat a nő megnyitotta, elsőnek Garmada úr lépett a szobába, utána pedig egy idegen, maga a fogadós.
1: – Mi történt itten?
0: – kérdezte a fogadós. A nő odaállt eléje, és azt mondta.
1: – Főnök úr, kérem, ez a fiú megtámadott engem!
0: Garmada úr sápadozva tojóskodott körülöttünk, és mindegyre békítőleg szólt. Semmi baj, semmi baj,
1: de van baj, mondtam én. Mert ez a termetes nő hazudik.
0: Hazudik? Kérdezte a főnök.
1: Igen, mert rám jött hivatlanul.
0: Erre a szóra váratlan dolog történt, mert a nő felcsattanva szólt.
1: Hivatlanul? Küldtek! 100 lejt kaptam, hogy jöjjek.
0: Tőlem? Esett le az állam. A termetes asszony Garmada úrra mutatott.
1: Ettől az úrtól,
0: mondta. Egyszerre világos lett előttem, hogy Garmada úr zúdította reám a nőt. Úgy megrendültem, hogy ráborultam az ágyra, és a könnyeimmel küzdöttem. Amire megenyhültem egy kicsit, már csak Garmada úr volt a szobában. Nagy töredelmet mutatott, és többször is arra kért engem, hogy felejtsem el az ő vastag tréfáját, mert egész életében immár csak jót fog velem cselekedni. Én példás keresztény akartam lenni, annyira megbocsátottam neki, hogy ott maradtam éjszakára, s másnap is vélementem, hogy a fátyoldobás után ismét folytassuk a mesterséget. Jobb lett volna azonban, ha nem én, hanem az Isten bocsátott volna meg neki. Mert ugyanis hamarosan olyan dolog történt, ami nem csak minket választott el egymástól, hanem őt meg is pecsételte. Mert mi történt? Az történt, hogy munka közben 3 erős iparos legényt találtunk a vonaton. Ünnepélyesen fekete ruhába voltak öltözve, s meg is mondták, hogy esküvőre mennek. Az egyik maga a vőlegény volt, a másik 2 pedig vőfé. S nem is volt nagy kérésük hozzánk, hanem csak annyi, hogy van a vőlegénynek egy foga, ami hosszabb a többinél, s azt le tudnó kereszelni.
1: Mutassák,
0: mondta Garmada úr. Erre a vőlegény kitátotta a száját, s hát nagy igazságot mondott nekünk, mert csak ugyan volt elől egy foga, amely jól elhagyta a többit.
1: Megcsináljuk,
0: véleményezte Garmada úr. Aztán a szerszámos táskát a kezembe adta, én pedig kinyitottam a táskát, hogy a mester a szerszámok közül válogasson. Garmada úr ki is vett egy reszelőt, amit megfelelő módon jól megtisztogatott, majd pedig munkába kezdett. Nagy buzgalommal dolgozott, s a vőlegény is állotta szépen a reszelést. De aztán hirtelen nagyot döccent a vonat, s a vőlegény felsziszent. S abban a pillanatban Garmada úr is azt mondta.
2: Na, ezt megette a fene.
0: Oda néztem, s éppen akkor pökött egyet a vőlegény, s valami megkoppant a földön. Erre a 2 vőfé pattanva felállt.
1: Mutasd a szádat, mondták.
0: A vőlegény kitátotta a száját, s hát úgy letörött a magas fog, hogy csak egy törpe szilánk kukucskált ki a húsból. Erre kacagni kezdtek, de én a táskát hamar összecsuktam, és hátrébb léptem, mert a helyzet nem tetszett nekem. S hogy mennyire igazam volt, azt mindjárt látni lehetett, mert a vőlegény megtapogatta a száját, majd tükröt vett elő, és bele is nézett. De csak belenézett, mert a következő pillanatban felugrott, Garmada urat megragadta, és vadul elordította magát.
1: Most megöllek, zsidó!
3: Ábel, segíts!
0: Kiáltotta a doktor úr. Erre mindenki oda kezdett a helyéről tömörülni, s ez nekem jó volt, mert felugrottam az ülőpadra, hogy a hátizsákomat levegyem, s ahogy húztam, vontam a zsákot, megláttam, hogy a menyasszonyi csokor is ott fekszik a polcon. Hát abban a percben én már tudtam, hogy mit csináljak, mert a menyasszonyi csokor ráesett a vőlegény fejére. A vőlegény pedig meg akarván menteni a csokrot, rögtön eleresztette Garmada urat, aki a nagy bojdulásban el is iszkolt valamerre. Nagyot sóhajtottam. Aztán kifelé vettem én is az utat, s szerencsésen eljutottam a 3. kocsiig. Abból a kocsiból pedig az első megállónál szépen leereszkedtem a vonatról, s kértem Ábrahám istenét, hogy Garmada urat is segítse meg valahogy. De hogy mennyire segítette meg?
4: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek hallható változata.
5: Hangos könyvtár rovatunkban Tamási Áron Ábel az országban című regénye második fejezetének negyedik részét olvasta fel Fekete Ernő. Nagy szeretettel köszöntjük most bekapcsolódó hallgatóinkat is keddéli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Híreink következnek.
6: Hírek.
5: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács ügyésze vizsgálatot sürget a mikonoszi utazás kapcsán. Körülbelül 800 iskolaorvos jut az ország mintegy 17 000 oktatási intézményére. Kánikulára figyelmeztetnek, holnap akár 35 fok is lehet. 1100 km kerékpárút és 535 okos közlekedési rendszer épült ki az országos helyreállítási terv révén. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Claudio Sandu ügyész, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács tagja ma bírálta, hogy az igazságügyi felügyelet nem indított vizsgálatot annak kapcsán, hogy az Alkotmánybíróság bírája, Krisztián de Liorga és a Konstanca megyei törvényszék elnöke, Marius Katalin Kroi Toru egy magárepülőgépen utaztak júliusban a görögországi Mikonosz szigetére több politikussal, Viktor Pontával, Florin Manoléval, Antal István Lóránttal és egy büntetett előéletű üzletemberrel, Grujász Tojkával együtt. Facebook bejegyzésében Sandu furcsálotta, hogy aktív és volt bírák vagy ügyészek magárepülőgéppel befolyásos vagy megkérdőjelezhető múltú személyek társaságában utaznak, miközben az igazságügyi felügyelet nem lép fel ez ügyben. Az igazságügyi felügyelet gyorsan reagált, nem sokkal később bejelentette, hogy vizsgálatot indít a sajtóban megjelent információk nyomán. Az igazságügyi felügyelet hivatalból kezdeményezte az ügy kivizsgálását annak érdekében, hogy ellenőrizze a bírák és ügyészek etikai kódexében előírt magatartási normák esetleges megsértését. Olvasható a testület közleményében. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, a létszám még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajkám, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskolorvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. Nyilatkozta a Medica TV műsorában Daniela Rajka, aki egyben az Egészségügyi Minisztérium iskolorvosi albizottságának vezetője is. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, a létszám még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől, figyelembe véve, hogy jelenleg mintegy 17 000 oktatási intézmény működik az országban. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Sárga jelzésű kánikula riasztást adtak ki a meteorológusok holnapra a Bánság, Körösvidék, Máramaros és Nyugat-Erdély területére, ahol a hőmérséklet elérheti a 35 Celsius fokot. A legmagasabb értékeket a nyugati síkságon mérik majd. Bukarestben ezzel szemben kellemes, jó rész napos idő várható, gyenge széllel és 30 fokos maximumokkal. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mai tájékoztatása szerint a különösen magas hőmérsékletre figyelmeztető sárga kód holnap 12 és 18 óra között lesz érvényben a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban és Erdély nyugati részén. Az országos helyreállítási terv keretében több mint 1100 km kerékpárút épült és 535 intelligens tömegközlekedési rendszert helyeztek üzembe, ezzel teljesítve a vállalt célkitűzéseket, közölte ma a Fejlesztési Minisztérium. A zöld mobilitás modern infrastruktúrát jelent. Az alternatív egészségesebb közlekedési lehetőségek,

0: révén érezhetően javulni fog az életminőség a közösségeinkben, jelentette ki Cseke Attila fejlesztési miniszter. A tárcavezető elmondása szerint az általa vezetett minisztérium nem csak elérte, hanem túl is szárnyalta a zöld tömegközlekedés infrastruktúra fejlesztésére, a városi mobilitás digitalizálására és a kerékpárút hálózatok bővítésére kitűzött pénérérét célokat. A tájékoztatás szerint kiemelkedő eredményeket értek el a kerékpáros infrastruktúra terén is. Miután idén újból felvették a PNRR finanszírozásban a 90% feletti kivitelezési arányú szerződéseket, a tervezett 644 km helyett végül 1147 km-nyi kerékpárút épült meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária Telepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: De aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Zsoltárok könyve, 32. fejezet, 10. verse. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Jelenések könyve, 22. fejezet, 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon. Jó hír!
3: De aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Zsoltárok könyve, 32. fejezet, 10. verse. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Jelenések könyve, 22. fejezet, 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum,
3: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián, online pedig 17 órától, majd 19 órától. A következő percekben versrovatunkat hallhatják, ma Sík Sándor, Ments meg Uram című költeménye csendül fel, utána pedig Johann Sebastian Bach dallamait hallgatjuk.

Sík Sándor, ments meg, Uram! A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, a meddőségtől, lanyhaságtól, a naptalan és esőtelen égtől, ments meg, Uram, a szürkeségtől. Édes az ifjak méntás koszorúja, fehér öregek aranyos borúja. Virága van tavasznak, télnek, ne engedj, Uram, koravénnek, csak attól ments meg, keresők barátja, hogy ne nézzek se előre, se hátra. Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad, ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak. Ne hagyj, Uram, megülepednem, sem eszmében, sem kényelemben. Ne tűrj megállni az ostoba vannál, s nem vágyni többre kis máji magamnál. Ha jönni talál olyan óra, hogy megzökkenne vágyam mutatója, kezem kezedben, ha kezdene hűlni, más örömén, ha nem tudnék örülni, ha elapadna könnyem a más bűnén, a minden mozgást érezni, ha szűnném. Az a nap, Uram, hadd legyen a végső. Szabadíts meg a szürkeségtől.

0: Mai versrovatunkban Sík Sándor Ments meg Uram című költeménye csendült fel, utána pedig Johann Sebastian Bach dallamaira csendesedhettünk el. A következő percekben pedig Szecsődi Árpád számít figyelmükre keresztjén élet felekezetközi rovatunkkal.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai műsorunkban, keresztény élet rovatunkban elsőként Isten igéje szólal meg, a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. versei alapján Kocsis Áron a hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent dr. Tatai István által írt Bibliai Kardiológia című könyvből hallhatunk egy részletet a Bölcs Szív címmel Fajsmit Mária rádiónk önkéntes munkatársának a felolvasásában. Műsorunk harmadik részében pedig a Hitmozsák legújabb epizódját hozzuk el önöknek, amelyben Tatár László, a disznajói református egyházközség lelkipásztora mesél Pilbát Kincső rádiónk munkatársának saját életútjáról és hitének gyökereiről. Most pedig hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békességet, Kocsis Áron hajdonállási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai igé szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól hozzánk, a 11. fejezetnek 22. versétől kezdődően a 23. versig bezárólag. A Kabceélből való Benájá, Jójádá fia, kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát, ő ment le egy verembe is, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyan ő vágott le egy 5 könyöknyi magas egyiptomi embert is, bár az egyiptomi kezében akkora lándzsa volt, mint a szövőszék tartófája. Ő meg csak bottal ment rá, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és saját lándzsájával ölte meg. Kedves testvérek, vannak bizonyára olyan események, amelyek valamelyik különleges természeti jelenséghez kötődik. Ott vannak emlékezetünkben azok a különleges helyzetek, amikor lehet, hogy éppen vihar volt, lehet, hogy éppen esett a hó, lehet, hogy éppen nagy meleg volt, de valami történt, valami különös dolog ment végbe. Ha emlékszünk a különleges egyház történeti eseményre, Luther Márton megtérése is az ő elköteleződésének egyik nagy pillanata egy erdei viharhoz kötődik. A Kabceéli Benájá Dávid király egyik vitéze volt, aki egy különleges hőstettet vitt véghez, amikor egyszer esett a hó. Olyan hőstettet, amely belekerült a Szentírásba, amely méltóvá vált arra, hogy megjegyezzék. Hőstett volt ez, egy oroszlán győzött le. Ennek a fajnak az izraeli megjelenése természetes volt, jelenléte természetes volt ebben az időszakban. A római korban azonban már egyre inkább kipusztította az ember, és el is tűnt a mai időszakra Palesztina vidékéről. Egy oroszlán győz le, és milyen különös, hogy Dávid vitéze ugyanolyan vadállattal száll szembe, mint maga az ő vezére, királya, Dávid is. Hőstett ez. Egy olyan pillanatban egy olyan eseményhez kötődik, amikor egyszer hó esett. Izrael lakói számára a hónak a jelensége nagyon különös és egyedi volt, bár messze Libanon csúcsai, amelyek 3000 métert is közelítenek, az örök hó határát is meghaladják, láthatták az emberek ebben a korszakban is a havat, de az, hogy esett volna, az nagyon ritka esemény volt. Vannak ilyen ritka események. És ezekben a ritka pillanatokban, amikor az ember verembe kerül, akkor valahogy bevésődnek, valahogy rögzülnek azok az emlékek, azok a helyzetek és szituációk. Egy oroszlánnal a verembe végez Benájá. Egy olyan verembe, ahonnan nincs menekvés. Egy olyan verembe, amely szűk, mély és az ember számára nem túl kényelmes hely. De miért megy oda? Miért is kerül oda Benájá? Vélhetően nem egy csapdába esett oroszlánnal végez, hanem sokkal inkább egy rejtőzködő fenevaddal száll szembe, aki őt és az ő bajtársait egyaránt veszélyezteti. Nem a vadászat élményéért, nem a hőstettnek a kutatásáért, nem azért, mert szeretne kitüntetést nyerni és elismerést, hanem azért vállalja ezt a nagy fenyegettetettségű helyzetet, mert tudja azt, hogy neki küldetése, neki feladata van. Meg kell mentenie az övéit. Meg kell védenie, és ezáltal lesz hős, mert egy olyan cselekedetet visz végbe, amely kimozdítja őt az egyszerű helyzeteiből, amely a közösségért való önfeláldozását jelenti. Benájá, Dávid királynak hős vitéze. Ott van vele, amikor bujdosnia kell Saul király haragja elől. Ott van vele a pusztába, osztozik, osztály részét vállalja ki, az ő üldöztetésének. És még olvasunk két nagy hőstettét, vagy két moábita bajnokot is legyőz, és egy hatalmas méretű egyiptomi harcost is. Szinte mondhatnánk azt, hogy ezek alapján teljes mértékben példa, hasonló minta, mint Dávid király. De a szabadítás, a párbajok, a harcok győzelme, a nagy kitüntetés, hiszen később ő lesz majd a testőrség parancsnoka, nem jelent biztosítékot, hogy az ember ne követne el hibákat. Benájának is lesznek olyan tettei, amelyek politikai gyilkosságok, amelyek
nem vállalható tettek és cselekedetek. Kedves testvérek, itt van egy hős, egy katona. Itt van egy olyan ember, aki követi az ő vezérét. Vajon mi ugyanígy tudjuk-e követni a mi legnagyobb vezérünket, a mi legnagyobb parancsnokunkat, Jézus Krisztust, akinek parancsnoksága alatt az ember tud nyerni olyan bátorságot, tud az ő szívébe költözni olyan erő és lendület, hogy akár még a verembe, még akár oroszlánokkal is megküzdeni képessé válik. Tudunk-e így a félelmek, a bűnök, a kísértések, a függőségek, a konfliktusos helyzetekkel szembeszállni, az oroszlánokkal felvenni a harcot, megvívni emberi küzdelmeinket, megvívni azokat, amelyek nem pusztán arról szólnak, hogy mi győzzünk, hanem arról szólnak leginkább, hogy mi az mennyei Atya segedelmével küzdeni tudjunk. Legyetek Krisztus katonáiként, legyünk Krisztus katonáiként, ilyen győzelmeknek részesei, ilyen hőstetteknek végrehajtói, nem a magunk dicsőségére, hanem a mennyei Atyánkére. Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, te tőled várunk erőt, te tőled remélünk lendületet, bátorságot. Kérünk téged, hogy küzdelmeinkben, szorult helyzeteinkbe, te adj szívünkbe, te adj lelkünkbe oly erőt, amellyel képesek vagyunk megküzdeni, mindazokkal, melyek ránk várnak és előttünk állnak. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Kocsis Áron református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján. Műsorunkat a Bibliai Kardiológia című könyvvel folytatjuk, dr. Tatai István írása arra keresi a választ, miként számolhatjuk úgy napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A Bölcs szív című részt, fejezetet felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.

0: A bölcs szív. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Így szól a 90. Zsoltár 12. verse. Valamennyien számoljuk napjainkat. Naptárt használunk, naplót vezetünk, számon tartunk évfordulókat és különböző speciális alkalmakat. Fontosak a pénzügyi kötelezettségek időpontjai is. Néha sietni, máskor lassítani szeretnénk napjaink múlását. Hogyan számolhatjuk napjainkat úgy, hogy bölcs szívünk legyen? A bölcs szívű ember tud számolni saját határaival. Számára nem tabu kérdés a mindenáron komfort kereső világunkban az elmenetel és a halál kérdése. Fontos komolyan vennünk, hogy életünk ideje behatárolt, 70 vagy 80 év. Ennél több időt viszonylag kevesen kapnak Istentől. Mózes arra tanít bennünket, hogy az élet csak olyan, mint az álom, vagy egy őrváltásnyi idő éjjel. Elszáradó fű létünk van, gyorsan követi a virágzást az elhervadás. A zsoltáríró szavai szerint mindez olyasmi, mintha repülnénk. Nem véletlen, hogy a régiek a memento mori-val köszöntötték egymást. Egy ókori görög étterem falán pedig egy csontváz felett a következő szöveget tárták fel, ismerd meg magadat. Ennyi az életed, most eszel, talán dúskálsz a javakban, de egyszer ez mind elmúlik. Tudva lévő, és erre a zsoltár is utal, hogy nem csak idői behatároltságban élünk. Ismereteink is korlátoltak, mert valóban rész szerint van bennünk mindenféle ismeret is. Fontos, hogy Isten tanítson meg bennünket napjaink számolására. Így bölcs szívünk lesz. Ellenben, ha az ördög tanít meg rá, akkor csak rohanni fogunk, mert habzsolni szeretnénk az életet, mégis mindig elkésettek maradunk. Ilyenkor a félelem lesz úrrá rajtunk, és értelmetlennek találjuk egész létünket. Nem véletlen, hogy az ördögtől tanítottak gyakran el is vetik életüket. A bölcs szívű embernek nincs több napja, mint a bolondnak. Egy a különbség. A bolond napjai csak elmúlnak, a bölcs szívűjé pedig eltelnek. Tehát megtelnek mindazzal, ami rendeltetésük volt. A bölcs szívű személy tud Isten számon kéréséről. Még titkolt bűneivel is Isten elé akar menni. Tisztában van azzal, hogy Istenre szorul egész létében, s egykor mindenről számot fog adni. Nem ködösít, nem magyarázza bizonyítványát, nem akar rózsaszín szemüveget ölteni magára, hanem tiszteli a tényeket. Tiszteli még az önmagával kapcsolatos erkölcsi tényeket is. Ezért mondja, könyörülj rajtam, Istenem, árazd rám kegyelmedet, és örvendeztess meg engem. A titkolt bűnök megvallása azt a készséget fejezi ki, hogy a nem tudatosan elkövetett, illetve a számunkra ismeretlen bűnök is legyenek Isten előtt. A bölcs szív számol azzal, hogy még nem ismeri eléggé önmagát, s ezt kész is bevallani Istennek. Mindemellett nem védekezni akar, hanem inkább számol Isten átvilágító rendelőjével, azzal, hogy egyszer mindenről számot kell adnunk. Hogyan számolhatjuk napjainkat úgy, hogy bölcs szívünk legyen? A bölcs szívű ember tud számolni saját határaival, tud Isten számon kéréséről, és végül a bölcs szívű ember számol Isten végtelenségével. A bölcs szívet tanulni akaró emberben, mivel nem csak saját korlátait látja, hatalmas vágy él, hogy a végtelen Isten befogadja őt. Ezért kéri cselekvését az életében. Egyrészt, hogy legyen látszata Isten munkájának rajta, tehát személyisége és élete változzon meg, s az Úr személye ábrázolódjék ki rajta és gyermekein is, hogy méltósággal tudjon élni Isten előtt ebben a világban. Képes legyen valamilyen pozitív lenyomatot, fosszíliát hátrahagyni családja és környezete életében. Nagyon különleges kérés hangzik el a 90. Zsoltár 15. versében, hogy annyi napon örvendeztes meg bennünket, ahányon megaláztál. A bölcs szív nem maximalista, nem kívánja a múltat végképp eltörölni, sem a keserűség levében maradni, hanem nyitott egy sajátos életegyensúly elfogadására. Elfogadja, hogy életünkben van szomorúság, de kérhetünk ugyanannyi örömet és vidámságot is életünkbe. A zsoltáros tudja, hogy mindkettő Isten kezéből jön. Mindezekre Isten tanít meg bennünket. Az lesz bölcs, akit Isten folyamatosan taníthat az isteni matematikára, és így tőle tanítottan meg akarja találni helyét rövid földi életében, és az örök életben is, amit Isten adhat nekünk. Kosztolányi Dezső élete egyik szakaszában csak ilyen egyszárnyúan tudott vallani a Boldog Szomorú Dal című versében. Itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Milyen jó, hogy sem Kosztolányinak, sem nekünk nem ez kell legyen az utolsó versünk. Az Úr vágya, hogy otthonra lejjünk itt is, de felismerjük mennyei hazánk ígéretét is. Jézus azért jött közel hozzánk, hogy benne otthon legyünk az Atyánál. Ő kész életet és örök életet adni minden hozzátérő személynek. Ez a bölcsesség csúcsa, a meghosszabbított élet felé való kinyúlás, a Jézusban lévő élő víz és az örök élet elfogadása. Milyen a te szíved? Van-e már bölcs szíved, vagy csak okos szíved van? Egy tanmesével szeretném befejezni az elmélkedést. Az okos professzor szeretett volna átkelni a nagy folyón. Arra kérte az egyszerű halászt, vigye át a túlsó partra. Ő készségesnek mutatkozott, el is indultak. Közben beszédbe elegyedtek egymással, de hamar kiderült, hogy a halász igen egyszerű ember. Beszéde alapján a professzor rá is kérdezett. Tanult ön valaha nyelvtant? Emberünk lesütött szemmel rázta a fejét, kifejezve, hogy nem. A professzor erre ezt mondta. Akkor ön a fele életét elhibázta. Tovább haladtak. A folyó közepe táján azonban kitört a vihar. A kis ladik úgy táncolt a habokon, mint egy megvadult csikó a mezőn. Ekkor az egyszerű halász előrehajolt, és kérdőn szólt büszke társához. Ön, professzor úr, tanult-e valaha úszni? A válasz ennyi volt. Nem. Akkor ön az egész életét elszúrta, mert elsüllyedünk.
1: Az elmúlt percekben dr. Tatai István Bibliai Kardiológia című könyvéből a Bölcs Szív című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Műsorunk hátralevő részében a Hitmorzsák legújabb részével fejezzük be mai összeállításunkat. Vendégünk Tatár László, a Disznajói Református Egyházközség lelkipásztora, aki arról mesél, miként volt jelen a hit már gyermekkorától fogva az életében. Megtudhatjuk, hogy lelkész gyermekként miért próbált sokáig távolodni a lelkészi pályától, és hogyan ismerte fel végül, hogy mégis ez az út áll a legközelebb a szívéhez. Tatár László, református lelkipásztorral, rádiónk munkatársa, Pilbát Kincső beszélgetett.

0: A Hitmorzsák következő vendége Tatár László, a Disznajói Református Egyház község lelkipásztora.
1: Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi erről a legelső emléked?
2: Igazából a legelső Istenhez kapcsolódó emlékem az nem is igazán megfogható, mert gyerekkorban, ugye lelkész gyerekként ott voltunk szinte minden Isten tiszteleten, és ott voltunk állandó jelleggel a templom közelében. Hát már a nagyszüleink, dédszüleink is lelkészi családok voltak így. Talán nem is egy emlékként fogalmaznám meg az egészet, hanem mint egy belénk ivódott akár örökletes képként az Isten képet, vagy Istennel való találkozást.
0: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
2: Hát arról, hogy néz ki Isten, természetes, hogy volt egy képen az égben trónoló, ugye nagy szakállas őszbácsi, azt hiszem, hogy ez mindenkinek eléggé általános kép, de valahogy egy ilyen felhők fölött a mennyországban trónoló öreg úr, akit mindenki tisztel, és aki nem feltétlenül kell megszólaljon ahhoz, hogy tekintét parancsoljon a népének. Valahogy ez a kép él bennem mindig az Istenről alkotott képen gyerekként.
0: És hogyha felidézel egy a gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang vagy tárgy, érzés jut eszedbe először?
2: Most valamiért egy kréta jutott eszembe. A legelső vallásórák azok ugye gyerekkorban, hát vallásórával kapcsolatosan szintén a családhoz kötődik minden. Így a kulisszák mögött is láttuk azt, hogy történik, hogy alakul egy vallásóra. És hát ami a leghamarabb eszembe jut, az a fekete tábla, ami ott volt a falon, és egy kicsit ez a régi klasszikus iroda vagy gyülekezeti terem, ahol ezek a megszokottnak mondható, már lassan eltűnőben lévő képek a falon. Calvinnak megvan a gipszből készített ilyen domborműve, az is egy klasszikus ilyen parokiális faldísz, és egy kicsit ez a hangulat jellemző. Ugye a gyülekezeti vallásórákban nekem ez az, ami jellemző a klasszikus régi vallásóra, ahol felveszünk egy történetet, megtanulunk egy éneket az énekeskönyvből, és lehetőleg az igét vagy az aranymondást és az éneket azt következő vallásórára azért azt illet megtanulni, és akkor elmondani. Hát és úgy, mint lelkész gyerek, elsők között elmondani, hogy hát nekünk jobban kellett tudni egy kicsit, mint a többieknek.
0: És ez a lelkészi pálya, ez így mindig adott volt, vagy volt egy pont, amikor ez így biztossá vált, hogy akkor lelkész szeretnél lenni?
2: Nagyon sokszor végigfuttattam már magamban ezt a kérdést. Most így ezzel kapcsolatosan is, de ez egy örökös kérdésem, hogy azért, mert a generációk, vagy azért, mert lelkész gyerek vagyok, ez nem hiszem azt, hogy főleg most így egy kicsit körbenézve magam körül, nem hiszem, hogy ez egy ilyen természetes dolognak lehető, hogy hát akkor nyilván lelkész leszek én is. Sokáig, hát gyerekkoromban én nem az a lelkész gyerek vagyok, vagy nem az a gyerek voltam, aki már kiskorától kezdve lelkészeset játszott, vagy nem tudom miféle anyagokból palástot készített magának, és ő volt a pap, hanem én valahogy azt éreztem, hogy egy kicsit távol maradnék az egésztől, úgy mint lelkészségtől, és hát jóformán úgy tínédzserkoromban fogalmazódott meg bennem, hogy még azért sem. Tehát azért, mert a szüleim, mert a nagyszüleim, azért, mert lelkész családban vagyunk, nekem nem kell lelkésznek lenni. Hát sokat keresgéltem, és sokat igazság szerint viaskodtam is ellene, meg hát persze lázadó korszak, hosszú haj, zenekari zenélés, meg milyen mások, ezek így eléggé szintén klasszikus dolgok. De igazából tényleg liceumban és liceumnak a vége felé, akkor, amikor már nagyon-nagyon sokat keresgéltem, és sokat gondolkodtam, hogy mi egyéb más lehetnék, valahogy én Isten kegyelmének látom most így visszatekintve azt, hogy csak ez az egy maradt, ami tényleg olyannak tűnt, ami az én pályám lehet, vagy olyannak tűnt, ami a legközelebb áll, ami az én pályám lehet, vagy olyannak tűnt, ami a legközelebb áll, és hát igen, volt benne egy ilyen természetességérzés, de

0: Nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit. És így az elhívás történetekben igazából ez a Krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki. És igen, gyermekkoromban is ezek a történetek voltak a kedvenceim. Ugye az ember halászatnak a képe. Sokat halásztunk gyerekkorunkban édesapánkkal, és hát úgy valahogy a halászatnak a képe, meg úgy az ember halászat képe, az mindig is egy olyan izgalmas kép volt nekem, persze a gyerek képzet, amit úgy megalkott kreativitással.
1: Ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit súgnál, mire figyeljenek vallás órán?
0: A legfontosabbnak azt az üzenetet látnám, hogy az egyik legfontosabb üzenetnek, hogy mindig van, aki meghallgat, és hogy valahogy tudatosodjon bennük, vagy tudatosítsák magukban, hogy figyeljenek oda arra, hogy mind Krisztushoz tartoznak, mind Istennek a gyermekei, és hogy ezt egymásban is lássák meg, és ezt valahogy tudják egy kicsit továbbadni egymásnak azt a szeretetet, amit mi kaptunk a kegyelem által. Egy tizenéves remélem, hogy ezt már megérteni.

Keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Rovatunkban elsőként Kocsis Áron református lelkipásztor áhítatát hallhattuk, majd dr. Tatai István bibliai kardiológia című könyvéből a Bölcs szív című részt Fajsmit Mária rádiónk önkéntes munkatársa olvasta fel. Műsorunk zárásaként pedig a Hitmorzsák című sorozatunkban Tatár László, disznajói református lelkipásztor bizonyságtételét és életútját ismerhettük meg. Köszönjük, hogy velünk tartottak, áldott szép napot kívánunk minden kedves hallgatónknak, a viszont hallásra, békesség Istentől!

Az elmúlt percekben Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot újra hallgathatják holnap délelőtt a 10 óra hírek után online műsorunkban, illetve jövő szerdai homokóra késő éjjeli műsorunkban is. Ezzel lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, de az agnusradio.ro honlapunkon tovább hallgathatnak minket. 17 óra után a Határtalan rovat csendül fel, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől pedig krédó, majd versrovatunkat is újra hallgathatják. 20 órától a mai mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Itt a 88,3 MHz-es frekvencián legközelebb ilyen 3 órakor várjuk adással hallgatóinkat. Ilyen műsorunk első órájában komoly zenét sugárzunk, 4 órától az áhítat hangzik el, majd kalendárium és névnapköszöntő követi, illetve múlt keddi Keresztény Élet felekezetközi műsorunkat ismételjük meg. A homokóra 3. órájában pedig múlt heti hangos könyvtár rovatunkat sugározzuk. Ábel az országban című Tamási regény 2. fejezetének a 3. részét. Ezt követően pedig reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban is számítok figyelmükre.

Én munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet Magyar Mati Fanni, magyar nyelvtanár és írónő Radnóti Miklós feleségétől választottunk, aki 1912-ben ezen a napon született. Mindent elvisel az ember, csak később, később ébredt tudatára. Hallgathatnak minket Kolozsváron is környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül az agnusradio.ro honlapunkon, ahol interjúinkat is újra hallgathatják. Telefonszámunk a 0264 44 19 68-as. Írhatnak is nekünk az agnoszkokat, agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, személyesen pedig megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott, pihentető délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

lehet egy versenyautó, mely soha nem áll meg, rohan szüntelen. Az enyém is pont hasonló, túl zsúfolt fárasztó, kezem, lábam, bilincsben. És csak egyre vágyom oly nagyon, hogy leüljek egy kis padon, hogy csak

Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt,

mindenki, bármely megkülönböztetésre való tekintet nélkül, hivatkozhat a jelen nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.

0: paraszt úriemberről van szó a következő dalban.
1: Hírek.
2: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács ügyésze vizsgálatot sürget a mikonoszi utazás kapcsán. Körülbelül 800 iskolaorvos jut az ország mintegy 17 000 oktatási intézményére. Kánikulára figyelmeztetnek, holnap akár 35 fok is lehet. 1100 km kerékpárút és 535 okos közlekedési rendszer épült ki az országos helyreállítási terv révén. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Claudio Sandu ügyész, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács tagja ma bírálta, hogy az igazságügyi felügyelet nem indított vizsgálatot annak kapcsán, hogy az Alkotmánybíróság bírája, Krisztián Déli Orgá és a Konstanca megyei törvényszék elnöke, Máriusz Katalin Krói Toru egy magárepülőgépen utaztak júliusban a görögországi Mikonosz szigetére több politikussal, Viktor Pontával, Florin Manoléval, Antal István Lóránttal és egy büntetett előéletű üzletemberrel, Grujász Sztojkával együtt. Facebook bejegyzésében Sandu furcsálotta, hogy aktív és volt bírák vagy ügyészek magárepülőgéppel befolyásos vagy megkérdőjelezhető múltú személyek társaságában utaznak, miközben az igazságügyi felügyelet nem lép fel ez ügyben. Az igazságügyi felügyelet gyorsan reagált, nem sokkal később bejelentette, hogy vizsgálatot indít a sajtóban megjelent információk nyomán. Az igazságügyi felügyelet hivatalból kezdeményezte az ügy kivizsgálását annak érdekében, hogy ellenőrizze a bírák és ügyészek etikai kódexében előírt magatartási normák esetleges megsértését. Olvasható a testület közleményében. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, a létszám még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet

0: dr. Daniela Rajkám, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskolaorvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. Nyilatkozta a Medica TV műsorában Daniela Rajka, aki egyben az Egészségügyi Minisztérium iskolorvosi albizottságának vezetője is. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, a létszám még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől, figyelembe véve, hogy jelenleg mintegy 17 ezer oktatási intézmény működik az országban. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Sárga jelzésű kánikula riasztást adtak ki a meteorológusok holnapra a Bánság, Körösvidék, Máramaros és Nyugat-Erdély területére, ahol a hőmérséklet elérheti a 35 Celsius fokot. A legmagasabb értékeket a nyugati síkságon mérik majd. Bukarestben ezzel szemben kellemes, jó rész napos idő várható, gyenge széllel és 30 fokos maximumokkal. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mai tájékoztatása szerint a különösen magas hőmérsékletre figyelmeztető sárga kód holnap 12 és 18 óra között lesz érvényben a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban és Erdély nyugati részén. Az országos helyreállítási terv keretében több mint 1100 km kerékpárút épült és 535 intelligens tömegközlekedési rendszert helyeztek üzembe, ezzel teljesítve a vállalt célkitűzéseket, közölte ma a Fejlesztési Minisztérium. A zöld mobilitás modern infrastruktúrát jelent. Az alternatív, egészségesebb közlekedési lehetőségek révén érezhetően javulni fog az életminőség a közösségeinkben, jelentette ki Cseke Attila fejlesztési miniszter. A tárcavezető elmondása szerint az általa vezetett minisztérium nem csak elérte, hanem túl is szárnyalta a zöld tömegközlekedési infrastruktúra fejlesztésére, a városi mobilitás digitalizálására és a kerékpárút hálózatok bővítésére kitűzött penérére célokat. A tájékoztatás szerint kiemelkedő eredményeket értek el a kerékpáros infrastruktúra terén is. Miután idén újból felvették a PNRR finanszírozásban a 90% feletti kivitelezési arányú szerződéseket, a tervezett 644 km helyett végül 1147 km-nyi kerékpárút épült meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcsfőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: De aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Zsoltárok könyve, 32. fejezet, 10. verse. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Jelenések könyve, 22. fejezet, 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
1: Közösségünk honlapja. Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
4: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
1: Házalófazék.
4: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
1: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
5: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet a Beregszászi Református templomban.
6: A 2026-os, 27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Reményteljes tanév előtt állunk.
5: A Bánki Református Egyházközség bölcsődét, óvodát, általános iskolát, néhány éve pedig középiskolát is működtet.
7: A gyerekeknek ugyanolyan kedvezményesen lehetővé tudja tenni az egyházközség a zakopánei sítábort, nyáron a 4-5 héten keresztül zajló gyermektáborokat, az egynapos kirándulást, ezt mindig ilyen 50%-os kedvezménnyel tesszük lehetővé az embereknek.
5: A hitből lett hivatás.
8: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit, és így az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki.
5: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kárpátalja. A név kezdődött a Kárpátaljai Református Egyházkerület oktatási intézményeiben is. A 2026-27-es tanévnyitó ünnepséget Beregszászban tartották, ahol a helytállás, a hűség és a jövőbe vetett hit került a középpontba. A református oktatási hálózat idén is több száz gyermek számára biztosítja nem csak a tudás megszerzésének lehetőségét, hanem a hitben és közösségben való nevelkedést is. Az eseményt megtisztelte jelenlétével és köszöntő beszédet mondott, többek között Tarz Zoltán, a Magyar Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter is. A most induló tanévben 4 liceumban 660 diák, az egyházi és részben egyházi fenntartású óvodákban pedig 210 gyermek kezdi meg, illetve folytatja tanulmányait. A tanévnyitó ünnepségről, az előttük álló feladatokról és a kárpátaljai református oktatás helyzetéről a következőben összeállításunkban elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a KRE püspökét hallhatják, majd Tóth Lászlót, a Beregi Református Egyházmegye esperesét, a Nagyberegi Református Liceum lelkész igazgatóját.
1: A 2026-os, 27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Az édesapákból kevesebb van a háború miatt idehaza, de reményteljes tanév előtt állunk. Hiszük azt, hogy az Isten az ötödik olyan évet is meg fogja áldani, melynek a szépségeit sokszor elveszi a háború keserűsége, bánata, de mi azért gyűltünk össze, hogy kérjük az Isten segítségét, kérjük az Isten oltalmát a diákjaink, a pedagógusok számára, a munkatársak számára, hogy a sok-sok légiriadó között mégis valós oktatás legyen és eredményes oktatás legyen. Én hiszem és vallom, hogy az Istennek van hatalma megőrizni az ő népét. Mi az ő védelmét kérjük, mi rábízzuk magunkat, az ő bizalmába helyezzük a kicsi elsőseinket, az óvodásainkat és természetesen az érettségiző diákokat is. Az iskoláinkban több diák van, az óvodákban kevesebb diák van, már sokan nem itt születnek meg, és nem itt válnak óvodássá, de őket hazavárjuk, hogy majd nálunk legyenek elsősök, vagy nálunk legyenek érettségizők. Szükség van a békére, imádkozunk a békéért, a megmaradásunkért, és én úgy gondolom, hogy fontos újra és újra a közösségünket bátorítani, aki a szelet nézi, aki a felhőket nézi, az sosem fog vetni, sosem fog aratni. Én úgy gondolom, hogy a kárpátai magyar közösségnek már ezerszer lett volna oka feladni, és ha csak az elmúlt 100 évet nézzük, az első világháború után következett tragédia, a második világháború, az államosítás, a Málenki robot, és még sorolhatnám, mi minden volt, egyházüldözés, és mi itt vagyunk. Ellenszélben próbák és nehézségek közepette helytállni, nagyobb erőre, nagyobb kitartásra van szükség ilyen időben, de képesek voltak az elődeink, hiszem azt, hogy mi is képesek vagyunk rá, és sok-sok áldást, erőt kívánunk a pedagógusoknak, hitoktatóknak, diákoknak, természetesen a szülőknek is, és hiszem azt, hogy a lelki munka a magvetés évében aktív, és még aktívabb lesz a tanév ideje alatt, mert a gyerek az, aki a legfogékonyabb, és nem szabad elhalasztani egyetlen egy alkalmat sem, hogy bizonyságot tegyünk az élő Krisztusról. A tanév erről is szól, hitről, szeretetről, nevelésről, tanításról.
2: Hát mi a tanévet már megkezdtük, ugye szeptember 1-én nekünk tanítási napunk volt, illetve előtte már egy hétig a diákok számára szerveztünk táborozást. Ez azért kell, hogy egy kicsit megszokják újra az iskolai környezetet, és hát azt tudom mondani hálás szívvel, hogy 158 diákkal tudunk elindulni ebben a tanévben, akik közt már vannak olyanok, akik több éve a liceum diákja, és vannak olyanok is, akik most jöttek be ebbe a közösségbe, és szeretnénk őket is nagy szeretettel fogadni, és arra biztatni, hogy legyen ez a tanév számukra egy új kezdet, amikor majd ennek folytatása, az az erőbedobás, ami részükről is meg fog történni, tanáraink részéről is áldott eredménnyel fog zárulni. Erre a mai napra nagyon sokat készültünk, mert az volt a gondolatunk, hogy ne csak egy-két diák énekeljen, aki jól tud, hanem azok is tudjanak énekelni, akiknek annyira nem megy, meg a tanárok is, ezért több próbán vagyunk túl, hogy együtt tudjunk elénekelni egy olyan éneket, amivel bizonyságot szerettünk volna tenni az Úr Jézus Krisztusról, és úgy gondolom, hogy ez jellemző ránk, hogy igyekszünk mindent együtt megoldani, együtt csinálni, együtt azokért, akik éppen rászorulnak arra, hogy segítségükre legyünk, és együtt az Úr Jézus Krisztusért. Tehát ezt szeretnénk ebben a tanévben továbbvinni. Ez egy első lépése volt az a mai nap ennek.
3: Kardos Ágnes, a Péterfalvi Magyar Tannyelvű Református Líceum lelkész igazgatója.
4: Hogyan indul a tanév 2020-27, milyen kihívásokat, meglátásokat tartogat, meglátások szerint?
3: Ez a tanév új reménységekkel, de ugyanúgy kihívásokkal is kezdődik. Nagyon sok előkészület zajlott még a tanév megkezdése előtt, így mondhatnám azt, hogy pörgéssel is, de ugyanolyan örömmel is kezdjük ezt a tanévet. Van nagyon sok új tervünk, szeretnénk a diákokat még jobban egy közösségé formálni, úgyhogy ez inkább a legnagyobb cél, hogy együtt szeretetben, tudásban és hitben tudjuk véghez vinni ezt a 2026-25-es tanévet.
4: Pedagógusok, diákok, hogyan állunk?
3: Hát a diákokat kérdezve nagyon sokan inkább még a nyarat választanák, de ez szerintem teljesen normális. Az új diákjaink azok igazán lelkesek, már ezen a héten látszik az, hogy befogadta a közösség is, úgyhogy igazán szerintem reménykedően nézünk a tanév elé. Az 5. osztályba 26 új diákunk érkezett, ezen felül pedig más osztályokba is jöttek új diákok, így körülbelül 30-35 új fővel indítjuk ezt a tanévet.
5: László Károly, Técsi Református Líceum lelkész igazgatója.
4: Técsi nagyon sok újítás után folytatja munkát 2020-2026-es tanévben. Hogyan indult az év is, ilyen áldásokat tartogat?
5: Igen, hála Istennek az Úr áldását élvezzük, hiszen 14 gyerek felvételizett az idén. Sikerült a kollégiumot teljesen felújítani június folyamán, úgyhogy már a most érkező diákok az új kollégium részbe mehettek át. Hála Istennek tanáraink mind megmaradtak, tanárhiány nincs, hála Istennek a támogatás is egy évre biztosított, úgyhogy nem marad más ebben az évben, csak az, ami a legfontosabb, az Úr áldása kell ahhoz, hogy sikeres tanévet tudjunk végezni, és majd sikeresen tudjuk befejezni. Szórványból érkeztek felvételiző diákjaink, hála Istennek ebben a nem egyszerű helyzetben, körülmény között mégis létezünk, élünk az Úr áldásából.
4: Hogyan látja, milyen funkciót kell betölteni a felső tisztavidéki magyarság számára ennek a református líceumnak?
5: Feladatunk, funkciónk ugyanaz, ami volt eddig is, közel 30 éve, felső tisztavidéken élő magyar családok, magyar gyerekek megmentése a fő feladatunk. Ezért is orientálódunk leginkább a szórványhelyekre, Kőrösmező, Gyertyán, Liget, Bocskó és itt tovább. Ezeket a helyeket kiemelten kezeljük, és onnan vannak legtöbb gyerek. Persze annak Husztról, Visről, Aknasz Latináról.
4: Még egy gondolat, milyennek várják az idei tanévet?
5: Hát én azt hiszem, hogy ha a háború befejeződik, és ezért szüntelenül imádkozunk, egyszerűbb lesz a helyzetünk. Könnyebb úgy tanítani, könnyebb úgy a jövőbe tekinteni, ha béke van. Ha nincs béke, minden nehezebb. Nehezebb, hiszen látjuk ezt a gyermekek viselkedésén, életén, hiszen sok-sok gyerek van, akinek a szülei szétszóltan élnek, sajnos vannak olyanok, akiknek az apjuk a háborúban meghalt, vagy tucatnyian vannak, akiknek az édesapjuk a fronton szolgál. Én hiszem, ha béke lesz, akkor minden másként alakul majd, és ha Isten megadja is kegyelme megőriz, egy év múlva egy békés világban, egy békés országban sokkal szebb dolgokról beszélhetünk majd. De hiszek az Úr kegyelmébe, hogy megáld és megsegít ebben a tanévben is.
0: Szeptember 6-án Beregszászban tartották meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanévnyitó ünnepi istentiszteletét. Az alkalmon a 2026-2027-es tanév kezdetén együtt imádkoztak a Kárpátaljai Református Oktatási Intézmények vezetői, pedagógusai és a gyülekezetek képviselői. Erről hallhatták összeállításunkat.

0: Erdély. A Hitmorzsák legújabb részében Tatár László, a disznajói református egyházközség lelkipásztora mesél arról, hogyan szövődött bele a hit már gyermekként az életébe. Lelkész gyerekként természetes közeg volt számára a templom és a bibliai történetek, a lelkészi pályától azonban sokáig inkább távolodni próbált. Végül rájött, hogy bármennyire is menekült tőle, ez az út állt mindig is a legközelebb a szívéhez. A riporter Pilbák Kincső.
1: A Hitmorzsák következő vendége Tatár László, a disznajói református egyházközség lelkipásztora. Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel? Mi erről a legelső emléked?
2: Igazából a legelső Istenhez kapcsolódó emlékem az nem is igazán megfogható, mert gyerekkorban ugye lelkész gyerekként ott voltunk szinte minden Isten tiszteleten, és ott voltunk állandó jelleggel a templom közelében. Hát már a nagyszüleink, dédszüleink is lelkészi családok voltak így. Talán nem is egy emlékként fogalmaznám meg az egészet, hanem mint egy belénk ívódott akár örökletes képként az Isten képet, vagy Istennel való találkozást.
1: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
2: Hát arról, hogy néz ki Isten, természetes, hogy volt egy képen az égben trónoló, ugye nagy szakállas őszbácsi, azt hiszem, hogy ez mindenkinek eléggé általános kép, de valahogy egy ilyen felhők fölött a mennyországban trónoló öreg úr, akit mindenki tisztel, és aki nem feltétlenül kell megszólaljon ahhoz, hogy tekintét parancsoljon a népének. Valahogy ez a kép él bennem mindig az Istenről alkotott képen gyerekként.
1: És hogyha felidézel egy a gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang vagy tárgy, érzés jut eszedbe először?
2: Most valamiért egy kréta jutott eszembe. A legelső vallásórák azok ugye gyerekkorban, hát vallásórával kapcsolatosan szintén a családhoz kötődik minden. Így a kulisszák mögött is láttuk azt, hogy történik, hogy alakul egy vallásóra. És hát ami a leghamarabb eszembe jut, az a fekete tábla, ami ott volt a falon, és egy kicsit ez a régi klasszikus iroda vagy gyülekezeti terem, ahol ezek a megszokottnak mondható, már lassan eltűnőben lévő képek a falon. Calvinnak megvan a gipszből készített ilyen dombor műve, az is egy klasszikus ilyen parokiális faldísz, és egy kicsit ez a hangulat jellemző. Ugye a gyülekezeti vallásórákban nekem ez az, ami jellemző a klasszikus régi vallásóra, ahol beveszünk egy történetet, megtanulunk egy éneket az énekeskönyvből, és lehetőleg az igét vagy az aranymondást és az éneket azt következő vallásórára azért azt illet megtanulni, és akkor elmondani. Hát és úgy, mint lelkész gyerek, elsők között elmondani, hogy hát nekünk jobban kellett tudni egy kicsit, mint a többieknek.
1: És ez a lelkészi pálya, ez így mindig adott volt, vagy volt egy pont, amikor ez így biztossá vált, hogy akkor lelkész szeretnél lenni?
2: Nagyon sokszor végigfuttattam már magamban ezt a kérdést. Most így ezzel kapcsolatosan is, de ez egy örökös kérdésem, hogy azért, mert a generációk, vagy azért, mert lelkész gyerek vagyok, ez nem hiszem azt, hogy főleg most így egy kicsit körbenézve magam körül, nem hiszem, hogy ez egy ilyen természetes dolognak vehető, hogy hát akkor nyilván lelkész leszek én is. Sokáig, hát gyerekkoromban én nem az a lelkész gyerek vagyok, vagy nem az a gyerek voltam, aki már kiskorától kezdve lelkészeset játszott, vagy nem tudom miféle anyagokból palástot készített magának, és ő volt a pap, hanem én valahogy azt éreztem, hogy egy kicsit távol maradnék az egésztől, úgy mint lelkészségtől, és hát jóformán úgy tínédzserkoromban fogalmazódott meg bennem, hogy még azért sem. Tehát azért, mert a szüleim, mert a nagyszüleim, azért, mert lelkész családban vagyunk, nekem nem kell lelkésznek lenni. Hát sokat keresgéltem, és sokat igazság szerint viaskodtam is ellene, meg hát persze lázadó korszak, hosszú haj, zenekari zenélés, meg milyen mások, ezek így eléggé szintén klasszikus dolgok, de igazából tényleg liceumban és liceumnak a vége felé, akkor, amikor már nagyon-nagyon sokat keresgéltem, és sokat gondolkodtam, hogy mi egyéb más lehetnék, valahogy én Isten kegyelmének látom most így visszatekintve azt, hogy csak ez az egy maradt, ami tényleg olyannak tűnt, ami az én pályám lehet, vagy olyannak tűnt, ami a legközelebb áll, és hát igen, volt benne egy ilyen természetesség érzés, de igyekszem ezt nem úgy kezelni, hogy hát a genetikán át megy a lelkészség, és ez olyan természetes, mert ugye mindenkinek a személyesíte és személyes pályája az, ami az Úristen elrendel minket, úgyhogy igen, volt egy pont, amikor eldöntöttem, de azt hiszem, hogy valójában akármennyire menekültem, ez őle egész életemben ott lappangott valahol, hogy azért csak az áll a legközelebb a szívemhez és a lelkemhez.
1: És mi volt az a bibliai mondat vagy történet, ami ismét visszatérve gyerekkorra, akkor mese volt, akár csak egy mesének tűnt, de így az életed során így folyton visszatért, vagy vezetett akár iránytűként?
2: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit, és így az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki. És igen, gyermekkoromban is ezek a történetek voltak a kedvenceim. Ugye az emberhalászatnak a képe. Sokat halásztunk gyerekkorunkban édesapánkkal, és hát úgy valahogy a halászatnak a képe, meg úgy az emberhalászat képe, az mindig is egy olyan izgalmas kép volt nekem, persze a gyerekképzet, amit úgy megalkott kreativitással.
1: Ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit súgnál, mire figyeljenek vallás órán?
2: A legfontosabbnak azt az üzenetet látnám, vagy az egyik legfontosabb üzenetnek, hogy mindig van, aki meghallgat, és hogy valahogy tudatosodjon bennük, vagy tudatosítsák magukban, hogy figyeljenek oda arra, hogy mind Krisztushoz tartoznak, mind Istennek a gyermekei, és hogy ezt egymásban is lássák meg, és ezt valahogy tudják egy kicsit továbbadni egymásnak azt a szeretetet, amit mi kaptunk a kegyelem által. Egy tizenéves remélem, hogy ezt már megérteni.
0: Az elmúlt percekben Tatár Lászlót, a Disznajói Református Egyházközség lelkipásztorát hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Az anyaország. A Bánki Református Egyházközség bölcsődét, óvodát, általános iskolát, néhány éve pedig középiskolát is működtet. Turizmus és vendéglátás szakon tanulhatnak a diákok a technikumban. Nemrégiben pedig engedélyt kaptak az informatikai képzés megkezdésére. Buzás Dénes lelkipásztort hallják, a riporter Papp Beatrix.
1: Hatalmas intézményrendszerré bővült a Bánki Református gyülekezet néhány év alatt. Óvodától idős otthonig. Hogy zajlik önöknél az élet? Mi történt ebben az évben az idős otthon átadásán kívül?
2: Hát nekünk már az is nagy erőfeszítést jelent be, Beatrix, hogyha minden évben, januárban előrevetített missziói munkatervünket, ami mindig egy évre készül, ezt tudjuk tartani. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy én ezért azért adok hálát Istennek, hogy a mai napig nem inogott meg a talaj a lábunk alatt, és minden számlán ki van fizetve minden családi tábort, ami 8-10 millió forintjába kerül a gyülekezetnek, meg tudunk valósítani 170-200 kötője 200 fővel minden év júliusában a gyerekeknek ugyanolyan kedvezményesen lehetővé tudja tenni az egyházközség a zakopánei sítábort, nyáron a 4-5 héten keresztül zajló gyermektáborokat, az egynapos kirándulást, ezt mindig ilyen 50%-os kedvezménnyel tesszük lehetővé az embereknek. Ez azért nagy dolog, mert nekünk jelenleg a havi rezsink 4 millió forint körüli összeg. És ez mondjuk 5 évvel ezelőtt még nem volt csak egy. És nagyon nagy sakkozást igényelt az, hogy ugye a gáz az a 7-szeresére emelkedett a mi esetünkbe, közület esetében, mert bennünket simán besoroltak az üzleti világ közületi szektorába, és 7-szeresére emelték a gázszámlát. A villanyszámla csak a 3-szorosára emelkedett. Na most ez mit jelent? Hát akkor inkább villannyal kellene fűteni. Az mit jelent? Hőszivattyút kell vásárolni, aminek darabja 4-5 millió forint. Ezt mi már megtettük a templomnál, az óvodánál, az iskolai felső tagozatnál, az egyik érintett középiskolai épületnél, és még nem értünk az iskola kápolnánál, az idősek otthonát 3 hőszivattyú fűti, tehát mondhatom így, hogy a 70-80% az épületeknek már átállt elektromos fűtésre. Hát, hogyha ezt teljes mértékig ki tudnánk váltani 100%-ban, akkor is maradna gázfogyasztásunk lévén, hogy 2 konyhát üzemeltetünk ezen a területen. Tehát külön van egy oktatási célú főzésünk, és külön van egy szociális célú főzésünk ezen az egy helyrajzi számon, ezen a kis röpke 25 ezer négyzetméteren, amit az intézményünk területe jelent, és hát ott azért gázos üstjeink vannak továbbra is. Úgyhogy vannak nehézségek azért a működésben, nagyon óvatosan kell tervezni, odafigyelve gazdálkodni, mert nagyon-nagyon könnyű elcsúszni a mai világban, amikor ilyen kiadásokkal kell szembenézni, és ehhez mi kellett? Egy-két háború, egy Covid időszak, és elszabadult minden.
1: Akkor nem elég önnek csak lelkipásztornak lenni, hanem komoly gazdasági szakemberré is kellett válnia.
2: Hát én azt nem állítottam sosem magamról, hogy én univerzális ember lennék. Az élet arra kényszerített, hogy beletanuljak ebbe, abba. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy lelkész, akármennyire is próbálnak engem fényezni, semmit nem érnék a vezetőim nélkül. Nekem nagyon jó vezetőim vannak, de aztán hadd folytassam így, a vezetőim nem érnének semmit, hogyha nem volnának munkatársak, akikre lehet számítani. És a munkatársak pedig az a 100 dolgozó, aki nekünk dolgozik, ugye a legnagyobb munkáltató vagyunk szerintem a gyülekezeti szintű munkáltató az egyházmegyében. Ez a munkatársi közösség nem érne semmit, hogyha nem volna mögött egy imádkozó gyülekezet. Tehát ezzel csak annyit szerettem volna elmondani, hogy minden összefügg mindennel, és senki nem hiheti ebben a láncolatban azt, hogy ő körülötte forog a naprendszer, mert egymás nélkül semmik vagyunk. Ez csak jó csapatként lehet megvalósítani. Az, hogy nekem mire terjed ki a tudásom, mire nem, szoktam mondani, hogy én nem szeretem eljátszani azon a területen, amihez nem értek, hogy értek hozzá, de hála legyen az Istennek, hogy nekem a 100 fős munkatársi közösségem belül a legjobb szakemberekkel vagyok ellátva. Szociális téren épp úgy, mint oktatási téren. Nagyon jó igazgatóink vannak az iskolában, az óvodában, bölcsődében. Nagyon jó szakemberek. Szinte hibát se talál az ő munkájukban, sem az államkincstár, sem a kormányhivatal, amikor ellenőriznek bennünket. Ha igen, látják az igyekezetünket, és olyankor mindig a mi esetünkben csak felszokták hívni a figyelmet arra, hogy ezt talán érdemes volna másképpen csinálni, vagy egy új módszerbe beletanulni, új adminisztrációt csinálni, ami átlátható, vagy valami, de szabálytalanságot nem szoktak nálunk feltárni. tehát nagyon jó igazgatóim vannak, ők segítik elsősorban a munkámat, az ő munkájukat a dolgozók segítik, az, hogy minden területen rendelkezünk azokkal az emberekkel, akikre szükségünk van, és hát a banki gyülekezet az pedig egy nagyon példás és imádkozó közösség.
1: Beállt a bölcsőde, óvoda, általános iskola élete mostanra? Teljesen stabilan működik, illetve hány gyerekről gondoskodnak?
2: Stabilan működött eddig is, inkább ami szót érdemel ennek kapcsán, az, hogy speciálisan működik. Tehát ugye azért nagyon ritka az, itt a környéken nem is tudok rá példát mondani, hogy hol van még ilyen, ahol ilyen intézmény láncolat van fenntartva egymás mellett. Ugye sok áldása van ennek, mert igazából nálunk a gyermekeinknek, akik már a bölcsődét is itt kezdik, aztán mennek óvodába, onnan az iskolába, onnan a középiskolába, nincsenek beszokási gondjai. Tehát 2 évestől 20-21 éves korig vannak gyermekek az intézményünkben, és azt lehet mondani, hogy igazából ezek a gyermekek akkor sírnak, mikor este hazaviszik őket, tehát nem reggel, amikor hozzák, akkor örülnek, hogy jöhetnek végre be az intézménybe. Hatalmas 25.000 négyzetméteres területen szaladgálhatnak, erdei környezetben lovagoltatás történik, ugye heti rendszerességgel, mindenkire kiterjedően. Erdei séták vannak, gombászkodások, madarászkodások vannak, természetismeret, veteményes kertjeink vannak az iskolában, tehát a gyermekek megszeretik azt a környezetet, az erdei környezetet és az állatvilágot, ami körülveszi őket. Vannak intézményi állatsimogatóink, és nagyon élvezik a gyermekek, hogy egy ilyen speciális intézményben lehetnek. Nagyon jól működik, tehát ahogy kérdezte tőlem, stabilan is működik. Most mindenkit felvettek például a ballagók közül, akik tovább tanulni beadták a szándékukat. Szerintem talán így mondta igazgató úr, hogy mindenkit oda vettek fel, ahová szeretett volna menni.
1: Működik középiskola is, és úgy tudom, hogy egy új szakot is indítottak szeptembertől.
2: Igen, tehát eddig a turizmus vendéglátás szakákban működött a technikumunk, ami ugye érettségit is ad. Szakmát is ad, nyelvi előkészítő is van, tehát ugye nagyon jó nyelvkészséget is ad, és tanít menet közben. Most az elmúlt évben kaptuk meg az engedélyt, igazából nem is most, csak akkor pont a mindennek a végén kaptuk meg az engedélyt az informatika szakágra. A turizmus vendéglátáson belül ugye ott szakács, szakácstechnikus, cukrásztechnikus, vendégtéri szaktechnikus, panziós, fogadós, pincér, stb. Ilyen szakmák vannak, amik tanulhatóak. Természetesen ezt tanulhatja valaki 3 éven keresztül, és akkor szakmunkás bizonyítványt kap, vagy 4-5 éven keresztül, és akkor technikusi oklevelet és érettségit is kap, és akkor még mindig mehet tovább tanulni. És mindezt, ahogy mondtam, nem csak egy jó erdei környezetben, hanem egy bensőséges, családias, viszonylag zárt intézményben, ahova nem tud beszüremkedni semmi rossz. Tehát itt azért nagyon ügyelünk arra, kis létszámú intézmény vagyunk, és az is fogunk maradni, mert ezt ugye polgármester úrral így egyeztettük le, amikor elkezdtük a működésünket, hogy mi mindig is egy kis létszámú intézmény fogunk maradni, és ezen belül azért a gyermekekre egy sokkal átláthatóbb figyelem terjed ki, mert nagyon fontos, hogy figyeljük a gyermekek életét. Tehát azért esetenként látható az, hogy nem ritkán olyan családi háttérrel rendelkeznek a gyermekek, ami picit talán zűrösnek is mondható, nekik is vannak gondjaik, vannak olyan problémáik, amiben segítségre szorulnak. Nem mindig mondják ezt, de ezt észre kell venni, ki kell figyelni. Látjuk azt, hogy ők is találkoznak a mai világban ezekkel a kísértésekkel, amit hallok egyébként más iskolákból, hogy találkoznak a gyerekek a droggal, olyan rossz dolgokkal, amivel bárcsak soha ne találkoznának. Hát ezt egy ilyen családi és intézményben sokkal könnyebb kiszűrni. És itt még nagyobb biztonságban tudják a szülők a gyermekeiket tudni.
1: Az informatikai szak beindult?
2: Most van meghirdetve, voltak is jelentkezők rá, illetve még ezzel sem zárul le minden, mert ugye a pót jelentkezés, ha jól mondom, nem tudom, hogy ez a helyes szakkifejezés, ezek a pót jelentkezés vagy átjelentkezések, amikor még változtathatnak intézményt, ennek van egy határideje. Nyilván tantermeink azok rendelkezésre állnak, legfeljebb a megfelelő műszaki tartalmat kell megteremteni ehhez, tehát ehhez azért már az informatika oktatáshoz elég felső kategóriás számítógépek, meg számítógép terem szükséges, úgyhogy úgy emlékszem, hogy szoftverfejlesztő, szoftvertesztelő ilyen szakmát indítunk az informatikában jártasak számára.
1: Szóval, hogy 25.000 négyzetméteren helyezkednek el az intézmények. Különleges hangulata van ennek az egésznek, hogy ott vannak az óvodások, idősek, akár a középkorúak, tehát, hogy mindenki?
2: Különleges hangulata van véleményem szerint is, de az nem számít, hogy én mit gondolok, hanem inkább az, amit látok. Tehát, hogy a generációk, ahogy találkoznak egymással, illetve találkoztatva is vannak egymással. Tehát azért vannak ilyen közös farsangulások, közös mocsolkódások, közös bográcsozások, nótázások, átjönnek a gyermekek egy anyák napi műsort bemutatni az iskolából, az intézménybe, a nappali intézménybe, a bentlakásos intézménybe, aztán az idősek is találkoznak a gyermekekkel, esetenként az ő intézményükben, tehát nagyon szuper az, ahogy gyermekeinket nevelni tudjuk az időseknek a tiszteletére, ahogy az 5. parancsolat erre meg is kér bennünket, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy szavat old a saját hosszú életedet, hogy példát mutass a gyermekeknek, hogy te így szeretnéd majd, hogyha bánnának veled a te gyermekeid. Ugye ez nem a gyermekeknek szóló parancsolat volt, hanem az én korosztályomnak szóló parancsolat, hogy mutass példát, hogy te mit vársz tőlük, hogyan bánjanak majd veled, amikor te idős leszel.
1: Nem beszéltünk még a postáról, jól működik?
2: Hát idős leszel.
1: Nem beszéltünk még a postáról, jól működik?
2: Hát jól működik, sőt, most már egyre jobban.

0: magánember üzemelteti a postát. Mi Beatrix elértük azt, hogy a napi 2 óra nyitvatartásból lett 3, mostanára 5, napi 5 óra nyitvatartásban van a postánk, és most már azt is el lehet mondani, hogy a jelen működésünkkel ez a régen havi 30 ezer forint forgalmú posta egy ilyen 300 ezer forintnál is több forgalmú postává lett, tehát most már majdnem, hogy kitermeli egy embernek a bérét, ami azért jó, mert akkor tulajdonképpen nekünk innentől kezdve csak az áramot, az internetet kell fizetni a posta számára. Ha elérnénk azt, hogy valóban a bevételünk az fedezné egy embernek a munkabérét, akkor ez egy postással kiválóan el tud működni ez a kis posta, ami részben banknak, részben a kertségeknek, részben az átmenő forgalomnak a posta szükségleteit tudja ellátni.
1: Magyarországon létezik olyan egyházközség, amely postát üzemeltet önökön kívül?
0: Nem tudok válaszolni a kérdésre.
1: Felvetteszem már fel a kérdést, hogy milyen tervei vannak. Mi történhet még a banki református gyülekezetben?
0: Én már annak is örülnék, hogyha csak tudnánk vigyázni mindarra, amit elértünk, és jól tudnánk működtetni, és hogyha fejlődnünk szükséges, mert szerintem szükséges, figyelembe véve azt, hogy a világ nagyon-nagyon fejlődik, és méghozzá olyan iramban fejlődik, ezt egy picit mindig félve mondom ki, hogy és nem csak mi, mások sem tudnak lépést tartani azzal a fejlődéssel, ami a világban végbe megy, de megpróbáljuk, hogy lépést tartsunk vele. Tehát fejlődnünk mindig szükséges, hogyha meg tudjuk tartani mindazt, amink van, és ezt szépen tudjuk fenntartani, akkor én azt gondolom, az önmagába véve is egy csodálatos dolog.
2: Az elmúlt percekben Buzás Dénes lelkipásztort hallhatták.

Imádkozzunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítsa minket a jelen való gonosz világból, az Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük Isten dicsőségére a 157. énekünket. A 157. énekünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi.

Hallgassuk meg testvéreim Istennek szent igét, amint az írva található a 130. Zsoltárban. Zarándok ének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint őrök a reggelt, mint őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem. Ő gazdag, meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűneiből. Amen. A kegyelemnek szent Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól az ő igéjében. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, énekeljük továbbá Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 348. énekünknek első, valamint második verseit. A 348-as énekünk így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

Imádkozzunk. Felséges Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a napot, amelyet mi te néked szeretnénk szentelni. Amikor mi a hétből egyet kiválasztunk, amikor te arra buzdítasz bennünket, hogy tegyük le a mi munkánkat, valahogy szakadjunk el a hétköznapok sodrásától, és jöjjünk el a közösségbe, ide a te házadba, hogy mindazokkal együtt tudjunk imádkozni, akikkel hisszük, hogy testvérek vagyunk. Urunk, köszönjük neked, hogy ezen a mai napon itt vagyunk együtt, de nem csak mi, akik fizikailag benn ülünk ebben a templomban, hanem városszerte vagy annál távolabb is hallhatják a mi hangunkat. Hallhatják a mi kéréseinket, a mi imádságainkat, és ott a rádió előtt talán ők is bekapcsolódhatnak. Milyen csodálatos, Istenünk, hogy te így tudsz jelen lenni egyszerre, mindenhol, mindenkinek a közelében. Köszönjük, Istenünk, hogy az ige hirdetés az, amely összehoz bennünket, amely alkalomról alkalomra minket kíváncsivá tesz arra, hogy te mit üzensz nekünk, mit szeretnél tanítani. Nagy szükségünk van ebben az össze-vissza világban, hogy legyen világos tanítás, látás a helyzetünkre vonatkozóan, hogy megértsük azt, hogy mi a feladat, mit kellene tennünk magunkkal, családunkkal, népünkkel, nemzetünkkel. Mind-mind olyan sorskérdések, amelyekre nekünk választ kell adnunk, különben elfárad a lelkünk, és nem tudunk tovább menni, nem tudunk felállni. Istenünk, áld meg mindenütt a beszédet, azt a szót, amelyet a mi lelkünkből szólunk a közösséghez, de aminek a tartalmát te jelölöd ki mindig. Te adod, hogy mit és hogyan mondjunk. Istenünk, kérünk, hogy ezt a mai vasárnapot így véssük mi a szívünkben, lelkünkben, hogy nem csak hálát adunk, hanem előre is mutatunk a mi életünkben, és tudjuk, hogy hova akarunk eljutni. Kérünk, így áldjál meg bennünket, most és mind örökké. Amen. Helyeinket elfoglalva, kedves testvéreim, az ige hirdetésre készülődvén énekeljük a 462. énekünknek az első versét. A 462. énekünk így kezdődik, itt van szívem, neked adom, Uram.

Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint az írva található, a Kolossé beliekhez írott levél harmadik részének a 16. verséből. Hogy miképpen szól hozzánk Isten a Kolossé beliekhez írott levél harmadik részének a 16. verséből, felolvasom, hallgassuk meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, háladással énekeljetek szívetekben Istennek. Amen. Eddig tart a felolvasott ige. Kedves atyám, fiaim, ez a mai istentisztelet a 12 kolozsvári gyülekezet bármelyik templomában megtörténik, megtörténhet. Hiszen ma itt együtt istentiszteletünk keretében adunk hálát azért, hogy 20 esztendeje immár, hogy Kolozsvárnak, ami Erdély Református Egyházunknak ezen területén működik az Ágnus Rádió. Minden jubileum felveti azt a kérdést, hogy megérte-e, mi végből, mi célból jött ez létre, és azt is ilyenkor érdemes összefoglalni, hogy milyen szolgálatot végzett tulajdonképpen ez a rádió. Hiszen ez a rádió beszél. Ez a rádió a beszéden keresztül szeretne bennünket tanítani, szeretne vigasztalni, szeretne erősíteni, és lehet, hogy oda tesszük azt is, hogy szeretne, hogyha vele töltenénk el időt. Hogy mennyire szórakoztató, azt én nem tudom. Viszont nagyon nagy igénye van az embernek arra, hogy az ő házában ne legyen egyedül, hanem valaki valamiképpen emberi beszéden keresztül is szóljon hozzám. Igen, tudom azt, hogy egy olyan világban élünk, amikor a beszédet folyton szorítják. Ki, és szeretnék, ha az minél kevesebb és minél rövidebb lenne. És ezt gyakran mi, lelkipásztorok, akik szintén beszélünk, érezzük. Hiszen szeretnék az emberek talán, hogy minél rövidebb legyen a prédikáció, és az istentisztelet, ha lehet, annál az egy óránál semmiképp se legyen hosszabb, ha valamivel hosszabb, akkor már elkezdünk mocorogni, vagy talán el is megyünk, hiszen más programunk van. Gondolhatnánk, hogy ez újkori történet. Nem, testvéreim, valahol Németországban egy németországi templomnak a torony szobájában találtak egy homokórát. És ennek az volt a története korábban, ugye nem a digitális órák voltak, hanem a homokóra, és Isten tisztelet előtt a gondnok kiment az urasztalához, a homokórát megfordította, és amikor leperegtek a homokszemek, arra amment kellett mondani. Be kellett fejezni a prédikációt. Aztán egy okos muzeológus vagy muzeográfus, mindegy, hát megnézte jobban ezt, és kikutatta azt, hogy hát ez az óra tulajdonképpen 35 percre volt kalibrálva. Aztán lemérte, és megnézte, és hát csak 30 percre való homokszem volt benne. Valaki valamikor 5 percet
kivett belőle. Azt hiszem, hogy érthető, hogy már akkor is úgy gondolták az emberek, hogy igen hosszú a beszéd, igen hosszú a prédikáció. És ennek azóta is érezzük, hogy szorít bennünket is az idő. Valamiképpen úgy is tanuljuk, úgy tanítják ma a beszélőket, hogy hát 20 percnél semmiképp se szabad beszélni, mert 17 percenként kikapcsol az emberi agy, aztán utólag be tud még kapcsolódni, de valahova másfelé kalandozik el és pihen. Így azt mondják, hogy a 15 perc az a jó idő, mert az alatt, amit el akarunk mondani, azt el tudjuk mondani, és az emberek úgyse figyelnek hosszabb időt. Az Ágnus Rádiónak is van műsor ideje. Vannak korlátok. Sokszor hallom más helyen is, hogy az idő belevág a mondatba. Gyorsan lekapcsolják, mert üt az óra, és pontos időt jeleznek. Ha nem fejezted be, vagy valamit nem úgy mondtál, a mondat felénél is elveszik a szót tőled, és nem tudod befejezni, amit szeretnél. Hát itt az igében, amit hallottunk, valamiképpen Isten arra buzdítja az ő vele beszélőket, hogy igenis merjenek beszélni, minél hosszabbat, minél többet merjenek beszélni. És talán ez mai életünkben nagyon fontos, mert egy nagyon-nagyon kiszáradt világban élünk. Az emberek nem beszélnek egymással. Ugyan szóba elegyenünk, de vizsgáljuk meg magunkat. Ilyenkor nagyon sokszor, hát nem szép szó, de fecserészünk talán, de nem igazán beszélünk egymással. És milyen megrendítő az a jelenet, az a helyzetkép, amivel ma nagyon sokszor lehet találkozni. Ott ülünk az ebédnél együtt, és azt látjuk, hogy mindenki a mobiltelefonját húzogatja, és azt nézegeti, és nem beszélnek egymással a családtagjai. Aztán az is egy jó kép, amikor az egyik férj, feleség hazajön, és a másik bent van a szobába, és hát nézi a képernyőt, vagy a képernyő előtt van, és amikor hozzászól a társ, akkor olyan nehezére esik abból a világból kijönni, és valamit mondani a másiknak. Hát mit is csinál tulajdonképpen ott benne az ember? Hát csettel. Vagy úgy gondolja, hogy abban a virtuális világban igen, neki ott kell lennie, és ebben a közösségi kommunikációban neki részt kell mindenképpen venni. Így vagyunk a gyerekeinkkel, hetekig nem látjuk őket, mert ők is elvonulva egy ilyen virtuális világban élnek. Fontos az, hogy érezzük meg, hogy az ember, akihez nem szólnak, aki nem beszél, az magányos marad, magányos és néma. Ezért fontos, és ezért örülünk és hálát adunk annak, hogy a rádió az beszél. Ez mégsem az a fajta kommunikáció, ami a képernyő előtt van, hogy odaköt téged, és csak te nézőként vagy jelen. Évekkel ezelőtt egyszer ilyen falván egy Amerikából jött előadó tanította a tanítónéniket kommunikációra, és ő azt mondta, hát ez a 90-es évek elején volt, hogy ő képtelen mesét olvasni a gyerekeknek, mert 5 percet se tudnak figyelni a beszédre. Ezért kitalálta, hogy ilyen hulladék anyagból lerajzolja a mesét, mindegy kis tévé előtt is húzogatja minden gyerek előtt azt a kis lerajzolt képet, ami hátulról egy lámpával megvilágított, és akkor valamennyire tudtak figyelni a gyerekek. Hát ilyen világban élünk, kedves testvéreim, hogy a beszélőt, a beszédet, azt már nem tartjuk semminek. Még a képi világot szeretjük, hiszen ott lehet bambulni, de ahol csak beszéd van,
az számunkra már nem érdekes. És ezt látjuk itt pont mi reformátusok, akiknek az Isten tiszteletén a beszéd, Istennek igéjének a hallása a legfontosabb része. És ilyenkor gondoljunk magunkba, hányszor elkalandozunk, hányszor nézzük a többi embert, hányszor nézzük ennek a templomnak a csodálatos architektúráját. Sok mindent láthatunk itt, de egészen más, amikor őszintén és igazán a beszéden keresztül kinyitjuk a lelkünket, és befogadjuk azt. Fontos, hogy Isten bennünket úgy teremtett, hogy fel kell az embernek vállalnia a beszédet, és a némaságot meg kell törnie, mert Isten egyedül bennünket, embereket teremtett úgy, hogy beszélni tudunk, és ha beszélni tudunk, akkor ennek értelme van. Hiszen az első ember kapta azt a feladatot, hogy a megnevezés képessége is nála van, és nem csak, hogy meg tudta nevezni az állatokat, a természetet, mindent, ami benne van, hanem arra is képes az ember, hogy dicsőítő szavakat, zsoltárokat, énekeket, magasztalásokat is tudjon mondani, és ott van a szívében, amit ki tud fejezni. Ahogy Pál apostol mondja, én hiszem azt, hogy a mai szóval kifejezve, hogyha nem kommunikálsz a szó igazi értelmében, és nem osztod meg az életedet, és nem osztozol más életében, akkor silány ember leszel. És nagyon sok ilyen emberrel találkozunk, hogy ezekben neki nincsen része. Mert ha mi magányosak vagyunk, elzárkózunk, vagyunk, akkor olyanok leszünk, szótlanok, mint a bálvány. A bálvány az Ótestamentumban néma volt, az nem beszélt, az ott állt némán. De Isten nem néma, és ez nagyon fontos tudni ezt a különbséget. Az ártatlanságban teremtett, de megromlott ember sem lehet néma, hanem szüksége van a szóra, a beszédre. Isten beszél velünk, sőt, beszélget is, még éjjel is tanácsol bennünket, még álmunkban is szól hozzánk. Hányszor halljuk álmunkban, hogy valaki beszél hozzánk, és talán Isten szólít meg minket. Az ő igéjéből lett minden, és az is a szó, a beszéd. Igéje pedig Jézus Krisztus által testé lett. Hát amikor mi képi formákat keresünk, hát van-e ennél nagyobb üzenet, hogy Isten az igéjét testé változtatta Jézus Krisztusban. És ezért van új teremtés benne, ezért általa minden megújul ebben a világban. Fontos az, testvéreim, hogy mire biztat bennünket az apostol a mai igénken keresztül, amikor nem akarja, nem arra biztat, hogy mi fecsegők legyünk, és nem is arra, hogy szóval tudjuk tartani egymást és a gyülekezetet. Igen, van 20 perc, van egy óra, és akkor mondjunk valamit. Mondjunk, akik ide eljönnek, azoknak valamit, és aztán utána bármi történhet. Nem, testvéreim, az Isten tiszteleten mindannyiszor Isten szól mi hozzánk, és ahogyan szól, amit mond, az nem véletlen, és pont most mond nekünk valamit. Pont ebben az időben mond valamit. Nem holnap és tegnap, hanem most mond valamit, amit nekünk, ha őszintén szívből és igazán meghallgatunk, beragyogja és fényessé teszi a mi életünket. Az Isten igének a hirdetése tehát nem szóval tartás, hanem igével való megtartás. Az ige hirdetése az nem locsogás, hanem kegyelem hirdetés. És igét hallgatni sem egy időtöltés éppen a vasárnapi sorozatban, hanem a teljességnek az igénye.
és mindaz, amiről mi beszélünk, az nem kényszeres vagy hiú önkimondás, hanem üzenet átadás. Ha igazán beszélünk, és Jézus Krisztusról beszélünk, akkor a lényeget mondhatjuk el. Fontos ez, testvéreim, hiszen ma egy rádióadónak a 20. esztendés kezdeteire, jubileumára gondolunk, és azért adunk hálát. És az nagyon fontos, hogy abban a sok beszélő rádió között van egy rádió, van egy olyan rádió, amelyben Isten igéje hangzik, és szól mi hozzánk, és amikor reggel, vagy este, vagy bármikor, amikor hallgatjuk azt, és bejön a házunkban az a szó, az ige, akkor ez nem véletlen. Ez nem olyan, hogy most gyorsan kapcsoljunk át valami hangosabbra, valami érdekesebbre, hanem tudjuk azt, hogy Isten ott, abban a pillanatban szól hozzánk, és személyesen megszólít bennünket. Nagyon fontos, hogy beszéljünk, hogy ne mondjunk le róla, hogy hallgassuk a beszédet, a másikét, és mi is ezzel talán beszélőkké válhatunk, hiszen bizonyságot tehetünk mindenkor. Fontos ez, mert egy kiszáradt világban élünk, és szükségük van az embereknek valakire, hogy megszólítsa őket, és hogy beszéljen velük. Nyilván, hogy a rádióban nem lehet visszaválaszolni, de a rádió az el tud indítani bennünket, cselekvésre késztethet bennünket, hogy eljünk ide, igen, a másik embert megkeressük, megtaláljuk, és együtt is tudjuk Isten dicsőíteni. Fontos, testvéreim, hogy mi ilyen módon tudjunk Isten elő állni. És az, aki elkezd beszélni, és Istent tudja dicsőíteni, abból ki kell érződjön valamiképpen, hogy hála van a szívében és a lelkében. Igen, csak a hálás ember tud úgy beszélni, hogy az ne legyen unalmas. Nem csak együtt rakja a szavakat egymás mellé, hanem azt a hallgatóság megérzi, hogy milyen kisugárzása van, és minek van kisugárzása az ő lelkében. Minden beszédünk, amit a másokkal folytatunk, de különösen itt a templomban a hálának a hangja kell, hogy legyen. Hiszen mi nem unalmas beszédet mondunk, hanem dicsőítőt, vigasztalót, megsegítőt, és hát igen, néha erős beszédet is, hiszen nem hallgathatjuk el a bűnöket, a bűneinket, hanem ezekről is kell nyíltan vallanunk és beszélnünk. Hát ezért hallgassuk a rádiót, ezért hallgassuk a beszélőket, az igehirdetést, mert Isten ezáltal szeretne ajtót nyitani a mi szívünkben és a mi lelkünkben. És ha kinyílik ez az ajtó, akkor tudjuk, hogy milyen másként tudunk majd élni, hiszen az életről, a feltámadásról, a boldogságról, a szabadságról mindig jó hallani, hiszen erre vágyunk tulajdonképpen mindannyian. Fontos, hogy mi arról teszünk bizonyságot, arról, aki az igazság, aki maga a szabadság, a boldogság, és a legfontosabb, ővé a feltámadás is. Hát Isten áldja meg a rádiót, a beszélőket, a hallgatókat egyaránt. Amen. Válaszoljunk az ígére énekkel. A 423. énekünknek első, második, harmadik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: csak vezess végig és fogd a kezem.

Imádkozzunk, testvéreim! Felséges Istenünk, mennye édesatyánk! Köszönjük, hogy adsz olyan pillanatokat az életünkben, amikor megállhatunk egy percre, és a mi emlékezési tehetségünkön keresztül visszamehetünk az úton. Visszamehetünk a kezdetekig, és bejárhatjuk azokat az utakat, amit megtettünk. És milyen jó dolog úgy visszaemlékezni valamire, amikor nem csak a kudarcainkat, hanem a te áldásodat is láthatjuk, és feleleveníthetjük. Köszönjük Istenünk, hogy adtál lehetőséget arra, hogy a beszéden keresztül, a szón keresztül, amelyet mi emberek megkaptunk tőled ajándékban, óriási hatást gyakorolhatunk egymásra, hiszen háborúk indultak el egy rossz mondat miatt, és emberek békéltek meg, és csendesültek el egy jó mondat miatt. A te igéd bennünket minden nap, minden percben megszólít. Vajon meghalljuk-e azt, amit te akarsz nekünk mondani? Vagy annyira zakatol a mi lelkünk, és annyi más zaj van benne, hogy nem tudunk rád figyelni, és csak úgy mellékesen, mint egy zörejt, úgy hallunk, de nem az életnek beszédét. Köszönjük Istenünk, hogy vannak olyan keresztény emberek, akik vállalnak téged. Vállalnak a világban még akkor is, ha nem vagyunk a világ csúcsán és tetején, és nem milliók és milliók akarnak minden nap bennünket hallgatni. Nehéz ezt elviselni sokszor, hogy pár ember akarja te szavadat hallani. De köszönjük azt, hogy adtál lehetőséget, hogy mégis megnyújtható a mi kezünk, és elérhetünk úgyis embereket a te szavaddal, a te igéddel, hogyha közvetlenül nincsenek itt. Azonban gyújts fel mindenkinek a lelkét, ne higgye el azt, hogy az ő magányában, még ha egy rádió szól is hozzá, boldog lehet. Nem lehet boldog csak akkor, ha valakivel találkozik, ha valakivel beszélget, ha valakivel meg tudja osztani az ő életét. Vannak, akik már mozdulatlanok, nem tudnak elszakadni az otthonukból. Na hát ilyenkor adjad a mi életünkbe azt, hogy legyen bennünk annyi akarat, lelkiismeret, hogy mi menjünk el oda, és látogassuk meg, szóljunk azokhoz, akik már tehetetlenek, és nem tudják ezt megtenni. Adj vigasztalás és erőt azoknak, akik valóban ágyhoz kötöttek, akiknek minden nap ott lehet a rádió, ott lehet, aki vigasztalja őket, de ne elégedjünk meg ennyivel, hanem próbáljunk sokkal többet tenni, ami tőlünk telhető. Istenünk, imádkozzunk ezért a világért, amelyben mi is élünk, rettegünk és félünk. Most különösen gondolunk a kárpátaljai testvéreinkre, ott, ahol minden percben figyelni kell a hangokat, a beszédet, hogy az ellenségese, hogy szól-e a sziréna, hogy mikor és hogyan törhetnek az emberi életre, mind-mind olyan szörnyűség, amely vigasztalásra szorul, amelyben támaszt kell nyújtani, amelyben nem lehet magára hagyni az embereket. Add, hogy a mi egyházunk, ahogy eddig kitartott, és ahogy eddig tette, tudjon továbbra is ott állni embertársaink mellett. Istenünk, imádkozunk itt a mi gyülekezeteinkért, az ott lévő szolgákért, szolgálatokért, hogy a lelki pásztorok tudják és higgyenek abban, hogy ha a te szavadat őszintén tolmácsolják, továbbadják, akkor abból élet kell legyen, és nem a pusztulás, nem a megsemmisülés. Imádkozunk ezért a gyülekezetért is, hogy minél többen jöjjenek el, és legyenek kíváncsiak arra a beszédre, amit te üzensz számukra. Istenünk, kérünk, hogy a mai napunkat, amikor ünneplünk, akkor tényleg tedd örömmé, áldássá, hogy mindazok, akik együtt vannak velünk, örüljenek nem csak a szónak, nem csak a rádiónak, hanem annak, hogy beszélhetünk egymással. Urunk, add, hogy ilyen beszélgetések sok legyen közöttünk is, ezáltal a mi életünk is talán vidámabb lesz,
bizakodóbb lesz, és nem érezzük magunkat egyedül. Áld meg a mi közösségünket, áld meg a mi istentiszteletünket, most is, mind örökké. Amen. Csendes imádságba hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és köszönjük meg Istennek minden ajándékát. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az istentisztelet keretében. Nagy örömmel voltunk itt mindannyian, hiszen keresztelésre került sor, és most már a gyülekezet tudomására is hozzuk, hogy a keresztség szentségében részesült Török Zoltán, Árpád és Lukács, Noémi, Tünde, Dominik nevű kisfia. Isten áldása legyen a kicsiny és a hozzátartozóinak az életén. Hirdetem továbbá, testvéreim, hogy ma délután 6 órakor a szokásos időben istentiszteletet tartunk itt a templomban. Az Ágnus Rádió 20. születésnapja alkalmával a rádió munkatársai szeretettel várnak mindenkit istentisztelet után a sajtóközpont udvarára. Ez a Konstanca utca 3 szám alatt található, ismerjük a teológiától az utca sarkára menetelt, ahol szeretett vendégségre, kerekasztal beszélgetésre és süti vására kerül sor. Az itt befolyt teljes összeget és a mai persejpénzt a Kárpátaljai Pulzus Rádiónak ajánljuk fel, amely idén 10 éves. Hirdetem továbbá, hogy a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet segédszakácsot keres részletekkel kapcsolatban az intézet honlapján, valamint Varga János konviktus vezetőnél lehet érdeklődni. Áldásra készülve, kedves testvéreim, énekeljük el a 482. énekünknek első, második és harmadik verseit. A 482-es énekünk így kezdődik: Velem vándorol utamon Jézus.

A minden kegyelemnek Istene, aki az örök dicsőségére hívott el titeket a Jézus Krisztusban, ő maga tegyen titeket erősekké, szilárdakká, álhatatosakká, mert övé a dicsőség örök.

0: Hírek.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács ügyésze vizsgálatot sürget a mikonoszi utazás kapcsán. Körülbelül 800 iskolaorvos jut az ország mintegy 17 ezer oktatási intézményére. Kánikulára figyelmeztetnek, holnap akár 35 fok is lehet. 1100 kilométer kerékpárút és 535 okos közlekedési rendszer épült ki az országos helyreállítási terv révén. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Claudio Sandu ügyész, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács tagja ma bírálta, hogy az igazságügyi felügyelet nem indított vizsgálatot annak kapcsán, hogy az Alkotmánybíróság bírája, Krisztián Déli Orgá és a Konstanca megyei törvényszék elnöke, Máriusz Katalin Krói Toru egy magárepülőgépen utaztak júliusban a görögországi Mikonosz szigetére több politikussal, Viktor Pontával, Florin Manoléval, Antal István Lóránttal és egy büntetett előéletű üzletemberrel, Grujász Tojkával együtt. Facebook bejegyzésében Sandu furcsálotta, hogy aktív és volt bírák vagy ügyészek magárepülőgéppel befolyásos vagy megkérdőjelezhető múltú személyek társaságában utaznak, miközben az igazságügyi felügyelet nem lép fel ez ügyben. Az igazságügyi felügyelet gyorsan reagált, nem sokkal később bejelentette, hogy vizsgálatot indít a sajtóban megjelent információk nyomán. Az igazságügyi felügyelet hivatalból kezdeményezte az ügy kivizsgálását annak érdekében, hogy ellenőrizze a bírák és ügyészek etikai kódexében előírt magatartási normák esetleges megsértését. Olvasható a testület közleményében. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, a létszám még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajkám, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskolaorvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. Nyilatkozta a Medica TV műsorában Daniela Rajka, aki egyben az Egészségügyi Minisztérium iskolorvosi albizottságának vezetője is. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, a létszám még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől, figyelembe véve, hogy jelenleg mintegy 17 ezer oktatási intézmény működik az országban. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Sárga jelzésű kánikula riasztást adtak ki a meteorológusok holnapra a Bánság, Körösvidék, Máramaros és Nyugat-Erdély területére, ahol a hőmérséklet elérheti a 35 Celsius fokot. A legmagasabb értékeket a nyugati síkságon mérik majd. Bukarestben ezzel szemben kellemes, jó rész napos idő várható, gyenge széllel és 30 fokos maximumokkal. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mai tájékoztatása szerint a különösen magas hőmérsékletre figyelmeztető sárga kód holnap 12 és 18 óra között lesz érvényben a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban és Erdély nyugati részén. Az országos helyreállítási terv keretében több mint 1100 kilométer kerékpárút épült és 535 intelligens tömegközlekedési rendszert helyeztek üzembe, ezzel teljesítve a vállalt célkitűzéseket, közölte ma a Fejlesztési Minisztérium. A zöld mobilitás modern infrastruktúrát jelent. Az alternatív, egészségesebb közlekedési lehetőségek révén érezhetően javulni fog az életminőség a közösségeinkben, jelentette ki Cseke Attila fejlesztési miniszter. A tárcavezető elmondása szerint az általa vezetett minisztérium nem csak elérte, hanem túl is szárnyalta a zöld tömegközlekedés infrastruktúra fejlesztésére, a városi mobilitás digitalizálására és a kerékpárút hálózatok bővítésére kitűzött pénéréré célokat. A tájékoztatás szerint kiemelkedő eredményeket értek el a kerékpáros infrastruktúra terén is. Miután idén újból felvették a PNRR finanszírozásban a 90% feletti kivitelezési arányú szerződéseket, a tervezett 644 kilométer helyett végül 1147 kilométernyi kerékpárút épült meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,51 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: De aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Zsoltárok könyve, 32. fejezet, 10. verse. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Jelenések könyve, 22. fejezet, 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon. Jó hír!
3: De aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Zsoltárok könyve, 32. fejezet, 10. verse. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Jelenések könyve, 22. fejezet, 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének a 8-tól 15-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Fehér bőrű Jézus című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első rész 8-tól 15-ig terjedő verseiből. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok. Sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Testvéreim, érdekes dolog az, hogy Pál, miután bemutatkozik, nem önmagáról beszél, hanem egyenesen hálaadással kezdi az üzenetét. Hálát ad azért, hogy Rómában keresztény gyülekezet él, és hogy hitüknek az egész világon híre van. Túlzásnak tűnik, amit Pál mond, de ha belegondolunk, hogy az akkor ismert hatalmas római birodalom legfontosabb városaiban már voltak keresztény közösségek, akik tudnak a római gyülekezetről és örülnek neki, ez merő csoda az akkori körülmények között. Az, hogy ma is léteznek élő keresztény közösségek szerte a világon, szintén csoda. Főleg, ha belegondolunk abba, mennyi üldözésnek, elnyomásnak volt kitéve a hiteles keresztény hit. Ma is kisebbségben vagyunk, mint egykor Rómában a keresztények, de mi lett volna az utóbbi 2000 év világával, ha hiányoztak volna belőle az imádkozó, elszánt, áldozatos életű szolgáló lelkek, akik kórházakat, árvaházakat, idősek otthonait, más szociális központokat alapítottak, működtettek, osztogatva a Jézus szeretetét maguk körül. Mivel a keresztények ma is kisebbségben vannak, és az egész világon szétszórtságban élnek, ma is szükségük van egymásra. Rá vannak utalva kölcsönös, közbenjáró könyörgésre egymásért. Adósai vagyunk egymásnak a közbenjárás szolgálatával. Ez mindenkinek módjában áll.

Gondoljuk el, mit jelent egy kórházban fekvő betegnek, egy fogolynak, egy üldözöttnek, egy magányosnak tudni azt, hogy valaki a háttérben imádkozik érte. Van, akinek az életét mentheti meg az a tudat, hogy őt még nem adták fel, nem mondtak le róla. A közbenjáró imádságnak azért van olyan rendkívüli ereje, mert azt az Istent mozgósítja, akinek semmi sem lehetetlen. Ahonnan számunkra már nincs kiút, Isten oda is belép. Ahol nekünk végünk, ő ott kezdi el az újat. A közbenjáró imádság megváltoztatja a világot, a tiédet és az enyémet is. Ne fáradjunk hát bele! Pálnak imáiban megjelenik egy régi kérése, hogy Isten akaratából eljuthasson Rómába, a keresztény közösségbe. Vágyik a személyes kapcsolatra, de nem a kíváncsiság vagy a kalandvágy hajtja, hanem az az óhaj, hogy adjon és kapjon. Első helyen van az a szándéka, hogy adjon nekik lelki ajándékokat. Ugyanakkor kapni is szeretne tőlük. A keresztények között minden a kölcsönösség jegyében zajlik. Mindnyájan adakozók és elfogadók vagyunk egyszerre. Ahhoz, hogy adni tudjunk, ki kell lépnünk önző magatartásunkból, és ahhoz, hogy elfogadni tudjunk, meg kell tanulnunk megalázkodni. Mindenkinek szüksége van a másikra. Mindenki lehet valakivé a másik számára. Pál többször elhatározta, hogy meglátogatja a római gyülekezetet, de Isten ebben többször megakadályozta. Itt felmerül a kérdés, hogyan is függ össze a kettő, az ember szándéka, akarata és Isten vezetése. Melyiknek van elsőbsége? Az én akaratomnak, vagy Isten irányításának? Nem könnyű erre válaszolni. Mit tesz Pál? Terveket kovácsol, világos elképzelései vannak missziói munkáját illetően, de minden terv készítése közben hegyezi a fülét Isten utasításaira, amelyekhez alkalmazkodik. Világos döntésekre és egyben éles lelki hallásra van tehát szükség. Pál minden szándékának fő célja az evangélium hirdetése minden nemzetnek és mindenféle beállítottságú embernek. Ez az üzenet ugyanis életeket ment. Hadd kérdezzem, kedves hallgatom, milyen gyakran adsz hálát Istennek más keresztjénekért, azok hitéért? Milyen hatása volt eddig közbenjáró imádságaidnak? Milyen szándék van első helyen életedben, adni vagy kapni? Hogyan tud az én akaratom Isten irányítása alá kerülni?

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk Pál apostol romabeliekhez írt levele első fejezetének a 8-tól 15-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tépítek a kereszténységről című könyvből, a Fehér bőrű Jézus című részt hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvas fel.

A fehérbőrű Jézus. A rasszista mítosz. A legtöbb amerikai és európai egy barna hajú, barna szemű, jóképű embernek képzeli a Jézust. És persze fehérnek. Kaukázusinak. Lehet, hogy kicsit napbarnított, de mindenképpen fehér. Olyasfajta fehér, amivel Kaliforniában találkozhatunk. Esetleg Minneapolisban. Vagy az Illinois állambeli Peoriában. De ez tévhit. Sok ember és mozgalom élt vissza vele. A Ku Klux Klan a fehér protestánsok felsőbbrendűségét hirdeti a feketék és a zsidók fölött, na meg mások fölött is persze. Néhányan úgy gondolják, hogy Jézus is az ő oldalukon áll, csak azért, mert fehér volt, mint ők. Hitler náci mozgalmának kezdetén Jézus halálát használták fel arra, hogy megindokolják a zsidók elleni támadásokat. A nácik evangéliuma megmagyarázta az áriák felsőbbrendűségét is. Úgy tettek, mintha Jézus természetesen az ő oldalukon állt volna. Végül is fehér volt, nem? Aztán a keresztes hadjáratok, az inkvizíció, a cári Oroszország népirtásai, a rabszolgák elhurcolása az új világba. A rasszista mítoszt rengeteg szörnyű bűnben és kegyetlenségben találhatjuk meg a történelemben. Ez a tévhit még ma is létezik. Az emberek még mindig úgy tekintenek Jézusra, mint egy angol szász megváltóra. Rózsaszín és halvány barack szín tónusokkal festik meg. Európai és amerikai képzeletük szokásait és vonásait vetítik rá. De Jézus egyrészt nem tartozott a középosztályba, másrészt nem volt fehér. Minden valószínűség szerint sokkal sötétebb bőrrel rendelkezett, mint egy átlagos amerikai vagy európai. Zsidónak született, zsidóként élt, zsidó maradt egész életében. Barna bőrű közel-keleti mi voltát valószínűleg még jobban kiemelte az, amikor Pilátus egy világos bőrű római előtt állt. De annak ellenére, hogy Jézus egy bizonyos helyen és időben lett emberré, s viselte az ottaniak vonásait, amik sokkal kevésbé tűnhettek amerikainak, mint ahogy azt Hollywood valaha is ábrázolta, tágabb értelemben véve Jézus átlép a faj és a szín által emelt korlátokon. Zsidó volt, mégis szabadon és tiszteletteljesen beszélt egy samaritánus asszonnyal. Zsidóként a szokás megtiltotta Jézusnak, hogy egy pogány házába lépjen. Mégis, mikor egy római százados a betegen fekvő szolgájáért kérlelte őt, így válaszolt. Megyek, és meggyógyítom. Mikor egy kánaáni asszony üldözte és zaklatta, a kánaániak ősi ellenségei voltak a zsidóknak, Jézus elcsodálkozott a hitén, és meggyógyította a lányát. Sőt, ő maga is rasszista előítéletek áldozata lett. Egyszer, mikor Samárián utazott keresztül, nem fogadták be, mert csak egy zsidót láttak benne, aki Jeruzsálembe tart. Az a társadalom, amiben Jézus beleszületett, három szempontból tett különbséget az egyének között. Az emberek jogait, előjogait és helyzetét a fajuk, zsidó vagy pogány, osztályuk, szabad vagy rabszolga, és a nemük, férfi vagy nő határozta meg. Az örömhír azonban, amit Jézus hirdetett, határozottan szakított a múlt előítéleteivel. Pál így foglalta össze ezt Dióhéjban. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ahogy ezt olvassuk a Galatákhoz írt levél 3. részének 26-tól 28-ig terjedő verseiben. Pár gyerek szerint habfehér kis Jézus, kit adott az íj. Pár gyerek szerint habfehér, szőszke haja beszép. Pár gyerek szerint barna bronz, Isten fia, kit földje vonz. Pár gyerek szerint barna bronz, haja dús és sötét. Pár gyerek szerint mandula szemű, színű a mennyura. Pár gyerek szerint mandula szemű, kit tisztelünk. Pár gyerek szerint oly sötét, mint ők maguk, áldjuk nevét. Pár gyerek szerint oly sötét, mégis ő kell nekünk. Kis Jézus arcán sok gyerek saját arcszínét látja meg, bár kegyelemtől fényesebb szent fény ragyogja át. Tegyétek félre dolgotok, szívek előtte nyíjatok, ő az, akit az ég adott,
Gyermekélet király. Ahogy írja a Pár gyerek szerint című dalban, amelyet Mikja Zsolt fordításában hallhattunk.

Krédó hitépítő műsorunkban az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy miért és miért hiszel tépítek a kereszténységről című könyvből, a Fehérbőrű Jézus című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől!

Sík Sándor, ments meg, Uram! A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, a meddőségtől, lanyhaságtól, a naptalan és esőtelen égtől, ments meg, Uram, a szürkeségtől. Édes az ifjak méntás koszorúja, fehér öregek aranyos borúja. Virága van tavasznak, télnek, ne engedj, Uram, koravénnek. Csak attól ments meg, keresők barátja, hogy ne nézzek se előre, se hátra. Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad. Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak. Ne hagyj, Uram, megülepednem, sem eszmében, sem kényelemben. Ne tűrj megállni az ostoba vannál, s nem vágyni többre kis máji magamnál. Ha jönni talál olyan óra, hogy megzökkenne vágyam mutatója, kezem kezedben, ha kezdene hűlni, más örömén, ha nem tudnék örülni, ha elapadna könnyem a más bűnén, a minden mozgást érezni, ha szűnném, az a nap, Uram, hadd legyen a végső. Szabadíts meg a szürkeségtől.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Jót tettért, jót várj. Élt egyszer hajdanában egy király, aki messze földön híres volt arról, hogy semmi titok nem maradt előtte titok. A szelek fütyörésztek el neki mindent, vagy más módon jutott hozzá, senki sem mondhatta meg. Csak azt tudták az emberek, hogy minden Isten áldotta nap ebéd után, mikor már mindenki felkelt az asztal mellől, egy leborított tálat visz be neki a leghűségesebb szolgája. De hogy mi van a tálban, azt már a szolga sem láthatta, mert a király addig hozzá sem nyúlt a tálhoz, míg a szolga a szobában volt. Hanem egyszer annyira gyötörte a szolgát a kíváncsiság, hogy nem állhatott ellen, bevitte a tálat a szobájába, bezárta az ajtót, és aztán óvatosan felemelte a tál fedelét. Hát bizott nem volt semmi különös, csak egy fehér kígyó. A szolga levágott belőle egy darabkát, gondolta, már ennyiben van, megkóstolja. De alig tette a falatot a szájába, finom hangocskákat hall az ablak felől. Oda néz, hát hallja, hogy a verebek mesélgetik egymásnak, mi történik a mezőn meg az erdőben. Mert aki a fehér kígyóból evett, megértette az állatok beszédét. No, senki észre se vette, hogy a szolga evett a fehér kígyóból, mégis nagy veszedelembe került nem sokára. Elveszett a királyné legszebbik gyűrűje, és mindenki a szolgára gyanakodott, hogy ő lopta el, mert senki másnak nem volt bejárása a királyné szobájába, csak neki. Hiába mondta a szolga, hogy ő semmit se tud a gyűrűről, a király maga elé hívatta, leszitta csúnyán, és mikor csak nem akart vallani, ráripakodott. Eredj hát, de reggelig előkerítsd a gyűrűt, vagy a tolvajt, mert ha nem így lesz, téged adlak hóhérkézre. Elbúsult a szolga, lement az udvarra, ott járt fel alá, törte a fejét, hogy szabadulhatna meg ebből a veszedelemből. A kút mellett, a pocsolyában, ott üldögéltek a kacsák. Tisztogatták magukat, és hápogtak nagy hangosan. A szolga megállt mellettük, hadd hallja, mit beszélnek. Hát azt mondja az egyik.
2: Jáp, sáp, sáp, jaj, én ugyan megjártam, lenyeltem a királyné gyűrűjét, jaj, ott hevelt a szablak alatt, most úgy fáj a gyomrom.
1: A szolgának sem kellett több. Nyakon csípte a kövér kacsát, vitte azon nyomban a konyhába, mondja a szakácsnak.
2: Ehol ez a kövér kacsa, ezt vágjuk le mára.
3: Jóva, felelt a szakács, ez bizony jól meghízott.
1: És elvágta a kacsának a nyakát, felbontotta, és a gyomrában megtalálta a királyné gyűrűjét.
2: Szégyelte most a király, hogy a hűszolgát így meggyanúsította. Kérj, amit akarsz, teljesítem,
1: mondta a szolgának. Hanem a szolga semmi egyebet nem kért, mint egy lovat, és valamelyes pénzt útravalónak, mert nagy kedve szottyant, hogy világot lásson. A király teljesítette a kívánságát, elindulhatott világot látni. Egyszerre, hogy egy tó mellett lovagol, észreveszi, hogy három halacska belebonyolódott a sűrű hínárba. Az emberek azt tartják, hogy a halak némák, de ő meghallotta a segélykiáltásukat. Leszállt a lóról, visszarakta a halacskákat a vízbe, s azok fickándoztak örömükben, és utána kiabáltak.
4: Nem fogjuk elfeledni, hogy megmentetted az életünket.
1: No, tovább lovagol a legény, s egyszerre úgy rémlik neki, mintha hangokat hallana az út porából. Hallgatja, hallgatja. Hát a hangya király panaszkodott.
4: Jaj, jaj, ezek az emberek. Legalább a nagy barom állataikat ne hajkurásznák közöttünk, ez a buta ló mind összetiporja a katonáimat.
1: Tüstént letért a legény a hangyák útjáról, és más útra fordította a lovát. A hangya király meg utána kiáltott.
4: Meghaláljuk még a jóságodat.
1: Jól van. A legény csak lovagol tovább be egy nagy, sötét erdőbe. Hát látja ám, hogy egy varjúfészekből a varjú apa meg a varjú anya dobálják kifelé a fiókáikat.
2: Elég nagyok vagytok már, mi bizony nem etettünk tovább, menjetek, kár, Isten hírével, éljetek meg, ahogy tudtok.
1: Szegény fiókák lepotyogtak a földre és sírtak keservesen.
4: Hogyan éljünk meg, mikor még a tollunk sem nőtt ki, éhen pusztulunk mindannyian.
1: Meghallja ezt a legény. leszállt a lováról, leszúrta kardjával a lovat, és ott hagyta a varjú fiókáknak, hogy legyen mit enniük.
4: Ne feledjük el, hogy megmentettél az éhenhalástól, kiáltottak utána a varjú fiókák.
1: Most már nem volt lova, gyalog vándorolt hát tovább. Megy, mendegél, egyszer elérkezik egy nagy városba. Ott éppen a király hírnöke járt utcáról utcára, és hirdette nagy fennszóval a király parancsolatját.
3: Férjet keres a király leánya számára, akárkihez hozzáadja, de úgy vigyázzon, aki kérő jelentkezik, hogy nagyon nehéz munkát kell előbb elvégeznie. Ha el nem tudja végezni, halálnak halálával lakol.
1: Hallja aztán a legény az emberektől, hogy sok derék ifjú vesztett már rajta a próbálkozáson. Hanem mikor meglátta a király kisasszonyt, menten beleszeretett, olyan gyönyörű volt. Elfeledte a veszedelmet, beállított a királyhoz, hogy ő megpróbálja elnyerni a király kisasszony kezét.
3: Jó van, mondta a király, át csak próbáld meg.
1: Azzal elvezette a tenger partjára, lehúzott az ujjáról egy drága köves gyűrűt is, bedobta a hullámokba.
3: No, legy utána, hozd fel nekem a gyűrűt. Ha a gyűrű nélkül jössz vissza a palotába, úgy tudd meg, a tengerbe vettetlek.
1: Mindenki sajnálta a derék legényt, mert azt hitték, nem találhatja meg a gyűrűt. Ő meg csak állt nagy szomorúan a tengerpartján, hogy ugyan mit évő legyen. Áll, csak áll. Hát, imhol a három halacska úszik hozzá. A középső egy kagylót hozott a szájában, kidobta a legény lába elé a partra. Felveszi a legény, kinyitja. Hát a király gyűrűje van benne.
4: Bekáláltuk a jóságodat,
1: mondták a halak, és azzal visszaúztak a tengerbe.
3: Nagy örömmel vitte fel a legény a gyűrűt a palotába, hanem a király kisasszony nem nagyon örült neki. Nem akart szolgalegény felesége lenni.
1: Azért kivitte a legényt a kertbe, 10 zsák köleskását szóratott szét a fű között, és aztán azt mondta a legénynek,
4: ha reggelig mind össze nem szeded, de az utolsó szemig halálnak halálával halsz meg.
1: Leült a legény nagy szomorúan, törte az eszét, hogyan teljesíthetné a királylány parancsát, hanem semmi nem jutott eszébe. Csak ült hát, és várta a reggelt, mikor majd a vesztőhelyre viszik. Elérkezett az is, a reggel. De bizony csak elámult a legény, mert ott állt a 10 tele zsák. Nem hiányzott azokból egy árva szemecske sem. Ének éjszakáján eljött a hangya király 100 000-nyi hadseregével, és a hangyák összeszedegették nagy septen a kását. Csodálkozott a király kisasszony, mikor lejött a kertbe, és meglátta a telezsákokat, de még most sem akarta szolgalegény feleség lenni. Azért azt mondta neki,
4: jól van, ezt a munkát elvégezted, de mégsem leszek a feleséged, míg el nem hozod nekem az életfájáról az aranyalmát, addig ne is kerülj a szemem elé.
1: Útra kelt a legény, noha nem tudta hová, merre menjen, hol találja az életfáját. Csak ment, mendegélt. Gondolta bolyong, amíg a lábai bírják. 3 országot bejárt már, mikor egyszer nagy sötét erdőben borult rá az este. Lefeküdt egy fa alá, hogy majd ott alszik. Hát egyszerre egy aranyalma esik az ölébe az ágak közül. De 3 varjú is repült az alma után, a térdére ültek és szóltak.
4: Mi vagyunk, azok a varjú fiókák, akiket az éhhalától megmentettél.
3: Hallottuk, hogy az életfájáról kell aranyalmát szerezned.
4: Elrepültünk át az óperenciás tengeren túlra a világ végére, és elhoztuk neked az almát.
1: Köszönt a legény, s indult rögvest hazafelé. Nem is vonakodott tovább a királylány. Megfelezték az aranyalmát, egyik felét megette a legény, a másikat a király kisasszony. S egyszerűen megszerette tőle a szolgalegényt. Hívatták a papot, csaptak 7 országra szóló nagy lakodalmat. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

történik meg, az az éjszaka, és ami megtörténik, az a nappal. Hogy egyszer teljes világosság legyen, előbb-utóbb mindennek meg kell történnie.

atya, a kicsi meg a mama. Halakat néznek, üres homokozóban állnak, és úgy beszélnek, hol a sok homok.

0: hadd én! Fájből játszál, na!
1: Most már én is beszállok,
0: hadd én!
2: Jó volt, na, jó, jó. Hoppá!
0: Menj odébb!
3: Most mi?

0: Majd én megmutatom nektek, hogy vannak fák, amik égbe vesznek, tüzek, amik melengetnek, ölelnek, de elengednek, tiszta fénnyel szeretgetnek. Majd én felkutatom nektek, mindet megmutatom nektek.
1: Megy a birka iskolába.
2: Erre vágyott kiskorába.
1: Fontos ám a betűvetés.
3: Véget nincs csak, ma már kevés.

ez az ásás borzasztó, gömbölyű horpaszt horpasztó, szörnyű a lét, ha mozgalmas, borznak a munka borzalmas.

0: Hova menjünk? Milyen tájra?
1: Helyre talán, vagy pustára?
2: Folyópartra, vagy erdőbe?
3: Falu széli zöld mezőre?
4: Lepkét fogjunk, vagy horgászunk?
5: Vagy mégiscsak hegyet másszunk?
6: Akár erdő, akár folyó, gyönyörű a vakáció!
7: Nem tudom, miért jó az alvás. Ha felgyújtjuk a villanyt, akkor látunk játszani, és nem kell elaludni.
8: Egész éjszaka játszhatnánk apával.
7: Anya meg fűzne nekünk, ha megéhez.

Gyönyörűbb Budapest soha nem volt talán. A vén tabán már csupa virág, a fény tovaszál. Színes álmok taván sohasem volt még szebb világ.

járt-e fenn a halászbástyán, mikor már a nap lement? Esti csókját takarta árnyával a parlament? Tudja, hogy éjszak egy árkád mélyen mi sötét? Mit tud Pest, mi sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

Van egy édes kis hely Budán, csak szerelmes járat csupán. Nagy fák alatt, kis padok, ragyognak a csillagok. Volt egy siker, nagy tapsvihar, onnan indult sok-sok nyári dal. Itt hajnalban Pestre vitt az alagút, másnap már mindenki így.

senkit sem lehet rabszolgaságban, vagy szolgaságban tartani. A rabszolgaság és a rabszolgakereskedés minden alakja tilos.